0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó, történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!
3: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Afganisztán, Albánia, Algéria, Andorra, Angola, Antigua és Barbuda, Argentina, Örményország, Ausztrália, Ausztria és Azerbajdzsán nemzeti himnuszait egyszerre.

0: മറ്റു റേഡിയോ.
1: Szeretnéd, hogy a Lemacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
2: Az izgalmas hírek és a pikáns tudnivalók rajongóinak webrádió. Egy rádió, ami éjjel-nappal az interneten szól, és nincs kép, hang van. Se kép, de hang. Úgyhogy aki tapintani szeretne, aki meg szeretné nyalni a földre ejtett kakaóscsigát a villamos megállóban, nem tudunk segíteni és segítségül szolgálni, de ha valaki fülgurman, hang szaki, www.lachmacsum.hu, és akkor a bal felső sarokban egy egyenlőszárú háromszög.
3: Lachmacun Rádió. Szerintetek mit iszik a keselyű?
4: Keselyű tonikot.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
1: Félsz, Potter.

Judy, baby.

0: L'Amacium Radio. A L'Amacium Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A L'Amacium Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Ez alamecsú hangja.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszen vagy sziszen?
0: Mindjárt hozok egyet a lamabárból, és meglátjuk.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Na oly, szegasztok! Ha tetszett a műsor, akkor támogassátok a világ egyetlen megkajálható rádióját, a Lamacsun Rádiót.
4: A hatalom a tiétek.
0: Lamacsun Rádió.
5: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata.

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Most pedig következik egy Wiki szócikk.
2: Tilos felszabadítás, túlütés. Túlütés, ha a támadó csapat a saját térfeléről az ellenfél alapvonala mögé üti a korongot. Az NHL-ben nem fújják be automatikusan, csak akkor, ha a korongot megérinti a védekező csapat egy játékosa. Európában automatikusan fújják, amint a korong áthalad az alapvonalon. A tilos felszabadítást elkövető csapat büntetése, hogy a buli az ő védő harmadukban lesz. Szintén nevezik túlütésnek is, bár ez kevésbé elterjedt. Angolul icing.

0: Amatőr rádió.
1: Na mi van még?
2: Tika Csöcske Kóla 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Rádió Kapitál. Rádió Kapitál.

0: Kapitál.
1: Tudod, mi az elemacsún? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
2: Zamatos, mint a lahmacsún.

0: hogy...
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Eastern Days Berlin on Air 2021. Community Radio Week from April the 19th to April the 23rd. On Radio Capital, Warsaw, Lamacsun Radio Budapest, Ida Radio Tallinn, Helsinki, and Kashmir Radio Berlin.
3: Radio Capital.

0: Lamacsúr Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.
0: Kor

0: még?
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!
2: Első évad, harmadik könyv, tizedik rész. Giovanni Boccaccio, Decameron, negyedik nap, nyolcadik novella, kilencedik novella, tizedik novella. Ötödik nap, és ötödik nap első novella, második novella.
3: Vakok és csökkentlátók szövetségének hangos könyvtára 855. Giovanni Boccaccio, Decameron. Fordította Révai József, a verseket Jékeli Zoltán fordította. Felolvassa Bodor Tibor. Hetedik novella. Simona szereti Pasquinót, midőn együtt vannak egy kertben. Pasquino megdörzsöli fogait zsája levéllel, és meghal. Simonát elfogják, ki is mikor meg akarja mutatni a bírónak, hogyan halt meg Pasquino, ugyancsak megdörzsöli fogait amaz zsája levelével, és hasonlatosképpen szörnyet hal. Pamphilo bevégezte novelláját, midőn a király ki semmi szánalmat nem mutatott Andreuolóra iránt, rávetette szemét Emiliára, és eképpen értésére adta, hogy kedvére volna, ha folytatná az elbeszélések sorát ama módon, mint a többiek. Kis, semmit nem késlekedvén, ekképpen fogott szóban. Kedves társnőim, ama novella, melyet Pamphilo elmondott, arra indít, hogy én is elmondjak egyet, mert csupán abban az egyben hasonlít amarra, hogy valamint Andreuola, aképpen ímes hölgy is, kiről szólni fogok, kertben veszítette el kedvesét. És hasonlatosképpen elfogták, mint Andreuolát, s annak utána nem bátorságával, sem virtusával, hanem váratlan halálával szabadult meg az ítélettől. És miként máskor is elhangzott már közöttünk. Ám bár ámor szívesen lakik nemes emberek házaiban, azért nem veti meg az uralkodást a szegények házaiban sem, s mit több. Épp úgy megmutatja néha napján erejét, mint ahogy fölöttébb hatalmas úr lévén, tiszteletet gerjeszt még a leghatalmasabbakban is. Ez pedig, ha nem is teljesen, nagyobb részében megtetszik az én novellámban, melyel is vissza akarok térni városunkba, melytől oly igen messzire eltávolodtunk emez napokban, különböző esetek külön-külön elbeszéléseivel a világnak más-más részeibe kalandozván. Nem nagy ideje még élt Firenzében valamely szép és rangjához képes bájos leány, szegény ember leány, akinek neve Simona volt. S ámbátor, hogy tulajdon kezeivel kellett megkeresnie mindennapi kenyerét és gyapjúfonással tengette életét, azért nem volt oly gyáva lelkű, hogy nem merte volna ámort szívébe fogadni, ki már régóta kívánkozott bejutni abba bizonyos ifjúnak cselekedetei és szavai révén, ki is épp oly ágról szakadt volt, mint a leány, és a fonáshoz való gyapjút hordta neki mesterétől, a posztóstól. Minek utána tehát szívébe fogadta őt, amaz ifjúnak kedves képében, ki őt szerette, és kinek neve Pasquino volt, s forró vágyakozásban fonogatott, nem volt mersze előbbre vinni dolgát, s valahányszor egy-egy fonalat tekert az orsóra, ezernyi sóhaj szakadt kebléből, mind valamennyi forróba tűznél, mivel szüntelenül azon jártatta elméjét, ki a fonalat néki hordta. Az pedig buzgón szorgoskodott, hogy a leány ügyesen fonja meg mesterének a gyapjú fonalat, mintha bizony az egész posztónak csupán abból a fonálból kellett volna készülni, amelyet Simóna fonogatott. És bizony, ő maga még a leánynál is jobban buzgolkodott. Miközben tehát az egyik buzgolkodott, a másiknak pedig örömet szerzett, hogy nógatják, történt, hogy az ifjú szokatlanul neki bátorodott, a leány pedig levetkőzte régi félénkségét és szégyenkezését, és akkor nagyon nagy gyönyörűségben egyesültek. Ez pedig mindkettőnek oly igen kedvére volt, hogy egyik se várta meg, míg a másik hívja, hanem megelőzni igyekeztek egymásra hivogatásban. És miközben napról napra ekképpen élték világukat, és a folytonos gyönyörűségben egyre jobban lángra gyúltak, történt, hogy Pasquino azt mondta Simónának, minden áron azt szeretné, ha a leány módját ejthetné elmenni vele egy kertbe, hová őt vezetni akarja, hogy ott kényelmesebben és gyanútlanabbul együtt lehessenek. Simóna azt felelte, hogy beleegyezik. Apjának pedig valamely vasárnap ebéd után azt vetette ürügyül, hogy el akar menni Sangallóba a búcsúra, és bizonyos Lagina nevezetű barátnőjével el is ment a kertbe, melyet Pasquino megjelölt. Hol is őt bizonyos Puccino nevezetű barátjával lelte, kinek Stramba volt csúf neve. S mivel ottan hamar szerelem ébredt Stramba és Lagina között, ők maguk a kertnek egyik felébe vonultak, hogy élvezetüket töltsék, Strambát pedig Laginával a kertnek másik végében hagyták. A kertnek ama részében, hová Pasquino és Simóna ment, volt valamely magas és szép zsája bokor. Letelepedtek tehát annak tövében, és nagyon sok ideig mulatták magukat, és sokat beszélgettek valamely ozsonnáról, melyet ama kertben jó hangulatban rendezni szándékoztak. Akkor Pasquino odafordult a dús zsája bokorhoz, letépett róla egy levelet, és azzal dörzsölni kezdte fogait és ínyét, mondván, hogy a zsája pompásan megtisztítja a fogakat mindentől, mi az evéstől rajtuk maradt. S minek utána kevés ideig ekképpen dörzsölte fogait, megint csak az ozsonnára fordította a szót, melyről annak előtte beszélt. S még alig mondott egy-két szót, midőn kezdett az arca színt váltani. E színváltozás után nem sok időbe telt, hogy szeme elhomályosult, szava elállt, és ő maga pillanatok múlva meghalt. Amikor ezt Simóna látta, sírva fakadt, és sikoltozott, és szólította Strambát és Laginát. Azok nyomban odafutottak, és mikor látták, hogy Pasquino nem csupán meghalt, hanem már egészen felfúvódott, s arca és teste teli van fekete foltokkal, Stramba nyomban elkiáltotta magát: ó, gonosz leányzó, te mérgezted meg! És oly nagy lármát csapott, hogy sokan meghallották, kik a kertnek szomszédságában laktak. Ezek tehát odaszaladtak a kiáltozásra, és hogy az ifjút holtan és felfúvódva lelt, és hallották, amint Stramba jajveszékel és vádolja Simónát, hogy orvul megmérgezte az ifjút, az pedig a váratlan eset miatt érzett fájdalmában, mely kedvesét elrabolta tőle, szintén eszét vesztette, a védekezni se tudott, mindenki szentül meg volt győződve róla, hogy Stramba igazat mond. Annak okáért elfogták a leányt, ki szüntelenül keservesen szokogott, és a városbíró palotájába vitték. Ottan Stramba és Atticciato és Malgevole, Pasquinónak barátai, kik ugyancsak odaérkeztek, sürgették a vizsgálatot, mire a bíró késedelem nélkül hozzáfogott, hogy a leány kihallgassa az eset felől. Mivel pedig sehogy sem fért a fejébe, hogy a leány ebben a dologban gonoszul cselekedett, avagy bűnös volna, jelenlétében meg akarta tekinteni a holt tetemet és ama helyet és minden egyebet, miről a leány előtte szólott, mivel ott szavaiból nem tudta kihámozni az igazságot. minek utána tehát minden feltűnés nélkül oda vezette, hol még ott feküdt Pasquino teteme feldagadtam, mint valami hordó, s maga is odament utána, ámulattal nézte a holt tetemet, s kérdezte a leányt, hogyan történt a dolog. Az pedig odalépett a zsája bokorhoz, és rendre elmesélte az esetnek minden részletét, és hogy egészen megértesse vele a váratlan szerencsétlenséget, úgy cselekedett, miként Pasquino zsája levéllel megdörzsölte fogait. Miközben tehát Stramba és Atticsátó és Pasquino többi barátai és cimborái a leány előadását léhaságnak és hiába valóságnak csúfolták a bíró színe előtt, és még hevesebben vádolták gonoszsága miatt, és követelték, hogy mágja halálra ítéltessék, mivel csak így bűnődik méltóképpen, így nagy gonosz tettért, akkor szegényke, ki szerelmesének elvesztése miatti fájdalmában, és a Strambától követelt büntetéstől való félelmében dermedten állott ottan, minek utána megdörzsölte fogait a zsája levéllel, éppen úgy összeesett, mint annak előtte Pasquino, nagy rémületére mindazoknak, kik ottan voltak. Ó, boldog lelkek! Kiknek ugyanaz napon osztályrészül jutott bevégezni forró szerelmüket és halandó életüket. S még boldogabbak, hogy a más világon összekerültetek. És túlon túl boldogok, ahogy a más világon is van szerelem, s ottan is úgy szeretitek egymást, miként itt a földön. De a mi vélekedésünk szerint, kik túléltük a leányt, a leges legboldogabb Simona lelke, mivel a sors nem engedte meg, hogy ártatlansága elbukjék, holmi Stramba és Atticsátó és Malagvole tanú bizonysága miatt, kik talán gyapjú kártolók, vagy még alacsonyabb rendű emberek voltak, hanem sokkal a tisztesebb utat nyitott számára, hogy szerelmeséhez hasonlatos halállal meneküljön gyalázatos vágyjuk elől, és kövesse Pasquinójának lelkét, melyet oly igen szeretett. A bíró a többiekkel együtt, kik ottan voltak, szinte megdermedt az eseten, szólani sem tudott, és jó ideig eltöprenkedett. Végezetül megemberelte magát, és szólott. Nyilvánvaló, hogy eme zsája mérges, holott a zsája nem szokott mérges lenni. De nehogy más valakiben hasonlatos módon kárt tegyen, gyökerestül ki kell vágni és tűzre vetni. Minek utána a kertész a bíró jelenlétében végrehajtotta egy parancsot. Alig, hogy kiásta a földből a nagy bokrot, nyomban kiderült, mi volt a két szerencsétlen halálának oka. Ugyanis emes zsája bokor alatt valamely óriási varangyos béka volt, és úgy vélték, hogy ennek mérges lehelete mérgezte meg a zsáját is. Mivel pedig a varangyos békához senki nem mert közeledni, körülötte rengeteg rőzsét halmoztak fel, és azon a zsájával együtt elégették, és ezzel bevégződött a bíró úrnak a szegény Pasquino halála ügyében folytatott eljárása. Őt tehát Simonájával egyetemben azon puffadtan, ahogy voltak, Stramba és Atticsátó és Mocskos Guccio és Malagavole eltemették a San Paolo székesegyházban, mivel hogy éppen ama templomnak hívei voltak. 8. novella. Girolamo szereti Salvestrát, Girolamo anyjának unszolására Párizsba megyen. Amikor visszatér, megtudja, hogy Salvestra férjhez ment. Titokban behatol annak házába, és ottan mellette meghal. Annak utána elviszik valamely templomba, hol is holtteste mellett Salvestra meghal. Emilia novellája véget ért, midőn Ney Filé a király parancsára ekképpen fogott szóba. Névelyek azt hiszik, nemes hölgyeim, hogy okosabbak másoknál, holott oktalanabbak. Éppen ezért merészelik nem csupán az emberek tanácsaival, hanem a természet törvényeivel is szembeszegezni maguk vélekedését. Ez a vakmerőség már roppant bajoknak vált forrásába, jó pedig soha nem fakad belőle. Mivel pedig a természetes dolgok között éppen a szerelem az, mely legkevésbé tűri a tanácsot, vagy az ellenszegülést, mivel olyan a minéműsége, hogy önmagában emésztődik, mint sem óvatossággal meg lehetne szüntetni. El akarok nektek mondani egy novellát valamely hölgyről, ki okosabb akart lenni, mint amilyen volt, és mint várták volna tőle még akkor is. A amaz dolog, melyben okosságát meg akarta mutatni, sehogyan sem volt erre alkalmatos, s vidőn ki akarta tépni a szerelmet a szerelmes szívből, hová talán a csillagok plántálták azt. Végezetül oda jutott, hogy a szerelemmel együtt a lelket is kiszakította fiának testéből. Él tehát városunkban, miként öreg emberek mesélik, valamely fölöttébb tekintetes, dúsgazdag kereskedőkinek neve Leonardo Siggieri. Ennek feleségétől fia született Girolamo nevezetű, s alig, hogy ennek születése után minden ügyes-bajos dolgát elvégezte, elköltözött ez árnyékvilágból. A gyermeknek gyámjai pedig anyjával egyetemben becsületesen és hűségesen sáfárkodtak annak vagyonával. A gyermek, ki a szomszéd gyermekkel együtt növekedett, az egész környéken senkivel sem volt oly jó barátságban, mint egy maga korabéli kisleánnyal, ki valamely szabómesternek leánya volt. És hogy korban egyre növekedett, ez a pajtáskodás oly nagy és forró szerelemmé vált, hogy Girolamo csak akkor érezte jól magát, ha a leányt látta. És bizony, a leány is épp úgy szerette, mint az ifjú őt. Midőn a fiúnak anyja ezt észrevette, gyakran korholta és megbüntette őt ezért. Annak utána pedig, mivel Girolamo nem tágított, gyámjainál panaszt tett ellene, s mivel azt hitte, hogy fiának roppant vagyonával a sárból is aranyat csinálhat, szólott hozzájuk eképpen, ez a mi fiunk még alig 14 esztendős, és már is szerelmes szomszédunknak a szabónak leányába, akinek neve Salvestra. Ezt pedig, ha nem szakítjuk el tőle, talán egy napon titokban feleségül vesz, és akkor örökre gyászba borul az én életem. Vagy pedig elemészti magát, érette, ha megtudja, hogy máshoz megy feleségül. Hogy tehát ezt elkerüljük, javallanám, küldjétek el üzleti ügyekben valahová messzire, mivel ha nem látja a leányt, majd kivegy a fejéből, és annak utána összeházasítjuk valamely előkelő leánnyal. A gyámok javallották a hölgy szavait, és megígérték, hogy tőlük telhetőleg ekképpen cselekszenek, miért is lehívatták a fiút a boltba, és egyikük nyájasan imígyen adta fel a szót. Fiacskám, te már nagyocska vagy. Illendő, hogy magad is törődjél ügyeiddel. Miért is fölöttébb örömünkre volna, ha egy időre elmennél Párizsba, hol látnád, miképpen sáfárkodnak vagyonod javarészével. Nem is szólván arról, hogy derekabb, finomabb és előkelőbb úr válnék belőled, mint itten, ha látnád amaz urakat és bárókat és nemes embereket, kik ott bőven vannak, és eltanulnád viselkedésüket. Annak utána pedig visszatérhetnél. A fiú figyelmesen végighallgatta, és röviden azt felelte, hogy ez semmiképpen meg nem teszi, mivel vélekedése szerint épp oly jól meg lehet Firenzében is, mint máshol. A derék emberek ennek hallatára még nyomatékosabban lelkére beszéltek, de nem tudván egyéb feleletet kivenni belőle, megjelentették anyjának. Az pedig szörnyű haragra lobbant emiatt, és nem is annyira azért, hogy a fiú nem akar Párizsba menni, hanem inkább szerelme miatt gorombán összeszitta. De aztán édeskés szavakkal puhítgatta, hízelkedni kezdett, és mézes-mázos beszéddel kérlelte, hogy tegye meg a kedvéért, mit gyámjai kívánnak, és addig-addig beszélt, míg nem a fiú beleegyezett, hogy elmegy oda egy esztendőre, de nem többre. És ekképpen történt. Zsirolámó tehát lángoló szerelmével Párizsba ment, s folytonos halogatás közben két esztendeig ottan tartották. Mikor pedig visszatért, szerelmesebb volt, mint valaha, és megtudta, hogy Szalvesztrája férjhez ment valamely derék ifjúhoz, ki sátorponyva készítő mester volt, és ezen nagyon elbúslakodott. De látván, hogy úgysem változtathat rajta, kieszelte, hogyan vigasztalódjék. Megtudakolta, hol lakik az asszony, és szerelmes ifjak módjára kezdett háza előtt ő gyelegdi, abban a hiszemben, hogy az asszony nem feledkezett meg róla, mint ahogy ő sem felejtette el. Csak hogy a dolog másképpen volt. Az asszony nem emlékezett rá, mintha csak soha nem is látta volna. S ahogy halványan mégis emlékezett rá, ennek éppen az ellenkezőjét mutatta. Az ifjú pedig ezt hamar idő múltán észrevette, mégpedig mérhetetlen fájdalommal. Mégis minden követ megmozgatott, hogy újból az asszonynak szívéhez férkőzzék. De látván, hogy mindez semmit sem használ, feltette magában, hogy még az élete árán is beszélni fog vele. S minek utána valamely szomszédtól megtudta az asszony házának elrendezését egy este, midőn az asszony a férjével valamely mulatságba ment a szomszédságba, titokban belopózkodott a házba, és az asszonynak szobájában kifeszített sátorponyvák mögött megbújt és várakozott, míg nem azok hazatértek és ágyba feküdtek. És amikor úgy hallotta, hogy a férj elaludt, oda ment, hol Szalvesztrát lefeküdni látta, s kezét annak mellére helyezvén halkan szólott: alszol már, lelkem. A menyecske, ki nem aludt még, sikoltani akar, de az ifjú hirtelen rászólt: az Isten szerelmért ne sikolts, mivel hogy én vagyok a te Zsirolámód. Amikor az asszony ezt meghallotta, egész teste megreszketett, és szólott eképpen: jaj az Istenért, Zsirolámó, menj innét! Elmúlt már amaz idő, mikor gyermekek lévén szabad volt szeretnünk egymást. Mint látod, férjes asszony vagyok. Miért is nem szabad immár más férfira vágyakoznom, mint férjemre? Annak okáért Istennek nevében kérlek, menj innét! Mivel hogyha férjem észrevesz, még ha egyéb baj nem is szakadna rám, annyira bizonnyal megadnám az árát, hogy soha többé nyugalomban és békességben nem élhetnék vele, holott mostan szeret, s boldogan és nyugodtan élünk együtt. Az ifjú eme szavak hallatára gyötrő fájdalmat érzett, s eszébe juttatta az asszonynak az elmúlt időt és maga szerelmét, melyet a távolság ugyan nem csökkentett, és könyörögve kérlelte, s közben dús ígéretekkel árasztotta el, de semmire nem ment. Miért is kívánta a halált, és végezetül kérte, hogy így nagy szerelmének jutalmául engedje meg melléje feküdnie, hogy kicsinyék, fölmelegedjék, mivel várakozás közben szinte megdermedett. Megígérte, hogy egy szót sem szól, egy ujjal sem nyúl hozzá, s a kevéssé fölmelegedett, távozik onnét. Szalvesztrának némiképpen megesett rajta a szíve, és megengedte, hogy melléje feküdjék ama feltételekkel, miket ő maga szabott. Az ifjú tehát melléje feküdt, de hozzá nem nyúlt, s mikor gondolatjában egybevetette iránta való hosszú szerelmét, s az asszonynak mostani hidegségét és maga elvesztett reményét, föltette magában, hogy egy pillanatig sem él tovább, és visszafojtotta lélegzetét, és mozdulatlanul ökölbe szorította kezét, és ott az asszony mellett meghalt. És kisvártatva a menyecske csodálkozott az ifjúnak tartózkodásán, s mivel félt, hogy a férje felébredt, szólongatti kezdte, no, Zsirolámo, hát miért nem mégy már? De mivel nem kapott feleletet, azt gondolt, hogy az ifjút elnyomta az álom. Miért is kinyújtotta a kezét, hogy felébressze, rázogatni kezdte, s amint hozzáért, észrevette, hogy az hideg, mint a jég. Ezen elcsodálkozott, aztán erősebben megfogta, s látván, hogy csak nem mozdul, többször is megrázta, s akkor megismerte, hogy halott. Ezen mód felett megszomorodott, s jó darab ideig nem tudta, mit évő legyen. Végül elhatározta, hogy próbát tesz férjével is, mit javallana az, ha mással történt volna ímez eset. És fölébresztette, és elmondta neki azt, mi véle történt, mintha mással történt volna, és megkérdezte, mit évő lenne, ha vele történt volna ez. A derékember azt felelte, hogy vélekedése szerint a halottat titokban el kellene vinni a házába, és ott hagyni, mivel az asszonyra semmi baj nem háromolhatna, mivel vélekedése szerint semmi bűnt el nem követett. Szólott akkor a menyecske, hát akkor nekünk is ekképpen kell cselekednünk. És megfogván férje kezét, odaérintette a halott ifjúhoz. A férje rémülten felugrott, mécses gyújtott, és semmi pörlekedés nem kezdvén, mivel szentül hitt az asszony ártatlanságában, a holttetemet felöltöztette, késedelem nélkül vállaira vette, és elvitte annak házához, ottan letette, és ott hagyta. Hogy pedig megvirradt, és az ifjút kapuja előtt holtan lelték, nagy elveszékelés csapott a nép, kivált kép pedig az anyja, és minek után az orvosok gondosan megvizsgálták, és semmi sebet, avagy sérülést rajta nem leltek. Egyértelemmel kimondották, hogy csak fájdalmában halhatott meg, amit hogy valóban így is volt. Elvitték hát a holttetemet az egyik templomba, hová is elment a bánatos anyja több más rokon és a szomszédasszonyok, s mint már nálunk szokás, keservesen zokogni kezdtek fölötte, és gyászolták. S miközben nagy hangosan sírt,

Már holtában kívánkozott látni azt, kinek életében egyetlen csókkal sem akart kedvére lenni. Elgondolni is csodálatos, mely igen nehéz kifürkészni a szerelemnek elejét. Ama szív, mely egy Girolamo virágzó élete nem bírt megnyitni, most a szomorúságban megnyílott. S a régi lángok mind fellobbantak benne, és hirtelen oly szánakozásra facsarodott, midőn a holtnak arcát meglátta, hogy a fejkendőbe burkolódzván előre furakodott az asszonyok között, s meg sem állott, míg nem a tetemhez ért, ottan pedig hangos sikoltással, arccal a holt ifjúra vetette magát. Arcát pedig nem öntözte bő könnyeivel, mivel alig, hogy hozzáért, a fájdalom kioltotta életét, miként az ifjújét kioltotta. De aztán az asszonyok, akik még nem ismerték meg, vigasztalni kezdték és biztatgatták, hogy keljen föl. De mivel csak nem kelt fel, látták, hogy megmerevedett, és akkor fölemelték, és egyszerre megismerték, hogy ez Salvestra, és hogy halott. Miért is az asszonyokon, kik ottan voltak, kétszeres szánalom vett erőt, és újra kezdték a síránkozást még keservesebben. A dolognak híre ment a templomon kívül, a férfiak között is, és midőn eljutott a menyecske férjének fülébe, ki azok között volt, az nem hallgatott senkinek vigasztaló és biztató szavaira, hanem nagy ideig csak zokogott. Minek utána pedig az ott jelenlevők közül sokaknak elbeszélte, mi történt az éjszaka feleségével s amaz ifjúval, valamennyien nyilván megismerték, mi volt mindkettejük halálának oka, s mind valamennyin erőt vett a fájdalom. Fölemelték tehát a halott asszonyt, s fölékesítették, miként holt tetemeket fölékesíteni szokás, s odafektették amaravatalra az ifjú mellé, s minek utána hosszan elsiratták, mindkettőt egy azon sírba temették, s kiket a szerelem nem tudott egyesíteni életükben, azokat feloldhatatlan közösségben egyesítette a halál. 9. novella. Giulielmo Rossiglione úr megéteti feleségével Giulielmo Guardastagno úr szívét, kit az asszony szeretett, ő maga pedig meggyilkolt. Mikor az asszony ezt megtudja, az ablakból a mélységbe veti magát, és szörnyet hal, és szerelmesével együtt temetik el. Nejféle novellája bevégződött, és nagy szánakozást keltett mind társnőinek szívében. Midőn a király nem akart csorbát ejteni Dioneo kiváltságán, mivel rajta kívül már csak neki magának kellett novellát mondania, eképpen fogott szóba. Eszembe jut egy novella kegyes szívű hölgyeim, mivel oly igen megesik szívetek a boldogtalan szerelem példáin, ezen épp oly szánakozást fogtok érezni, mint az előbbi. Mivel előkelőbb emberek voltak, kikkel megesett az, mit elmondani akarok, és végzetük is sokkal kegyetlenebb volt, mint azoké, kikről előbb szó esett. Tudnotok kell tehát, hogy miként a Provence-beliek mesélik, élt valamikor Provence-ban két nemes lovag, és mindkettőnek várkastélya és hűbéresei voltak, és egyiknek neve volt Giulielmo Rossiglione, másiknak Giulielmo Guardastagno. Mivel pedig egyik és másik is fölöttébb jeles férfiú volt a fegyverforgatásban, igen szerették egymást, és szokásuk volt mindennémű tornákra, mérkőzésekre és lovagi játékokra együtt és egyforma színekbe öltözötten menniük. És ám bár mindegyik maga kastélyában lakott, és egyik kastély a másiktól jó 10 mérföldnyire esett, mégis megtörtént, hogy Giulielmo Guardastagno, feledvén Giulielmo Rossiglione úr iránt való barátságát és szimboraságát

Halálosan beleszeretett annak gyönyörűséges és kedves feleségébe, és hol ilyen, hol amolyan mesterkedésekkel elérte, hogy a hölgy észrevette ezt, és mivel fölöttébb deréklovagnak ismerte őt, megtetszett neki, és szerelem ébredt benne a férfi iránt olyannyira, hogy nála jobban semmit nem kívánt és nem szeretett, és semmi más nem óhajtott, mint hogy a férfi megkívánja őt. Nem sok időbe telt, és ez is megtörtént, és akkor forró szerelemben egyszer s másszor együtt voltak. Mivel pedig érintkezésükben nem voltak eléggé óvatosak, történt, hogy a férj neszét vette a dolognak, s igen megháborodott olyannyira, hogy Guardastánió iránt való nagy szeretete halálos gyűlöletté fordult. De ő jobban tudta ezt rejtekben tartani, mint a szerelmesek ő szerelmüket, és feltette magában, hogy mindenáron megöli a férfit. Hogy pedig Rossiglione ilyen lelki állapotban volt, történt, hogy Franciaországban nagy lovagi tornát hirdettek, melyről Rossiglione nyomban híradással volt Guardastánionak, és megüzente neki, hogyha kedve van, jöjjön el hozzá, s majd együtt meghányják vetik, vajon elmenjenek-e is miképpen. Guardastánio nagy örömmel feleletül adta, hogy másnap okvetlenül elmegy hozzá vacsorára. Rossiglione ennek hallatára észbe vette, hogy most itt az alkalom Amannak megölésére, és másnap felfegyverkezvén néhány szolgájával együtt lóra szállt, és várától körülbelül egy mérföldnyire valamely cserjésben lesben állott ottan, hol Guardastánionak el kellett haladni, s minek utána jó darabig várakozott rá. Megpillantotta két fegyvertelen szolgája kíséretében, fegyvertelenül, mivel hogy egyáltalában nem tartott tőle. És mikor látta, hogy Amasz helyre ért, hol meg akarta támadni, orvul, és gonosz indulattal rárohant láncsájával kezében, s elkiáltotta magát, most meghalsz. Alig, hogy így kiáltott, abban a pillanatban már mellébe is döfte a láncsáját. Guardastánio védekezni sem tudott, szólni sem, és amint a láncsa átfúrta, összeesett, és kisvártatva meghalt. Csatlósai nem ismerték meg, ki volt a tettes, megfordították lovukat, és sebes vágtában eliramodtak urok kastélyának irányában. Akkor Rossiglione leszállt lováról, késsel felvágta Guardastánio mellét, tulajdon kezével kitépte annak szívét, s minek utána begöngyöltette azt valamely kopja kis zászlajába, parancsolta egyik csatlósának, hogy hozza utána, embereinek pedig megparancsolta, hogy emez dologról senki nem merészelje szót ejteni. Megint lóra szárt, és az éjszaka beáltával megtért kastélyába. Az asszony, amikor meghallotta, hogy Guardastánio azon este náluk fog vacsorázni, és nagy sóvárgással várta már őt, most, hogy nem látta, fölöttébb elcsodálkozott, és mondá férjének, hogy van az uram, hogy Guardastánio nem jött el. Felelte a férje. Asszony, üzenetet vettem tőle, hogy csak holnapra lehet ittem. Ezen az asszony némiképp megütközött. Rossiglione pedig leszállt lováról, hívatta a szakácsot, mondá neki, fogd ezt a vatkan szívet, és készíts belőle pompás és ízletes fogást, melyet csak tudsz, olyan pompás legyen, s ha majd asztalnál ülök, tálalt fel ezüsttálban. A szakács fogta azt, és megfeszítvén minden művészetét és minden ügyességét, apróra vagdalta, és jóféle fűszerszámokat tett belé, és pompás pecsenyét készített belőle. Midőn pedig ideje volt, Giulielmo úr feleségével együtt asztalhoz ült. Felszolgálták a vacsorát, de a férfinak oly igen marta lelkét az elkövetett gaztett, hogy alig evett valamit. Annak utána a szakács felküldötte ama pecsenyét, melyet is a férj felesége elé helyeztetett,
s maga úgy tett, mintha ma este nem volna étvágya, de emesz fogást fölöttébb dicsérte. Az asszony, kinek bizony volt étvágya, enni kezdett, abból s íz lett neki, miért is az egészet megette. Amikor a lovag látta, hogy felesége mind az egészet megette, szólott ekképpen. Asszony, hogy íz lett néked ez a fogás? Felelte az asszony, hitemre, uram, pompásan íz lett. Isten engem úgy segéljen, mondotta erre a lovag, meghiszem azt, és nem csodálkozom rajta, hogy holtában íznik néked az, ki életében mindennél jobban íz lett. Az asszony ennek hallatára kicsinyég meghökkent, annak utána pedig szólt, micsodát, mit adtál ennem? Felelte a lovag, az, kit megettél, valóban Giulielmo Guardastagno úr szíve volt, kit te hűtlen asszony oly igen szerettél, és bizonyosra vett, hogy annak szíve volt, mivel hogy tulajdon kezemmel téptem ki kebléből annak előtte, hogy hazatértem. Ne is kérdezzétek, vajon fájt-e az asszonynak, mikor meghallotta ezt arról a férfiról, akit mindennél jobban szeretett. Kisvártatva azonban szólott. Te becstelen és hitvány lovag módjára cselekedtél. Mivel, hogyha én szerelmes páromul választottam őt, ki semmire engem nem kényszerített, s téged ekképpen megbántottalak, én érdemeltem meg a büntetést, nem pedig ő. De Isten mentsen, hogy még valaha más falat lemenjen torkomon, oly fölöttébb nemes étek után, mint oly derék és becsületes lovagnak szíve, minő Giulielmo Guardastagno úr volt. És felkelt, és az ablakon, mely háta mögött volt, pillanatnyi habozás nélkül hátrafelé kivetette magát. Az ablak igen magasan volt a földtől, miért is a hölgy, amint leesett, nem csupán szörnyet halt, hanem szinte darabokra zúzta magát. Giulielmo úr ennek láttára szörnyen megrémült, és észbe kapott, mely gonoszul cselekedett. Mivel pedig félt a néptől és Provence grófjától, nyergeltetett és elmenekült. Másnap az egész vidéken híre futott, hogyan esett a dolog. Miért is Giulielmo Guardastagno úr várának népe, s mint a hölgy várának népe is, keserves gyásszal és síránkozással összeszedte a két holttetemet, s a hölgy kastélyának templomában egy sírba temette mind a kettőt, föléjük pedig verseket írtak, melyek elmondják, kik vannak abban eltemetve, és mi volt az oka haláloknak. 10. novella. Valamely orvos felesége halott gyanánt ládába helyezi alvó kedvesét. A ládát két uzsorás elviszi maga házába. Az ifjú felébred, és tolvaj gyanánt elfogják. A hölgy szolgálója megvallja a bírónak, hogy ő tette be a férfit ama ládába, melyet az uzsorások elloptak. Miért is a férfi megmenekül az akasztófától, az uzsorásokat pedig a láda ellopása miatt pénzbírságra ítélik. Minek utána a király bevégezte elbeszélését, már csupán Dioneónak kellett kötelességét teljesítenie. Ki is tudta ezt, de meg a király is felszólította már, és ezért ekképpen fogott szóba. A szerencsétlen szerelmekről mondott elbeszélések, hölgyeim, megszomorították szemünket és szívünket, miért is fölöttébb kívántam már, hogy véget érjenek. Na, hála Istennek, hogy véget értek, ha csak nem akarnám egy iralmas sportékát magam is valamely szomorú ráadással tetézni, mitől Isten óvjon. És ezért én nem folytatom tovább e fájdalmas tárgyat, hanem valami vidámabbra és kívánatosabbra térek, és ezzel talán jó utat mutatok abban, miről a következő napon kell majd beszélnünk.
Bizonyára tudjátok, szépséges hölgyeim, hogy nem nagy ideje még élt Salerno városában valamely híres neves seborvos, kinek neve volt Mazzeo della Montagna mester, ki is agg ember létére valamely városbeli szépséges és nemes ifjú hölgyet vett feleségül, kit a város minden más hölgyénél bőségesebben elhalmozott előkelő és gazdag öltözetekkel és más drágaságokkal és minden egyébbel, mi csak egy hölgynek kedvére lehet. Viszont igaz, hogy a hölgy legtöbbnyire didergett, mivel hogy a mester nemigen törődött vele, hogy betakargassa. Valamint pedig Ricciardo di Cinzica mester, kiről szólottunk, maga feleségét az ünnepekre oktatgatta, akképpen ez azt magyarázgatta a feleségének, hogy ha ki valamely asszonnyal szerelmeskedett, annak tudom is én, hány nap kell, hogy kipihenje magát, és egyéb efféle ostobaságokat. Miért is az asszonynak keserű zúgolódás volt élete, de okos és kardos menyecske lévén feltette magába, hogy nyakába veszi a várost, és a másokét fogja koptatni, hogy az otthonit kímélje. És minek utána számos ifjút szemügyre vett, végezetül megakadt szeme egyikben, kibe minden reménységet, minden gondolatját és minden javát vetette. Észrevette ezt az ifjú, és mivel neki is tetszett az asszony, hasonlatos képpen forró szerelemmel fordult feléje. Emez ifjúnak neve volt Ruggeri da Jeroli. Nemes származású, de gonosz életű és züllött erkölcsű ember olyannyira, hogy nem volt már sem rokona, sem barátja, ki szerette volna, vagy szívesen látta volna. És mind szerte Salerno városában hírhet volt rablásairól és egyéb hitvány gaztetteiről. De az asszony édes keveset törődött ezzel, mivel hogy mindenki másnál jobban tetszett neki. És valamely szolgálója segedelmével addig-addig mesterkedett, míg nem összekerült az ifjúval. S minek utána kevés ideig élvezték gyönyörűségeiket, az asszony feddeni kezdte őt eladdig folytatott életmódjáért, és iránta való szerelmére kérte, hogy hagyjon fel amaz dolgokkal, hogy pedig módot adjon neki erre. Kezdette kisebb-nagyobb summa pénzekkel segíteni őt. Miközben nagy óvatosan ekképpen élték világukat, történt, hogy az orvosnak gondjaira bíztak valamely beteget, kinek fájós volt egyik lába. Mikor a mester megvizsgálta ennek baját, megmondotta hozzátartozóinak, hogyha ki nem veszik ama szuvas csontot, mely a combjában vagyon, akkor le kell vágni a tőből a combját, vagy pedig belehal. S ha kiveszi a csontját, meggyógyulhat ugyan, de ő csak úgy vállalja a gyógyítást, mintha a beteg már is halott volna. A hozzátartozói beleegyeztek ebbe, s rábízták a beteget halott gyanánt. Az orvos abban a meggyőződésben, hogy a beteg elaltatás nélkül nem bírja ki a fájdalmat, és nem hagyja majd vagdalni magát, mivel a műtéttel estig kellett várni, reggel valamely keverékből oly italt szűrt, mely azt ki megissza oly hosszú időre elaltatja, ameddig az ő vélekedése szerint a fájdalmas gyógyítás eltarthat. Ebez italt hazahozatta, letette szobájában, de senkinek nem szólt, mi az. Hogy pedig a vecsernye ideje elérkezett, és az orvosnak éppen indulnia kellett volna betegéhez, üzenetet kapott bizonyos Amalfi beli kebel barátaitól, hogy hagyja ottan minden dolgát és nyomban jöjjön hozzájuk, mivel hogy nagy verekedés volt ottan és sokan megsebesültek. Az orvos tehát másnapra halasztotta a combnak gyógyítását, bárkára szállott és elment Amalfiba. Miért is az asszony tudván, hogy férje nem tér haza éjszakára, szokása szerint titokban elhívatta Ruggerit, és bebocsátott a szobájába, és bezárta abban, míg nem a háznépe, mint aludni tért. Ruggeri tehát ottan várakozott a szobában,
és már vagy azért, mert sokat fáradozott napközben, vagy mert sós ételt vacsorázott, vagy csupa megszokásból rettenetesen megszomjazott, és akkor megpillantotta az ablakban az üveg vizet, melyet az orvos a beteg számára készített, és abban a hiszemben, hogy ivóvíz, szájához emelte, és fenékig kiitta. És nem sok időbe telt, hogy szörnyű álmosság fogta el, és elaludt. Az asszony, mihely csak szerét ejthette, bement abba a szobába, és hogy Ruggierit álomba lelte, költögetni kezdette, és suttogó hangon szólítgatta, hogy keljen föl, de mint hiába. Az bizony meg se bukkant, meg se moccant. Miért is az asszony némiképpen bosszankodott, s erősebben megrázta, mondva, kelj fel, álomszuszék, mentél volna haza, ha aludni akartál, ne jöttél volna hozzá. Ruggieri a ráncigálástól földre zuhant a ládáról, melyen feküdött, és oly érzéketlennek látszott, mint valami holttetem. Ezen az asszony némiképpen megrémült, próbálgatta felemelni, erősebben rázogatta, megráncigálta az orrát, megrángatta a szakállat, de mint hiába. Na, az bizony, jól elnyomta a buzgóság. Miért is az asszony félni kezdett, hogy ne talán meghalt, mégis még jól belecsípett a húsába, és gyertyalánggal égette, de hiába. Az asszony tehát, ki nem volt orvos, miképpen férje orvos volt, szentül halottnak hitte. Mivel pedig a világon mindennél jobban szerette, mondanom se kell, mely igen elbuslakodott. És mivel nem mert lármát csapni, csendben siratni kezdette, és szomorkodott eme szerencsétlenségén. De kevés idő múltán az asszony attól tartván, hogy veszteségét gyalázattal tetézi, gondolta, késedelem nélkül módját kell ejtenie, hogy valamiképpen eltávolítsa a holttetemet a házból. És mivel ebben nem tudott kiokosodni, halkan szólította szolgálóját, s elmondván neki szerencsétlenségét, tanácsát kérte. A szolgáló fölöttébb elálmélkodott, és maga is rázogatta és csipkette az ifjút, de látván, hogy nincs benne élet, azt mondta, amit az asszony mondott, hogy tudnillik, ez valósággal meghalálozott. Tehát tanácsolt, hogy vigyék ki a házból. Felelte erre az asszony, hát hová vihetjük, hogy holnap gyanút ne fogjanak, ha látják majd, hogy innen viszik ki. Felelte erre a szolgáló. Madonna. Ma este későn láttam szomszédunknak, az asztalosnak műhelye előtt egy nem valami nagy ládát, s ha még a mester nem vitte be házába, éppen kapóra jönne nekünk, mivel hogy abba beletehetjük ímeszt tetemet, aztán 2-3 törzúrást ejthetünk rajta, és ott hagyjuk. Ha ki megleli őt ebben a ládában, nem tudnám miért hinni, hogy éppen innét vitték oda, nem pedig máshonnan, sőt, azt fogja hinni, hogy mivel garázdalegény volt, bizonyosan rosszba sántikált, és valamely ellensége leszúrta és beletette ebbe a ládába. A hölgy javallotta szolgálójának tanácsát, csak épp a tőrszúrásba nem egyezett bele, mondván, a világért sem veszi lelkére, hogy ilyesmit cselekedjék, és kiküldötte megnézni, hogy vajon ott van-e még a láda, ahol látta. Az pedig visszatért, s megjelentette, hogy ott vagyom. Tehát a szolgáló, ki fiatal és izmos leány volt, az asszonynak segedelmével vállára vette Ruggierit, és miközben az asszony előre ment kémlelni, ha nem jönne valaki, odaértek a ládához, beletették az ifjút, rázárták a fedelet, és ott hagyták. Kevés napoknak annak előtte beköltözött ott az egyik házba 2 ifjú, kik uzsorára kölcsönöztek, és szíves örömest beseperték a pénzt, de csak nagy nehezen adtak ki egy garast is. Mivel pedig házi bútorra volt szükségük, s előtte való napon látták amaz ládát, összebeszéltek, hogyha éjjelre is ott marad, beviszik házukba. Midőn pedig az éjfél elérkezett, kiosontak házukból, ott lelték a ládát,
és nem sokat vizsgálgatták, hanem, már kissé nehéznek érezték, hirtelen bevitték házukba, s letették amaszoba mellett, melyben feleségeik aludtak, s arra se ügyeltek, hogy rendesen a fenekére állítsák, aztán ott hagyták, és aludni tértek. Ruggieri, ki jó nagyot aludt, s már megemésztette az italt, s annak ereje megszűnt, mivel reggel felé járt az idő, felébredt. És ám bár álma megszakadt, és érzékei visszanyerték erejüket, mégis némi kábulat maradt fejében, mely nem csupán amaz éjszakán, hanem még napokkal utóbb is hatalmában tartotta. És felnyitotta a szemét, de semmit nem látott. És akkor kezeivel ide-oda tapogatódzott, és észrevette, hogy ládában van. Akkor pedig kezdte törni a fejét, és ekképpen töprenkedett magában. Mi ez? Hol vagyok? Alszom, vagy ébren vagyok? Arra bizony emlékszem, hogy ma este elmentem kedvesem szobájába, és most, mintha valami ládában volnék. Mit jelent ez? Talán visszatért az orvos, vagy más baj esett, hogy az asszony miközben aludtam, ebben rejtett. Igen, bizonyosan így lesz. Annak okáért csendben maradt, és hallgatódzott, vajon hall-e valamit. S jó darabig, ekképpen maradván, fölöttébb kényelmetlenül érezte magát a szűk ládában, oldala is fájt, amelyen feküdt. Másik oldalára fordult teát, ezt pedig oly ügyesen végezte, hogy egyik csípőjével nekifeszülvén a láda oldalának, mely nem feküdt vízirányosan, megingatta azt, végezetül pedig feldöntötte. Ez pedig estében nagy zaj csapott, melyre az asszonyok, kik a szomszéd szobában aludtak, felébredtek, s megijedtek, s ijedtükben meg sem ukkantak. A Ruggieri a láda zuhanására igen megrémült, de észrevette, hogy zuhanás közben kinyílt, és annak okáért mindenek felett akármi áron is ki akart jutni belőle, mint sem benne maradni. Mivel pedig nem tudta, hol van. Lépésről lépésre kezdett előre tapogatózni a házban, hogy megpróbálja, talál-e lépcsőt vagy ajtót, melyen kiosonhat. Mikor az asszonyok, akik felébredtek, meghallották eme topogást és megszólaltak. Ki az? Ruggieri, nem ismervén a hangot, semmit nem felelt. Miért is az asszonyok kiáltozni kezdettek a két ifjúért, kik mélyen aludtak, mivel sokáig ébren voltak, és semmit nem hallottak mindezekből. Az asszonyok tehát még jobban megrémültek, felkeltek, az ablakhoz sietek, kiáltozni kezdtek. Tolvaj! Tolvaj! Annak okáért minden felől számos szomszéd szaladt össze, és tódult a házba, egyik a tetőn, másik egyfelől, harmadik másfelől. Hasonlatos képen az ifjak is felébredtek, íme zajra is felkeltek. Ruggierit pedig, ki hogy itten látta magát, szinte magán kívül volt ámulatában, és nem tudta, merre meneküljön, vagy menekülhetne, elfogták. Kezökre adták a városi helytartó poroszlóinak, kik a lármára odafutottak. Mikor pedig a bíró elébe vezették, mivel hogy általában elvetemedett ember hírében állott, késedelem nélkül kínpadra vonták, és akkor megvallotta, hogy rablásnak okáért hatolt be az uzsorások házába. Miért is a bíró késedelem nélkül olyképpen határozott, hogy felkötteti. Másnap szerte egész Salernóban híre futott, hogy Ruggieri rablásnak okából behatolt az uzsorások házába. Mikor pedig a hölgy és szolgálója ezt meghallották, e fordulaton úgy elálmélkodtak, és a dolgot oly igen furcsállották, miképpen szinte már maguk is elhitték, hogy mit az elmúlt éjszakán cselekedtek, nem is cselekedték, hanem csupán álmodták. Ezen felül pedig ama veszedelem miatt, melyben Ruggieri cseppent, az asszony oly nagy fájdalmat érzett, hogy szinte belebolondult. Nem sokkal reggeli 8:30 után az orvos megtért Amalfiból, és szólott, hogy hozzák el
amaz italt, mivel gyógyítani akarja betegét. Időn az üveget üresen lelte. Nagy lármát csapott, hogy már az ő házába semmit békén nem hagynak. Az asszony, kit egyéb fájdalom marcangolt, mérgesen felelt, mondván, mit szólnál, mester, ha valamely nagy dolog történne, hogy így nagy hűhó csapsz azért, mert egy üveg vizet kiömlött, hát nincs belőle több a világon? Felelte erre a mester. Asszony, te azt hiszed, hogy tiszta víz volt? De nem úgy van ám, hanem bizony álomital volt az. És még elmondotta, mely célból készítette azt. Az asszony ennek hallatára nyomban kitalálta, hogy Ruggieri megitta ezt az italt, és annak miatt a vélték halottak. Szólott tehát, mester, mi bizony nem tudtuk, készíts tehát másikat. A mester látván, hogy egyebet nem tett, még egyszer elkészítette az italt. Kevéssel utóbb a szolgáló, ki asszonyának parancsára lement megtudni, mit beszélnek, Ruggiero felől visszatért és szólott. Madonna, Ruggierit mindenki elítéli, és amennyire én megtudhattam, nincs egyetlen rokona sem, ki segítségére kiállt volna, vagy hajlandó volna kiállani. Mindenek bizonyosra veszik, hogy holnap a vérbíró felkötteti. És ezen kívül a más újságot is akarok jelenteni neked, mivel úgy hiszem, megértettem, hogyan jutott be az uzsorások házába. Halljad tehát. Jól ismered itt mellettünk az asztalost, kinél a maláda volt, amelyben Ruggierit rejtettük. Az imént szörnyű civakodása volt bizonyos emberrel, ki nyilván amaz láda volt. Tudnélik, ez az ember kérte a ládáért járó pénzt. A mester pedig felelte, hogy ő bizony nem adta el a ládát, s mi több, az éjszaka ellopták tőle. Felelte erre, amaz nem igaz, eladtad a két ifjú uzsorásnak, miként ők maguk mondották nekem ma éjjel, s magam is láttam házukban, mikor Ruggierit elfogták. Felelte erre az asztalos hazudnak, mivel hogy én nekik soha nem adtam el, hanem ők a most múlt éjszakán ellopták tőlem. Gyerünk csak hozzájuk. És egyetértésben elmentek az uzsorások házába. Én pedig hazajöttem. Én megértem, s magad is láthatod, hogy Ruggierit onnan, hol meglelték, eképpen vitték ama házba. Hogy miképpen támadott fel, azt meg nem foghatom. Akkor az asszony tisztára megértette, hogyan történt a dolog. Elmondta szolgálójának, mint férjétől hallott, s kérte, hogy segítse őt Ruggieri megmentésében, mivel ha akarja, megmentheti Ruggierit, egyúttal megóvhatja asszonyának becsületét. Felelte a szolgáló, Madonna, csak mondd meg, hogyan, és én szíves örömest mindent megteszek. Az asszonykinek bizonyára körmére égett a dolog, hirtelen ötlettel kitalálta, mit kell tennie, s apróra elmondotta szolgálójának. Azt tehát mindenek előtt elment az orvoshoz, és zokogva ekképpen szólott hozzá. Uram, bocsánatodat kell kérnem valamely nagy bűnömért, melyet ellened elkövettem. Kérdezte a mester, ugyan mi az? Szolgáló pedig sűrű könyhullajtás közben szólott. Uram, te tudod, kicsoda Ruggieri Dajeroli, kinek is én megtetszettem, s félig félelemből, félig szerelemből úgy esett, hogy kedvesévé lettem. Mivel pedig tudta, hogy tegnap este nem vagy itthon, addig-addig hízelkedett, míg nem bevezettem szobámba, hogy vélem háljon. Hogy pedig megszomjazott, hamarjában nem tudtam, hová szaladjak vízért vagy borért, s nem akartam, hogy meglássa őt, feleséget, ki a nagy teremben volt. Eszembe jutott, hogy láttam szobádban egy üveg vizet. Elszaladtam hát, értes, odaadtam inni, az üveget pedig visszatettem, odahonnét elvettem. Miért is, mint hallom, nagy lármát csaptál. Hát bizony megvallom. Gonoszat cselekedtem, de ki ne vétkeznék néha napján. Szívemből szánom bánom, hogy elkövettem-e bűnt, s nem csupán ezt, hanem azt is, mi ennek nyomában következett.
Tudnék, hogy Ruggieri hamarosan halállal bűnhődik. Annak okáért minden erőmből kérlek, bocsáss meg nékem, s adj engedelmet, hogy elmehessek Ruggierit megsegíteni abban, mit érette tehetek. Bár az orvos nagyon mérges volt, ennek hallatára mégis tréfálkozva felelte. A penitenciát már te magad kiszabtad magadra, midőn azt hitted, hogy ma éjjel valamely ifjú lesz nálad, ki alaposan megdögönyöz, és helyette álomszuszékot kaptál. Na, hát csak menj, és munkálkodjál kedvesed megmentésén, máskor azonban óvakodjál házamba vezetni őt, mivel hogy akkor megfizetek neked mindezért, mind amazért. A szolgáló úgy vélte, hogy az első vágás pompásan sikerült, tehát ahogy csak lábai bírták, elment a börtönbe, ahol Ruggieri sínylődött, s addig-addig környékezte a porkolábot, míg nem megengedte, hogy Ruggierivel beszéljen. Akkor a szolgáló kioktatta őt, hogy miképpen feleljen a bírónak, ha meg akarja menteni bőrét, és addig mesterkedett, míg nem bejutott a vérbíró színe elébe. Ki is minek előtte meghallgatta, mivel hogy a szolgáló piros posgás és tűzről pattant leányzó volt, előbb be akarta akasztani Horgát, Istennek egy kis keresztény leányzójába, ez pedig, hogy szívesebb meghallgatást nyerjen, éppenséggel nem húzódozott. Hogy pedig felkelt a köpülésből, szólott: Uram, te tolvajgyanánt elfogadtad Ruggieri da Jerolit, holott nem igaz, amivel vádolják. És elejétől kezdve apróra elmondott néki mindent, elmondta az egész esetet, miképpen engedte be kedvesét az orvosnak házába, miképpen adta néki inni az álomitelt, mivel hogy nem ismerte azt, és hogyan tette a ládába halott gyanánt. Annak utána elmondotta az asztalos mesternek és a láda gazdájának beszélgetését, melyet kihallgatott, és egyként megbizonyította, hogyan jutott Ruggieri az uzsorások házába. A vérbíró, látván, hogy könnyűszerrel megállapíthatja, vajon igaz-e ez, mindenek előtt kihallgatta az orvost, hogy csak ugyan úgy volt-e az álomitallal, és megtudta, hogy valóban úgy volt. Annak utána maga elébe idéztette az asztalost, és a ládának tulajdonosát, és az uzsorásokat, és sok húzavona után megállapította, hogy az uzsorások a múlt éjszakán ellopták a ládát, és házukba vitték. Végezetül maga elé hozatta Ruggierit, megkérdezte, hol tanyázott előtte való este, ki is felelte, hogy nem tudja, hol tanyázott, de arra jól emlékszik, hogy éjszakára elment tanyázni Mazzeo mester szolgálójához, kinek szobájában vizet ivott, mivel hogy kegyetlenül megszomjazott. De hogy aztán mi történt vele, nem tudja, csak annyit tud, hogy mikor az uzsorások házában felébredt, ládában lelte magát. A vérbíró az eset hallatára pompásan mulatott rajta, és a szolgálóval és Ruggierivel és az asztalossal és az uzsorásokkal többször egymás után elmondotta azt. Végezetül megismervén Ruggieri ártatlanságát, az uzsorásokat a láda ellopása miatt 10 unciára ítélte, Ruggierit pedig szabadon bocsátotta. Ne kérdezze senki, mekkora volt ennek öröme, kedvese pedig ugyancsak kimondhatatlanul örvendezett. Annak utána pedig kedvesével és a jóságos szolgálóval, ki a törrel meg akarta szurkálni, még sokszor kacagott és mulatott az eseten, szerelmüket és egymás mulattatását egyre nagyobb gyönyörűséggel folytatván. Kívánom, hogy nékem is ez jusson részemül, de ládába ugyan ne dugjanak. Ha az előbbi novellák a bájos hölgyek szívét megszomorították, ez az utolsó Dioneo novellája oly jó ízűen megnevettette őket, különösképpen, mikor azt mondta, hogy a vérbíró beakasztotta a Horgot, hogy egészen megkönnyebbültek ama szomorúságtól, melyet a többi novellák miatt éreztek. De midőn a király látta, hogy a nap immár halványodni kezd, és uralkodásának vége elérkezett, nyájas szavakkal mentegette magát a hölgyek előtt azért, mit elkövetett, vagyis hogy oly komor tárgyat szabott az elbeszéléseknek, minő a szerelmesek szerencsétlensége.
E mentegetődzés után felkelt, levette fejéről a babérkoszorút, s miközben a hölgyek kíváncsian várták, kinek a fejére teszi, nagy udvariassan fia Metta aranyszőke fejére illesztette, mondván, fejedre teszem íme koszorút, mivel hogy a mai zordon nap miatt bárki másnál jobban meg tudod majd vigasztalni társnőinket a holnapi nappal. Fia Metta, akinek aranyszőke göndörhaja hosszan leomlott vakító fehér és finom vállaira, arca pedig gömbölyded volt, s fehér liliomok és piros rózsák egymásba simuló színeiben ragyogott, szeme pedig, mint vándor sólyom szeme, akkor picin száját mosolyra nyitván, miközben két ajka rubint kő gyanánt megcsillant, ekképpen felelt. Filosztrátó, én szívesen elfogadom. S hogy jobban észbe vedd, mit cselekedtél, már mostan rendelem. Kiki készülődjék, hogy holnap oly szerelmesekről kell novellát mondanunk, kik kemény és siralmas megpróbáltatások után megnyerték boldogságukat. Ezt az indítványt mindenki javallotta. Ő pedig hívatta az udvarmestert, és vele egyetemben rendelkezett a szükséges dolgok felől, s minek után az egész társaság felkelt ültéből mind a vacsora idejéig nyájasan elbocsájtotta őket. Némelyek tehát elszélettek a kertben, melynek szépségét egykönnyen ugyan meg nem unhatták. Mások a malmok irányában mentek, melyek a kerten kívül őrültek, ki erre, ki arra, s hajlandóságok szerint külön-különféleképpen mulatták magukat mind a vacsora idejéig. Mely is, midőn elérkezett, szokások szerint mind egybe gyülekeztek nagy jó kedvben a gyönyörű szökőkút mellett, és pompásan megvacsoráztak. Asztalbontás után pedig szokásuk szerint táncba és énekbe kezdettek, és miközben Filoména vezette a táncot, szólott a királynő: Filosztrátó, nem szándékozom eltérni elődeimtől, hanem miként ők cselekedték, nékem is szándokom, hogy uralkodásom alatt dalt énekeljetek. Mivel pedig bizonyosra veszem, hogy dalaid is éppen olyanok, mint novelláid, rendelem, hogy oly dalt énekelj, mely néked legjobban tetszik, nehogy ezen kívül még több napunkat felzaklassad szomorúságaiddal. Filosztrátó azt felelte, hogy szívesen, és késedelem nélkül énekelni kezdett, amint következik. Sírásom bizonyítja, valahányszor a szív nyilalik okkal, ámort csapták be rút fondorlatokkal. Ámor, midőn becsempésztett szívembe azt, akiért hitemtől megraboltan sóhajtozom hiába, úgy mutatád, mint kinek annyi bája, hogy érte minden kín gyönyörű volna. Hisz te küldéd nekem, te, és én vártam őt esengve, s hogy tévedésem későn ismerém fel, szívem tele búval s keserűséggel. Ráébredvén, hogy álnokul kiátszott, s hogy az, ki volt egyedüli reményem, cserben hagyott, beláttam, akkor, midőn legnagyobb boldogságban úszván, hittem, csak én vagyok kegyében, s szívemben gondok, vádak, célpontot nem találtak. Megtudtam, hogy örömet másnak érlel, s számkivetve mehetek tőle én el. Látván magam ilyen sorsnak kitéve, szívemnek keserű sírása támadt, mely máig benne reszket. Szidom is váltig a napot, a percet, amelyben legelőször rátapadtam izzóan szép szemére, mely annyi jót ígére, s csalatkozott hittel, megtört reménnyel átkozza lelkem, mely sírván enyész el. Hogy mi vígasztalan-e kín, s kegyetlen, uram, érezheted, oly fájdalommal panaszolom tenéked. Mondom, oly szörnyen s iszonyúan éget, hogy a halált várom bizodalommal. Várom, uram, szünetlen, hogy végre már kietlen sorsom lezárja egy áldott ütéssel, s odavigyen, hová egy kín nem ér el.
gyászomban egy maradt, vigasztalásul s menekülésül közeli halálom. Küldd hát gyorsan, könyörgöm, ámor, szüntesd meg kínjaim e földön, hol nyugtomat többé már nem találom, csalódtam, jaj, elárdul, végság, öröm, csalárdul. Hadd töltse holtom azt örvendezéssel, ki már lobog új szerelem hevével. Balladácskám, nem baj, ha nem találhat örömet benned valaki, nincs még egy, ki mint én úgy dalolna, csak egy kérésem volna. Keresd meg, ámor, s hadd sírja ez ének, milyen keserű bánat jegyzett el a halálnak, és kérd meg, jobb kikötőbe vivén el, jön meg engem örök békességgel. Eme dalnak szavai nyilván megmutatták Filosztrátó lelkének állapotját és ennek okát. És talán még világosabban elárulta volna ezt egyik hölgynek arca, ki a táncban volt, ahogy a leszálló éjszaka el nem födözte volna az arcába szökkenő pirulását. De minek után a dalát bevégezte, több mást elénekeltek még, míg nem elérkezett a nyugalomra térés ideje. Miért is a királynő parancsára Kiki szobájába vonult. Végződik a Dekameron negyedik napja. Ötödik nap. Végződik a Dekameron negyedik napja, kezdődik az ötödik, melyen Fiametta uralkodása alatt oly szerelmesekről lészen szó, ki kemény és siralmas megpróbáltatások után megnyerték boldogságukat. Keleten immár egészen kivilágosodott, és a fellövellő napsugarak egész féltekénket megvilágosították, midőn Fiametta a madarak édes dalaira, melyek a napnak első órájában szerte a fákon vidáman felcsattogtak, felkelt és felkeltette mind a többi hölgyeket és a három ifjút, s lassú léptekkel leszállott a mezőre, s a tágas síkságon a harmatos fűben sétálgatott társaságával, különb-különféle beszélgetésekben, míg nem a nap jó magasra hágott. Demidőn úgy érezte, hogy a napsugarak immár forrón tűznek, a ház felé irányította lépteit. Midőn pedig odaérkeztek. Pompás borokkal és csemegékkel üdítette csekély fáradtságukat, és akkor a kellemetes kertben szórakoztak, mind az ebéd idejéig. Mely is midőn elérkezett, és a figyelmes udvarmester ahhoz mindent előkészített, néhány táncdalt énekeltek, s akkor a királynő kívánságára vidám hangulatban asztalhoz ültek, s minek utána rendben és jókedvben megebédeltek. Nem feledték a táncnak eleddig megtartott szokását, hanem ének és zene kísérettel néhány kört lejtettek. Annak utána pedig a szundítás idejére a királynő valamennyit elbocsátotta. Némelyek pedig szundítani tértek, mások szórakozás okából ott maradtak a pompás kertben. De a királynő kívánságára kevéssel 3 óra után valamennyien egybe gyülekeztek a szokott módon a szökőkút mellett. És minek utána a királynő pro tribunáli helyet foglalt, Pamfilo felé fordulván mosolyogva parancsolta neki, hogy kezdje meg a szerencsésen végződő novellák sorát. Ez pedig készséges hajlandósággal megfogadta annak szavát, és szólott eképpen. Első novella. Csimónénak a szerelemtől megjön az esze, és kedvesét, Ifigéniát hajón megszökteti. Rodoszban börtönbe kerül, melyből Lizimákó kiszabadítja. Akkor annak segítségével elrabolja Ifigéniát és Kasszandrát mennyegzőjük napján, és velük együtt Krétába szökik.
s minek utána mindegyik feleségül veszi kedvesét, velük együtt hazahívják őket. Sok novella kóvályog a fejemben, kedves hölgyeim, melyeknek elbeszélésével a mai napot, mely vidámnak érkezik, megkezdhetném. Ezek közül egy különösképpen kedvemre vagyon, mivel hogy ebben megláthatjátok nem csupán a boldog véget, mely mai elbeszéléseink tárgya, hanem azt is, mely szentek hatalmasak és jótékonyak ámornak erői, melyeket sokan kárhoztatnak és becsmérelnek, azonban igaztalanul, mivel nem tudják, mit beszélnek. E megismerés pedig, ha nem tévedek, bizonyára kedvetekre leszen, mivel hogy vélekedésem szerint magatok is szerelmesek vagytok. Tehát, miként a ciprusiak régi történeteiben olvassuk, élt Ciprus szigetén valamely főnemes úr, kinek neve volt Aristippó, ki minden földi javakban gazdagabb volt minden földiénél, és minden másnál boldogabb ember lett volna, ha hogy egyetlen dologban nem szomorította volna meg a sors. Ez pedig az volt, hogy egyéb gyermekei között volt egy fia, ki nagyságban és szépségben ugyan külön volt, mint a többi ifjaknál, de szinte hülye és félkegyelmű. Igazi neve pedig Galézó volt. De mivel sem tanítómestere fáradozással, sem atya kedveskedéssel vagy veréssel, sem bárki más semmi módon nem tudott a fejébe verni némi nemű tudományt, vagy jó erkölcsöt, továbbá durva és idétlen hangja, és inkább állathoz, mint emberhez illendő viselkedése miatt csúfolkodásból mindenki Cimone néven nevezte, mi is az ő nyelvükön annyit jelent, mint a miénken az, hogy félkegyelmű. E fiúnak kárba veszett élete miatt atya igen nagyon búslakodott. Mivel már letett minden reményről, parancsolta neki, menjen ki valamely birtokára, s ottan éljen jobbágyai között, hogy fájdalmának ímez oka ne legyen szüntelenül szeme előtt. Minek is Cimone igen megörült, mivel hogy a paraszti emberek erkölcsei és szokásai inkább kedvére voltak, mint a városiak. Cimone tehát kiment a falura, és ottan paraszti munkákban foglalatoskodott. Történt pedig egy napon, hogy délidő után, midőn vállára vetett bottal éppen által ment egyik birtokról a másikra, betévedt valamely kis erdőbe, amely a legszebb volt ama vidéken, és mivel éppen május hónapja járta, már egészen kilombosodott. Amint ezen keresztül haladt, miként sorsa vezérelte, sudár fákkal környékezett tisztásra bukkant, melynek egyik sarkában gyönyörű és hidegvízű forrás mellett a zöld pázsiton megpillantott egy gyönyörűséges alvó leányzót, akinek a testét oly lengeruha fette, hogy vakító fehérségéből szinte semmit el nem rejtett, és csupán övétől lefelé födözte hófehér vékony takaró, lábainál pedig ugyancsak két nő meg egy férfi aludt, eme leánynak szolgái. Midőn Cimone a leányt meglátta, mintha még soha életében nőt nem látott volna, botjára támaszkodván megállott, és némán határtalan elragadtatással elmerült a leány szemléletében, és bárgyú lelkében, melybe ezernyi oktatás nem tudott szikrányi nemesebb érzést beojtani, érezte valamely gondolatnak ébredezését, és most pallérozatlan és durva elméjében föltámadott a gondolat, hogy ez a leggyönyörűbb teremtés, kit földi ember valaha is látott. És annak utána sorra szemügyre vette testének részeit, és magasztalta haját, melyet színaranynak vélt, homlokát, orrát és száját, nyakát és karjait,
különösképpen pedig keblét, mely még alig domborodott. És parasztból hirtelen a szépségnek ítélő bírájává emelkedvén, fölöttébb kívánkozott látni szemét, mely mélységes álomban elnehezülten zárva volt, és hogy csak láthassa már-már, felébresztette a leányt. De mivel sokkal a szebbnek látta, mint mindam a nőket, kiket eladdig látott, gondolkodóba esett, ha vajon nem istennője, és mégiscsak volt annyi esze, melyel megítélhette, hogy isteni személyek nagyobb tiszteletre méltók a földieknél, és ennek okáért tűrtőztette magát, és várakozott, míg nem az magától felébred. És ám bár túlságosan hosszúnak érezte a várakozást, a szokatlan gyönyörűség oly igen lenyűgözte, hogy nem tudott elmozdulni onnét. Történt tehát, hogy a leány, kinek neve Efigénia volt, nagy idő múltán felébredt, mégpedig előbb, mint bármelyik cselédje, és felemelte fejét, és kinyitotta a szemét. Mikor maga előtt látta Csimónét botjára támaszkodva, fölöttébb elálmélkodott, és mondá, Csimóné, mit keresel itt az erdőben ímez órán? Csimónét mind Deli termetéről, mind faragatlanságáról, mind pedig atyának nemességes gazdagsága révén szigeten szinte mindenki ismerte. Az ifjú semmit nem felelt Efigénia szavaira, de mikor látta, hogy szemét kinyitotta, mereven rábámult, és úgy érezte, hogy abból oly édesség árad, mely soha nem érzett gyönyörűséggel tölti el. A leány ennek láttára kezdett attól tartani, hogy ez a merev bámészkodás még majd olyas valamire ösztökéli annak paraszti otrombaságát, hogy abból magára szégyen háromolhat, miért is szólította cselédeit, fölkelt és mondotta néki, Csimóne, Isten áldjon! Felelte erre Csimóne, én veled megyek. És ám bátor a leány még mindig félt, és ezért nem fogadta el kíséretét, mégiscsak akkor tudott megszabadulni tőle, mikor az már egészen a házáig elkísérte. Innen pedig Csimóne atyának házába ment, és kijelentette, hogy semmi áron nem megy vissza többé a birtokra. Bármilyen kellemetlen volt ez atyának és öveinek, mégis belenyugodtak otthon maradásába, mivel meg akarták tudni, mi ok késztette arra, hogy eddigi életmódját megváltoztassa. Minek utána tehát Csimóne szívébe, melybe eleddig semmi némű tanítás nem tudott behatolni, Efigénia szépsége által behatolt ámornak nyilvesszeje, hamar idő után elméje egyre jobban kibontakozván, csodálatba ejtette atyát és öveit és mindenki mást, aki csak ismerte. És mindenek előtt megkérte atyát, hogy járassa őt olyan ruhákban és minden egyéb ékességekben, mint ahogy testvérei jártak, mit is atya nagy örömmel megtett. Annak utána pedig derék ifjakkal társalkodván eltanulta tőlük a viselkedésnek mindam a módjait, melyek nemes urakhoz és különösképpen szerelmes ifjakhoz illenek. S mindenek igen nagy csodálkozására hamar idő múltán nem csupán a betűvetést tanulta meg, hanem egyikévé vált a legműveltebb embereknek. Annak utána pedig, mivel mindennek oka Efigénia iránt való szerelme volt, nem csupán durva és parasztos hangját váltotta illendő városiasra, hanem mesteri módon megtanult énekelni és muzsikálni, és a lovaglásban, és mind a tengeri, mind a szárazföldi hadviselésben fölöttébb ügyes és vitéz emberré vált. Egy szó, mint száz, hogy ne soroljam fel apróra minden jelességét. Négy esztendő sem telt el a manap óta, hogy szerelembe esett, és már is a legkedvesebb, legszeretetreméltóbb ifjúvá fejlődött,
és semmi jelességben nem volt hozzája fogható ifjú Ciprus szigetén. Nos tehát, bájos hölgyeim, mit gondoljunk Cimone felől? Bizonyára azt, hogy ama kiváló jelességeket, melyekkel a

és hová vezéreli őket sugáraival. Ám bár Cibone Efigénia iránt való szerelmében, ifjú szerelmesek gyakori szokása szerint bizonyos dolgokban túlságba tévedt, mégis Aristippó meggondolván, hogy ámor változtatta birkából emberré, nem csupán türelmesen békén hagyta, hanem még biztatta is, hogy szerelméért mindenben maga kedve szerint cselekedjék. De Cibone, ki nem engedte, hogy Galesónak nevezzék, visszaemlékezzen, hogy Efigénia is e néven hívta őt, tisztes végre akarván juttatni Szándokát, többször is kérőket küldött Cipszeóhoz, Efigénia atyához, hogy adja hozzá a leányt feleségül, de Cipszeó mindannyiszor azt felelt, hogy ő már odaígérte a lányt bizonyos Pazimunda nevezetű ródoszi nemesi fiúnak, és esze ágába sincs megszegnie néki adott szavát. Mikor pedig Efigénia mennyegzőjének ideje elérkezett, és jövendőbeli férje érte küldött, Cibone ekképpen szólott magában: most itt az ideje megmutatnom, ó Efigénia, mennyire szeretlek. Általad lettem emberré, és ha megnyerhetlek, bizonyosra veszem, hogy boldogabbak leszek akármely Istennél, és bizony, vagy megnyerlek, vagy meghalok. És ekképpen töprenkedvén nagy titokban összeszedett néhány nemes ifjút, akik barátai voltak, és titokban felszereltetett egy hajót mindennel, mi a tengeri csatához szükséges, és tengerre szállott, várakozván ama hajóra, melynek Efigéniát férjéhez kellene volna vinni Rodoszba. Efigénia pedig, miután atya pompásan megvendégelte férjének barátait, tengerre szállott, és akkor Rodosznak fordították a hajó orrát, és útnak indultak. Cibone ki semmit nem aludt. Másnap rajtuk ütött hajójával, s a hajó orráról nagy hangon átkiáltott azokhoz, kik Efigénia hajóján voltak: megálljatok, vonjátok be a vitorlákat, vagy pedig legyetek készen, hogy erőt veszünk rajtatok, és a tengerbe süllyesztünk. Cibone ellenfelei a fedélzeten fegyvert fogtak, és készülődtek a védekezésre. Miért is Cibone, minek utána így beszélt, felkapott egy vascsákját, áthajította a rodosziak hajójának farára, s miközben azok nagy sebességgel eloldalogni igyekeztek, hajójukat roppant erővel odahúzta maga hajójához, s egy szál egymaga átugrott a rodosziak hajójára vadul, mint az oroszlán, mintha csak semmibe venné őket, mint ahányan vannak. És mivel ámor sarkantyúzta, csodálatos düvel ellenségeire vetette magát törrel kezében, és jobbra-balra szurkálván levágta őket, mint holmi birkákat. Ennek láttára a rodosziak földre vetették fegyvereiket, és szinte egyértelemmel megadták magukat. Mondotta akkor nekik Cibone: ifjú uraim, nem a zsákmány sóvárgása, nem is az irántatok való gyűlölet indított arra, hogy Ciprusból felkerekedjem és nyílt tengeren fegyveres kézzel rejátok támadjak. Az, mi engem erre indított, a legnagyobb boldogság számomra, ha ugyan megnyerem. Nektek pedig nem nagy dolog szépszerével átengednetek nekem. Ez pedig Efigénia, kit a világon mindennél jobban szeretek, de mivel atyától barátságos békésszerrel nem tudtam megkapni őt. Ámor arra kényszerített, hogy ellenségetek gyanánt fegyverrel szerezzem meg. Mivel pedig az akarok lenni számára, minek a ti barátotok Pazimunda volt kiszemelve, adjátok őt nekem, és menjetek Isten hírével. Az ifjak, kiket inkább az erőszak, mint maguk nagy lelkűsége indított erre, sírván átadták Efigéniát Cibonénak. Ez pedig, mikor látta, hogy a leány sír, szólott eképpen: nemes hölgy, ne légy kicsiny hitű, én vagyok a te Cibonéd, és kitartó szerelemmel sokkal jobban megérdemeltelek, mint Pazimunda az eljegyzéssel.

0: Csimóna tehát, minek utána a leányt áthozatta maga hajójára, s a rodosziak semmi egyéb kincséhez nem nyúlt. Visszatért bajtársaihoz, és a rodosziakat útjukra bocsátotta. Csimóne tehát, ki határtalanul boldog volt, hogy a drága zsákmányt megszerezte, minek utána kevés időt annak szentelt, hogy a síránkozó leányt megvigasztalja, bajtársaival együtt olyképpen határozott, hogy egyelőre nem szabad visszatérniük Ciprusba. Miért is valamennyiük egyértelmű vélekedése szerint Kréta irányába fordították a hajónak orrát, mivel úgy hitték, hogy ottan valamennyien, kiváltképpen pedig Csimón és velük együtt Efigénia régibb és újabb rokonságok és számos barátaik révén biztonságban lesznek. Ám a sors, amely meglehetősen könnyűszerrel kezére juttatta Csimónénak a hölgyet, nem volt álhatatos, és hirtelen szomorú és keserves sírásra fordította a szerelmes ifjúnak kimondhatatlan vígasságát. Még 4 óra sem telt el azóta, hogy Csimóne a rodosziakat útjukra bocsátott, amidől leszállt az éjszaka, melyetől Csimóne soha még nem élvezett gyönyörűségeket várt. És egyszerre csak tomboló, dühös orkán kerekedett, mely az égboltot fellegekkel, a tengert pedig pusztító viharokkal töltötte be. Miért is senki nem tudhatta, mit kellene tennie, merre kellene menniük, de még a fedélzeten sem volt senkinek maradása, hogy valamely szolgálatot végezzen. Mondanom se kell, mely igen elbuslakodott ezen Csimóne. Úgy érezte, az istenek csupán azért teljesítették óhajtását, hogy annál keservesebb kínnal elveszejtsék, holott annak előtte ugyan keveset törődött a halállal. Ugyancsak nekibúsultak bajtársai is, de mindenek fölött bánkódott Efigénia, ki keservesen zokogott, és minden hullámcsapásra megreszketett, és zokogván keményen átkozta Csimóne szerelmét, és káromolta annak vakmerőségét, mondván, hogy eme szörnyű vihar bizonyára semmi másért nem támadott, csupán azért, mert az istenek nem engedik meg, hogy Csimóne, ki őt akaratjuk ellenére kívánta feleségül, élvezhesse vakmerő vágyának teljesülését, hanem azt akarják, hogy előbb lássa meg a leány halálát, annak utána pedig maga is nyomban halállal elvesszem. Efféle és még keservesebb jajveszékelés közben Rodosz szigetének szomszédságába vetődtek, miközben a hajósok nem tudták, mitévők legyenek, mivel a vihar óráról órára nagyobb erőre kapott, ők pedig nem tudták, nem is sejtették, merre sodródtak. Mivel pedig nem ismerték meg, hogy ez Rodosz szigete, minden igyekezetükkel abban fáradoztak, hogy ha csak lehet, partra vergődjenek és megmentsék életüket. Ebben pedig a szerencse kedvezett nekik, s valamely kicsiny tengeröbölbe vezérelte őket, hová kevéssel annak előtte befutottak hajójukkal a marodosziak is, kiket Csimóne útjukra engedett. Nem is vették észre előbb, hogy Rodosz szigetére vetődtek csak akkor, amikor a hajnal pirkadott, és némi világosságot derített az égboltozaton. Akkor látták, hogy talán nyíllövésnyire vannak ama hajótól, melyet előtte való napon útjára engedtek. Ebbe dolgon Csimóne fölöttébb megháborodott, s félt, hogy az történik vele, ami csak ugyan történt. Parancsolta tehát, hogy minden erejüket megfeszítvén igyekezzenek kijutni onnét, annak utána pedig vesse őket a sors bárhová, mivel sehol sem lennének oly kínos helyzetben, mint éppen itt. Megfeszítették tehát minden erejüket, hogy onnan kijussanak, de hiába hatalmas ellenszél dühöngött, s nemhogy kijuthattak volna a kicsiny öbölből, hanem akár tetszik nékik, akár nem, a vihar a partra vetette őket. Midőn pedig a partra felfutottak, a rodoszi hajósok hajójukról leszállván megismerték őket. Azok közül pedig egyik nyomban elfutott a szomszéd faluba, hová a rodoszi nemes urak mentek, s megjelentette nekik, hogy Csimónét Efigéniával együtt véletlenül idevetette a vihar hajóján, éppen úgy, mint jó magukat. Azok ennek hallatára fölöttébb megörvendeztek, maguk mellé vettek számos falubéli parasztot, és a tengerpartra siettek, és Csimónét, ki övéivel együtt partra szállott, és abban mesterkedett, hogy valamely közeli erdőbe meneküljön, Efigéniával s mind a többiekkel együtt elfogták, és a faluba vitték. És akkor nagy csapat fegyveres ember kíséretében kijött oda a városból Lizimákó, ki abban az esztendőben Rodosznak legfőbb bírája volt, és Csimónét valamennyi bajtársával egyetemben börtönbe vetette, mivel hogy Pazimunda, ki eme dolognak hírét vette, ennek miatt a panaszt emelt Rodosz szigetének tanácsánál. Ekképpen veszített el Ifigeneját a szerencsétlen és szerelmes Csimóné, alig hogy megnyerte, és anélkül, hogy egyebet kapott volna tőle néhány csóknál. Efigéniát számos rodoszi nemes hölgy vette gondjaiba, és vigasztalta rész szerint elfogatásán érzett bánata, rész szerint a viharos tengeren szenvedett hányattatása miatt. És eme hölgyeknél maradt mind a menyegzőjére megszabott napig. Csimónénak és bajtársainak, mivel előző napon visszaadták szabadságukat, a rodosziak elengedték a halálbüntetést, melyre Pazimunda mindenáron ítéltetni kívánta őket, és életük fogytáiglan tartó börtönre ítéltettek. A börtönben pedig, mint képzelhető, fájdalomban sínylődtek és reménytelenül, hogy valaha még boldog nap virrad rájuk. Pazimunda pedig minden erejével sürgette a készülődést a mennyegzőre. De a sors mintha csak megbánta volna ama csapást, mellyel Csimónét oly hirtelenül sújtotta, megmenekülése okából újabb fordulatot hozott. Volt Pazimundának egy öccse, korban ugyan fiatalabb nála, jelességben azonban méltó párja, kinek neve volt Ormizda. Ez már rég ideje abban fáradozott, hogy feleségül nyerje ama városnak bizonyos szép és előkelő leányát, kinek neve Kasszandra volt, kit is Lizimákó forron szeretett. És házassága különféle okok miatt több ízben is füstbe ment. Nos, amikor Pazimunda meggondolta, hogy mennyegzőjét nagy pompával kell megülnie, legjobbnak vélte, ha nyélbe üthetné, hogy Ormizda ugyanaz napon tartsa mennyegzőjét, hogy ne terhelje még egyszer a költség és az ünnepség. Miért is Kasszandra szüleivel újból tárgyalásokat kezdett, és ezeket sikerre is vitte, és öccsével egyetértésben elhatározták, hogy Ormizda ugyanaz napon veszi feleségül Kasszandrát, melyen Pazimunda mennyegzőjét tartja Efigéniával. Mikor Lizimákó ennek hírét vette, fölöttébb megszomorodott, mivel látta, hogy reménysége elveszett, holott abban bizakodott, hogy ha Ormizda nem veszi el a leányt, akkor ő bizonyosan megkapja. De okos ember lévén bánatát magába rejtette, és törte-törte a fejét, miképpen akadályozhatná meg, hogy ez megtörténjék. De semmi egyéb módját nem látta, mint azt, hogy elrabolja a leányt. Ezt pedig könnyűnek gondolta ama hivatalánál fogva, melyet viselt, de sokkal becstelenebbnek is vélte, mintha nem viselte volna ama hivatalt. Mégis hosszas fontolgatás után a szerelem könnyen legyőzte a becsületét, és elhatározta, hogy akármi történik is, elrabolja Kasszandrát. S midőn arra gondolt, kit vegyen maga mellé társul ennek véghezvitelében, és miképpen hajtsa végre a dolgot, eszébe jutott Csimóné, akit bajtársaival egyetemben börtönében tartott, és úgy gondolta, hogy Csimónénál jobb és hűségesebb társra eme dologban szert nem tehet. miért is a következő éjszakán nagy titokban felhozatta őt szobájába, és eképpen adta fel neki a szót. Cimone. Valamint az Istenek jóságos és nagylelkű adományozói az emberek javainak, akképpen nagy ügyességgel próbára vetik azoknak virtusát, s kiket minden sorsokban szilárdnak és álhatatosnak látnak, azokat a legmagasabb jutalmakra méltóknak ítélik, mint mindenkinél derekabb embereket. Ők a te virtusodnak csalhatatlanabb bizonyságát kívánták, mint aminőt mutathattál volna atyád házának négy fala között, kinek mérhetetlen gazdagságát ismerem. És mindenek előtt a szerelemnek hegyes ösztökéjével, mint hallottam, bárgyú állatból emberré nemesítettek, annak utána kemény sorscsapásokkal, mostan pedig gyötrelmes börtönnel próbát kívánnak tenni, vajon most másképpen érezele, mint akkor, midőn rövidke ideig élvezted meghódított zsákmányodat? Ha pedig ugyanazonképpen érezel, akkor soha oly örömet nem adtak néked, mint aminővel most készülnek megajándékozni, ezt pedig értésedre adni kívánom, hogy megfogyatkozott erőidet visszaszerezzed, és újból bátorságra kapj, Pazimund, aki oly igen örvendett balsorsodon, és oly buzgón szorgalmazta kivégeztetésedet, hanyathomlok siet megtartani mennyegzőjét a te Efigeniáddal, hogy eréven élvezze a zsákmányt, melyet a szerencse jókedvében előbb néked adott, annak utána pedig haragjában hirtelen elvett tőled. Magamról tudom, hogy ez bizonyosan mennyire fáj neked, ha oly szerelmes vagy, mint hiszem. Mivel, hogy az öccse Ormizda éppi méltatlanságot akar elkövetni ellenem Kasszandra miatt, kit a világon mindennél jobban szeretek. És úgy látom, hogy a sors semmi némű utat, módot nem hagyott számunkra, hogy emel roppant méltatlanságot és csapást elkerüljük, ha hogy szívünk és karunk virtusával, karddal a kézben utat vágunk magunknak, hogy megszöktessük kedveseinket, te immár másodszor a tiédet, én pedig az enyémet először. Miért is, ha szíved gondja, nem akarom mondani, hogy szabadságod, mely kedvesed nélkül ugyan keveset ér neked, hanem kedvesed visszaszerzése, hát akkor ezt az Istenek kezeidbe adták, ahogy velem tartasz vállalkozásomban. Eme szavak egészen eloszlatták Cimone csüggedését, és nem sokat tétovázott a felelettel, hanem szólott. Lisimaco. Sem vitézebb, sem hívebb bajtársat nálam nem találsz e vállalkozásra, ha ugyan elérem vele azt, miről beszélsz, és ezért legjobb belátásod szerint mondd csak, mit kell tennem, és majd meglátod, mely csodálatos bátorsággal elvégzem azt. Felelte erre Lisimaco. Mához 3 napra költöznek az új asszonyok férjük házába. Oda tehát mi, te magad fegyveres bajtársaival, s magam is néhány megbízható emberemmel este felé behatolunk, az asszonyokat a vendégsereg közepéből elraboljuk, és elvisszük valamely hajóra, melyet titokban felszereltettem. Közben pedig mindenkit levágunk ki ellenszegülni merészel. Cimonénak tetszett ez a terv, és mind a megszabott ideig csendben várakozott börtönében. Hogy pedig a mennyegző napja elérkezett, fényes és nagyszerű volt a lakodalom, s a két testvérházának minden zugát betöltötte a hangos vidámság. Lisimaco, minek utána minden szükséges dolgot előkészített, Cimonét és bajtársait, s hasonlatosképpen maga barátait, kik valamennyien fegyvert viseltek ruhájuk alatt, előbb áradó szavakkal lelkesítette tervének végrehajtására, s amikor az időt elérkezettnek látta, három csapatra osztotta őket, és ezek közül az elsőt nagy óvatosan leküldötte a kikötőbe, hogy senki meg ne akadályozhassa a hajóra szállást, mikor arra kerül a sor, a másik kettővel pedig Pazimunda házához vonult, és egyiket a kapuban hagyta, hogy senki őket be ne zárhassa, s távozásukat meg ne gátolhassa, a harmadik csapattal pedig Csimonival együtt felment a lépcsőn. Midőn pedig abba a terembe értek, melyben az új asszonyok számos más hölgyekkel egyetemben már asztalnál ültek az ünnepi lakomán. Előre nyomultak, földre döntötték az asztalokat, kiki fogta maga kedvesét, általatta bajtársainak karjaiba, s parancsolták, hogy nyomban vigyék őket a készen várakozó hajóra. Az új asszonyok jajveszékelni és sikoltozni kezdtek, s hasonlatosképpen a többi hölgyek és szolgák is, és hamarosan az egész házat felverte a lárma és a jajveszékelés. De Csimóna és Lizimákó és bajtársai kardot rántottak, miközben semmi ellenállásra nem leltek, mivel mindenki utat nyitott nekik, és eljutottak a lépcsőig. És amint azon lefelé haladtak, szembe jött velük Pazimunda, ki a lármára furkosbottal kezében kirohant, akkor Csimóne nagyvitézül fejen sújtotta, és fejét kettészelte. Pazimunda pedig holtan rogyott lábai elébe. A szerencsétlen Ormizdát, ki bátyjának segítségére sietett, Csimóne ugyancsak egy csapással megölte, és még néhány más férfit, kik hozzájuk akartak férkőzni, Lizimákó és Csimóne bajtársai megsebesítettek, és visszavertek. Akkor pedig távoztak a vérben úszó házból, melyet fölvert a lárma, a sírás és a jajveszékelés, és akadálytalanul zárt rendben zsákmányukkal együtt eljutottak a hajóhoz, melyre is föltették a hölgyeket, és maguk is felszállottak minden bajtársaikkal egyetemben. És miközben már a part megtelt fegyveres hadinéppel, mely a hölgyek megszabadítására jött, ők vízbe merítették az evezőket, és újjongván nekivágtak útjuknak. És megérkezvén Krétába, ottan számos barátaik és rokonaik örömmel fogadták őket, annak utána feleségül vették a hölgyeket, nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élvezték zsákmányukat. Ciprusban és Rodoszban sokáig nagy volt a forrongás és a lázongás eme cselekedetük miatt. Végezetül mindkét helyen közben jártak barátaik és rokonaik, és kieszközölték, hogy rövid számkivetés után Csimóne Efigéniával megtérhetett Ciprusba, és hasonlatosképpen Lizimákó Kasszandrával visszatérhetett Rodoszba, és annak utána mind a ketten még nagy időn által vidáman és boldogan éltek szülőföldjükön, feleségükkel. Első novella. Csimónénak a szerelemtől megjön az esze, és kedvesét, Efigéniát hajón megszökteti. Rodoszban börtönbe kerül, melyből Lizimákó kiszabadítja. Akkor annak segítségével elrabolja Efigéniát, és Kasszandrát menyegzőjük napján, és velük együtt Krétába szökik. És minek utána mindegyik feleségül veszi kedvesét, velük együtt hazahívják őket.
1: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsón Rádió.
2: Lamacsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőjét isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsón Rádiót az italműhely támogatja.

0: Radio Capito.
1: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
2: Lamacsun.
1: Lamacsun.
2: Rádió.
1: Lamacsun.
2: Rádió.
1: Lamacsun.
2: Rádió.
1: Lamacsun rádió.
3: Na mi van még?
2: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

Lakmacsun Rádió. Ilyen hangot ad ki az Illuminati.

0: Mémelés. Vagy nem is tudom, nem informatikus, tényleg egy ilyen sok e-mailezős emberek ezt értik, igen. Nem? Aha. Tehát, hogy a, igen.
1: Be van szegény így nyomódva a másik végébe, és így.
0: És, ja, és ott van, ott hever előtte egy igazi mail, tehát egy igazi levél. És gyakorlatilag az, hogy olvasol valószínűleg ami nagyon para e-mailt, ami ilyen modorosan kezdődik.
1: Igen. Ja, ez az e-mail kezdés, ez nagyon jó.
0: Igen, ez kicsit ilyen ilyen.
1: Ezt hogy mondanak magyarul?
0: Remélem jól vagy, nem?
1: Igen.
0: Egy mizu.

0: Lamacsú Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy kesélyű tonikot leteszel az asztalra.

0: A Macsó Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Most pedig következik egy Miki szócikk.
2: Rigai öböl. Föld és víz rajza. A léghorgászat a lettek és észtek kedvelt téli sportja. 2013 márciusában, mikor a jég hirtelen olvadni kezdett, 220 embert kellett kimenteni a jégtáblától.
3: La Macsó Rádió.
0: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepé, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Szereted
0: a
4: kísérletező
0: zenéket?
4: Válogatásokat?
0: Az.
4: Experimentál.
0: Teg.
4: Experimentál.
0: Teg.
4: Alatt.
0: Több.
4: Alatt.
0: Műsort.
4: Alatt.
0: Is.
4: Találsz.
0: Ebben.
4: A.
0: Műfajban.
4: Például.
0: Donát Kacsa.
4: Klub.
0: Kacsa Klub.
4: Paikka.
0: Vagy.
4: Havi.
0: Zaj.
4: Műsoraink.
0: Na, Macsó Rádió.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Hé, Endre, van még egy kis keselyű tonika lahma bárban?
3: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.
4: Az Andorban szerintem az a nagyon izgalmas, hogy képes optimista maradni, vagy hogy képes valahogy a mozgalmiságnak valamiféle formát adni, meg képes valahogy egyébként a nézőjét is lelkesíteni egy csomó ponton. Tehát, hogy egy olyan sorozatról van szó, ami abban az elképesztően, borzasztóan individualista kortárs popkultúrába gyakorlatilag előirányozza, hogy képes legyél feladni önmagadat részben azért, hát hogy hordozójává válhass valami többnek.

Sziasztok! A mai adásunkban aktuális, populáris filmekről és sorozatokról fogunk beszélgetni baloldali szemmel és a szokásosnál kötetlenebbül. Az érdekel minket, hogy az idei év néhány meghatározó mozgóképes alkotása hogyan beszél az elköteleződésről, a közösség erejéről vagy a közös valóságunkról. Beszélgetőtársam András Csaba kultúrakutató, ő a nemrég megjelent konszenzuális mozi, a kortárs emancipatórikus tömegfilm politikai esztétikája című könyv szerzője. A könyvemutató

0: Itt van már velem vendégem, András Csaba.
1: Üdvözlök mindenkit.
0: És mielőtt rátérnék különböző filmekre és sorozatokra, Csabival megbeszéltünk néhány dolgot, amiről szívesen beszélgetnénk, mindkettőnek vannak gondolatai, meglátásai róla. De mielőtt erre rátérek, Csabi, kicsit még a könyv kapcsán fogott nálak. Tehát, talán egyik legérdekesebb számomra, hogy már a könyved címében amellett állsz ki, hogy a kortársi tömegfilm lehet politikai értelemben felszabadító, ugye emancipatórikusnak hívod. Ez miért nagyon egyedi, sőt, akár egyenesen hagyománysértő állítás egy bizonyos szempontból nézve? Miért van az, hogy amikor meglátom ezt a címet, akkor egy hihetetlen újdonságérzés van töltel engem, baloldali kultúrámélet felőjőve?
1: Hát igazából igen, itt én a tömegkultúrával foglalkozom ebben a kötetben, és azt hiszem, hogy a leggyakoribb eljárásai a kortárs kritikai elméletnek az az, hogy a művészetben lehetőségeket lát, a tömegkultúrát meg jellegzetesen bírálni szokta. A kultúriparnak a bírálata az egy egyre jobban bejáratott dolog, gyakorlatilag, hogyha az ember körbenéz a YouTube-on, akkor annyi ideológia kritikai videót fog találni, hogy alig tud betelni velük. Gyakorlatilag a tömegkultúrának egy ilyen tünetként való felfogása vagy elemzése, az nagyon népszerű. Miközben a művészet területén pedig nagyon hangsúlyos az, hogy keresik az emancipatorikus lehetőségeket. Mit tud csinálni a művészet, milyen új ábrázolási lehetőségei vannak, milyen új esztétikai lehetőségei vannak, mit tud változtatni a befogadóján, és így tovább. Az én pozícióm pedig tulajdonképpen az, hogy engem az érdekel tulajdonképpen ebbe a könyvbe, hogy a tömegkultúrában milyen pozitív, affirmálható, támogatható, előremutató tendenciákat azonosíthatunk. Ezzel nem akarom azt állítani, hogy az egész tömegkultúra, mint olyan, már mint ahogy én használom a tömegkultúra fogalmát, abban az értelemben csak a pozitív értelembe vett populáris kultúrára használom a tömegkultúrát, ami a tömegek felszabadítását célozza, valahogy így határozom meg a könyvben. Szóval nem akarom azt mondani, hogy az egész populáris kultúra, meg a kultúripar minden termékét valahogyan föl kéne szabadítanunk az elefántcsonttornyok elnyomása alól, csak azt akarom mondani tulajdonképpen, hogy szerintem számos pozitív tendenciája van a tömegkultúrának, számos olyan sémát azonosíthatunk a populáris kultúra területén, ami joggal tarthat számot a kritikai érdeklődésre.
0: Szerintem én tovább is megyek, hogyha...
1: Persze.
0: Jó. Rá is térünk ezekre a filmekre. Az első film, amiről beszélgetni szerettünk volna, már csak aktualitása okán is, az Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik utánja. Hogyha esetleg ezt még nem láttátok volna, egyrészt valószínűleg le fogjuk spoilerezni a tartalmát, tehát így hallgassátok. Másrészt röviden összefoglalva, ez a film arról szól, hogy van Amerikában, nagyjából meghatározhatatlan, de így közel hozzánk kortársi helyzetben egy forradalmi, French 75 nevű forradalmi sejt, aki különböző tárolt cselekményeket nevezzük így, vagy különböző erőszakos cselekményeket hajtanak végre, és az ő életüket követjük nyomon már 20 évvel vagy x évvel később, miután ennek a ilyen időszaka elmúlt, egy apukát és a lányát, illetve az utánuk nyomozó Lockjaw tizedes, azt hiszem így nevezték a filmben. Az igazság, hogy én erre a filmre, milyen Paul Thomas Anderson neve, ő egy nagyon jó nevű amerikai filmes mellett, én nagyon reményekkel ültem be a neve miatt is, meg amiatt is, mert azt éreztem, hogy itt az milyen fikciósan, valamiképpen elemelve, de mégiscsak az amerikai mozgalmi múltról lesz szó. A Black Panther mozgalomnak az ilyen ízét éreztem már a trailereken is, hogy azt láttam, hogy ez, ahogy be van mutatva ez a mozgalmi dolog, az nagyon a Fekete Párduc pártra emlékeztet nagyon erősen, meg folyamatosan láttam már az ilyen előzetes anyagokon is, hogy utalgatás van arra, hogy a Donald Trumpi fasizálódó Amerikában képzelünk el, hogyha létezne egyáltalán egy ilyen forradalmi dolog, az mit csinálna és miért csinálná. És azt éreztem benne, ami nagyjából egyébként a mostani értelmezések is efelé haladnak, ugye a nyugati sajtóban, New York Times, meg ilyen helyeken lehet olvasni, hogy ez a film arról szól, hogy ha nem is ért egyet ezekkel a mozgalmi dolgokkal, de keresi a mozgalmi lehetőségeket egy ilyen útkeresés, egy ilyen kiélezett helyzetben. Szóval, amit csak mondani akarok, hogy én úgy kifejezetten úgy jöttem be, hogy szeretni akartam ezt a filmet, és nagyon vártam, hogy na Paul Thomas Anderson mit csinál az amerikai mozgalmi múlttal. Nagyon csalódva jöttem ki. Leginkább azt éreztem, hogy semmit. És azt hiszem, hogy te is csalódva jöttél ki, Csabi. Uh-huh. Úgyhogy először téged kérdeznélek, mi volt a csalódásod tárgya?
1: Jó, oké, igen. Igen, szóval nem tudom, hogy mennyire

0: velünk, meg majd végig a bevezetőnknek, mert tényleg elég sok bírálandó,
1: vagy
0: bírálni valónk lesz a későbbiekben. Nagyon érdekes ennek a filmnek a recepciója, nagyon ünneplik most ezt a filmet, és ez szerintem főleg annak köszönhető, hogy filmszerű, vagy hogy így filmként viselkedik. Egészen egyszerűen ma úgy alakult át a médiafogyasztásnak, a kortárs normái úgy alakultak át gyakorlatilag, hogy egy konvencionális értelemben működő film, az már a nosztalgia tárgya tulajdonképpen. És valahogy, hogy most megjelenik egy film, ami nem egy vidámparki élményre hasonlít, vagy nem úgy tűnik, mintha egy mesterséges intelligencia írta volna, hogy jól szerkesztett, meg vizuálisan erős, az már eleve népszerűvé teszi. Másrészt meg ugye bemutatja ezt a mozgalmi küzdelmet, amit itt látunk benne, aminek ugye van itt két oldala, mind a kettővel ironikus, vagy mind a kettőtől távolságot tart. Ilyen értelemben ilyen jellegzetesen posztmodern emlékeket idéző alkotásról van szó, vagy annak a korszaknak a kultúrájára emlékeztet. De azért az egyikkel kevésbé kritikus, ez elég világos, tehát ez a mozgalommal emfelé azért mutat valamiféle...
1: Legalábbis empatikus, igen.
0: És hogy emiatt egyébként nyilván itt a kultúrharcba ágyazódik, vagy a kultúrharcnak meg a kortárs amerikai politikai küzdelmeknek a kontextusában jelenik meg, és az egy nagyon komoly kérdés, hogy van ezen valamennyire túlmutat-e. Én nekem is az a benyomásom, hogy nem. Szóval, hogy alapvetően én is kedvelem Paul Thomas Andersont, azt hiszem, hogy vannak olyan filmjei, nem a társadalom az ő fő témája, nem, vagy nem a társadalmi totalitásról szokott beszélni, de tud olyan filmeket csinálni, amik relevánsak ebből a szempontból. Szerintem, amikor egyfajta ilyen melodramatikus humanizmus jegyében beszél arról, hogy az egyén mennyire magányos, vagy hogy van, mekkora távolság van az egyén és a közösség között, mondjuk például a Magnólia című filmjében, azt szerintem tök szuperül csinálja.
1: Hát meg, szóval, hogy amit mondasz, hogy nem nagyon szokott a társadalmi totalitás szintjére jutni, vagy a társadalom egészében megfogalmazni állításokat, tehát a politika szintjén beszélni, hogyha másik nyelven mondom ugyanazt. De hogy ez általában szerintem ez egy nehéz dolog a film, hogy általában a film egy romantikus műfaj, általában kevés karaktert mozgat, rövid történet, rövid időt fog át a története. Erre gondolok, hogy romantikus műfaj, novellaszerűen működik gyakorlatilag, hogy irodalmi formák köré próbálom szorítani. Tehát kevés ember, szűk emberi kapcsolatok, azok akár milyen ábrázolva, viszonylag a cselekmény is általában kevés időt ölel át. Nyilván vannak ellenpéldák, sokféle film van, de mondjuk a hagyományos konvenciális film ezt csinálja, hogy nagyon pici mikrovilágot tud csak bemutatni abban az adott időkeretben. De hogy az igazán ügyes filmek, az én szempontom szerint, amelyek valahogyan társadalmi szintre jutnak, képesek a személyes drámát allegórikusan vagy metaforikusan kiterjeszteni úgy, hogy értjük, hogy ez a személyes dráma, amit történik előttünk, ami két ember, egy szerelmi viszony, egy szakítás, bármicsoda, az valahogyan metaforikusan kiterjeszthető egy sokkal nagyobb közösségre. Tud társadalmi eseményé válni az adott ábrázolt személyes viszony. És pont Paul Thomas Andersonnak, igen, a Magnolia nagyon jó példa, de a Vérzőolaj a másik nagyon kiemelt filmje, ott is az apa-fiú viszony személyes ilyen és traumatizált jellegében, hogy végigelem ez a film, az egész amerikai társadalomnak a viszonya a saját keletkezéséhez, a tőkés viszonyokhoz, apa a nagy tőkés, aki megalapítja az Amerikát, és létrehozza ennek a rendszerét, aki ez egy ilyen tiszta hősies, heroikus alak, aki közben ugye a saját fiát meg szétraumatizálja. És itt valahogy a személyes, és a politikai, meg a társadalmi, meg a történeti, ugye így össze vannak fűzve. Nincs erős állítás, az se téve, nem arra van szó, hogy Paul Thomas Anderson, nem tudom, mozgalmi filmes lenne, ezt nem állítom, a Wörz valahogy semmi mozgalmi film, de mégis valahogy az amerikai múltról, történelmről, az olajiparról és az emberi viszonyokról ebben valahogy gondol valami, hogy ezek így metszik egymást. És ebben a filmben így az egész film egy ilyen családdráma körül forog valójában.
0: Igen.
1: Kikinek az apja, meg a gyereke, és az anyuka hogyan hagyta el a lányát. És a tanulság, amire kifut végül, az ez, hogy legyünk jó szülők. És ez így a film zárlata, a film végén az anyuka küld egy levelet, az anyuka, aki elhagyta a lányát, hogy megbántam, és szeretnék, bárcsak jó szülő lettem volna. És ez az egész politikai kontextus, ami körülöttem van, ez a mozgalmi, mindenféle bombázás, meg nyomozás, az mind csak egy ilyen díszítés, egy nagyon konform családi üzenete, azt hiszem. Tehát, hogy így, amikor jöttem a moziból, ezt mondtam a barátaimnak, hogy csak amerikai forradalomról szóló film lehet ennyire konzervatív. Mert hogy egész egyszerűen csak annyit mond, hogy éljünk szeretetteljesen a szeretteinket, a családunkat, ugye, kettő összeomosva, azokat priorizáljuk, és
0: igen, abszolút egyetértek veled ebben is. Meg tényleg az is van, hogyha már pozitív példákat akarunk keresni például tömegfilmre, akkor én egy pozitív példának tekintem Bong Joon-hónak a Snowpiercer című
1: abszolút
0: filmjét.
1: Abszolút, én szeretem.
0: És ami a például a te kritikádban is megjelenik a Mickey 17 című filmjével kapcsolatban, hogy egészen egyszerűen ugye ez az egész trumpizmus, mint egy ilyen gravitációs erő, valahogy elviszi ezeknek a kritikáknak nagyon sokszor az élét. És itt Igen. is valami ilyesmi történik szerintem. Ami engem kiábrándított, vagy ami nekem kimondottan rossz eset ebbe a filmbe, hogy ez a szatirikusan bemutatott szélsőjobboldali hatalommal küzd ugye ez a mozgalom, ami egy ilyen teljesen tartalmatlan és teljesen gondolattalan aktivizmus.
1: Igen.
0: És hogy van a perfidia, az egyik szereplő, aki az anya karakterét játszik itt tulajdonképpen, aki kb. Tisztán libidinális okokból forradalmár, tehát ő erre izgul konkrétan így ez, szexuálisan.
1: Ez a film állítása.
0: Igen, igen. Van a partnere a Bob, aki egy ilyen sodródó füves arc tulajdonképpen. Egyébként még a legrokonszenvesebb ellenálló az a Sensei-ként emlegetett karakter.
1: Dátorú játszik.
0: Igen, igen, akinek ilyen Wes Anderson és Tarantino filmekbe illő vibe-jai vannak, igen. És ő ott a háttérben, mint hogyha ő tényleg csinálna valamit, de ő meg egy ilyen mellékszereplő a történetből, hogy nem ráfigyel alapvetően az egész.
1: Ugye az ő szállában az van, hogy ő amellett, hogy ennek a forradalmi csoportosulásnak segít, amellett ő egy közösségszervező, egy kisebbségi közösséget, egy spanyolajkú kisebbségi közösséget szervez, és az ő életfenntartásukat, életszervezésüket támogatja. Tehát valódi mozgalmi munkát végez abban az értelemben, ahogy te meg én mondjuk mozgalmi munkáról gondolkodunk, hogy ez egy olyan dolog, ami a mindennapi élet szervezésének a szerves része. A mozgalom az nem az, hogy bombákat helyezünk el helyeken, hanem az, hogy elviszük a nagyit a bolban. Tehát ez a mozgalom, amikor a társadalmat magát újra szőjük aktivizmusból.
0: És több filmes barátom ismerősöm őt emelte ki, csak akkor meg zavar, hogy miért nem rákoncentrál
1: valahogy.
0: Akkor miért
1: róla van szó.
0: Egyébként ennek kapcsán hoztam egy idézetet, amit meg akartam mutatni neked, meg a hallgatóknak. Egy nagyon picit hosszú, úgyhogy nem biztos, hogy teljesen podcastba illő dolog, de hogy nagyon szívesen. Oké, kösz. Ezt Alain Badiou, egy francia filozófus írta, van egy szövege, az a címe, hogy eszme nélküli mozgalmak és egy eszme mozgalmaknak, ez a címe. És tulajdonképpen a kortárs mozgalmi állapotról szól, arról, hogy hogy áll ma az ellenállás. És azt írja a Badiou, hogy a kortárs mozgalmak egysége szigorúan a negativitáson alapul. Lázadhatunk a kínai kormány hongkongi fellépése, az algériai katonai klikkek hatalomátvétere, az iráni vallási hierarchia szorítása, az egyiptomi despotizmus, a kaliforniai nacionalista és etnikai reakció, a francia hadsereg Maliban zajló beavatkozása, a brazíliai neofasizmus, az indiai muszlimok üldözése, az abortusz és a nem hagyományos szexualitás lengyelországi retrográd stigmatizálása ellen, és így tovább. De ezekben a mozgalmakban nincs semmi más, és különösen semmi, ami általános ellenjavaslatot jelentene. Az egységisítő tagadás nem hordoz magában semmiféle megerősítést, sem kreatív akaratot, sem a helyzetek elemzésének aktív koncepcióját, sem azt, hogy milyen lehetne, vagy milyennek kellene lenni egy új típusú politikának. Mindezek hiányában a mozgalom végső egységének formájához jutunk, amelynek lényege, hogy az a rendőri elnyomás ellen határozza meg magát, amelynek áldozata volt. Röviden, a mozgalom pusztán a mozgalom hatóságok általi tagadásának tagadása lesz. És tulajdonképpen ezt látjuk a filmben, és ez tök jó lenne, hogyha erre építene valamit, mint ahogy egyébként a regény, amit adaptál, ez egy Thomas Pynchon regény, a Vineland, amit adaptál, az pont valahogy a forradalmi energiák kimerüléséről szól, és ilyen értelemben reflektál erre a helyzetre, de ez a film ábrázolja valahogy ezt a típusú ürességet, de nem épít rá valamiféle reflexív réteget, nem tud erről mondani bármit, pusztán ábrázolja, és igazából felhasználja talán arra, hogy a háttere legyen valamiféle tényleg ilyen komikus, szórakoztató, néha picit gicses történetnek.
1: Ez egyetlen állítás, amit tesz, az, hogy oké, halott a mozgalom, ilyen a mozgalom, a következő generáció majd talán elér valamit, talán jobban fog küzdeni, és adni a dolgunk, hogy a következő generációt felneveljük. És
0: bízzunk
1: a fiatalokban, hogy a fiatalok megmentenek Trumptól, ugye. Nagyon érdekes ez, mert annyira érzem, hogy a koncepció ott van a filmben, tehát, hogy ami pont mondasz, hogy a mozgalmi energiák kimerülése, hogy még vizuálisan is erre a 60-as évek vége, 70-es évek elejére utalgat a film, hogy fel van véve, úgy néz ki, mint egy B-film. Úgy néz ki, mint egy 70-es évekbeli exploitation film. Nagyon sokszor. Nyilván annak egy megemelt művészfilmes formája, sokkal több pénzből és sokkal jobb kamerákkal, de mégiscsak utalgat egy olyan filmes időszakra vizuálisan is, amely időszak ebben az első amerikai mozgalmi kimerülés korszakában játszódott, ugye a 60-as évek nagy mozgalmi felfutása, és a 70-es évek, hát mint Európában is ugyanaz a sztori, tehát ez egyszerre történt a 68 mindenhol a nyugati világban, egyfajta megcsömörlése ennek, hogy nem, hiába van hippi mozgalom, hiába van a spiritualitás, a szabad szexualitás, ezekkel a dolgokkal nem sikerül nagyon áttörni. a hatalom üvegplafonját, nem tudtuk megváltoztatni a világot, pedig hatalmas energiák szabadultak el a 60-as évek végén, tényleg, nyilván ez mai napig az amerikai kultúrának mélyen a része. És nekem nagyon fura ez, hogy látom, hogy a rendezőt őszintén érdekli, őszintén végig gondolta, hogy milyen filmet akar csinálni, úgy, hogy nincsen végül semmi mondani való, hogy ekkora lélegzetvételt venni ahhoz, hogy aztán pukizzunk egyet, az elképesztően furcsa nekem. És ott vannak az elemek, tehát látom, ahogy utalgat a Black Panther Party-ra, amit farában is felhoztam, de mégis a lényeget elveszti, mert ez egy szomszédsági mozgalom volt, az emberek fekete elnyomott közösségek egymásnak a túlélésért próbáltak segíteni. Kaját osztottak, meg ilyen mindenféle jótékonysági aktivizmust kell elképzelni, és ebből építettek aztán politikai hatalmat, és az már sokadik lépés, hogy a rendőri elnyomás ellen hogyan küzdöttek és miért.
0: Igen, igen. És ezért lenne érdekes egyébként pont a Sensei-nek a világa ilyen értelemben.
1: Igen, pontosan.
0: Akinek egyébként igazat ad a film, tehát például nagyon sokan kiemelik a végén annak az autós üldözésnek a jelenetét, ami egyébként egy vizuálisan is nagyon jól megkomponált jelenet, és a hullámzásnak a képe jön vissza, amit a Sensei korábban javasolt a Bob nevű karakternek. Igen. Tehát kvázi filmnyelvileg egyébként igazat ad ennek a karakternek, úgyhogy én még egyet is tudok érteni azokkal, akik itt látnak benne például egy ilyen pozitív aspektus, csak az a helyzet, hogy ez nekem egy ilyen kihagyott zicsernek tűnik. Hogy igen, amire fókuszál, az viszont pont nem az, amire talán érdemes.
1: Nem, amire fókuszál, még is tudom olvasni, ez egy nem létező mozgalom. Tehát és nem csak úgy értem, hogy fikciós, persze filmet nézünk fikciós, hanem úgy értem, hogy nem tudok elképzelni ilyen mozgalmat, ami ennyire nem gondolja semmit semmiről. Igazán ellenbe jönnek persze, hogy gyakran így néznek ki gyakorlatban az ellenállásra, de hogyha már mozgalmat szerez ember, és összejel velük, van egy jelenet, ahol a tűz körül ülnek és beszélgetnek. Hogy persze vicces, az ember nevet rajta, hogy ha-ha, baladaliak őrűségeket beszélnek. Tényleg vicces, csak valahogy ez lejön a vászonról. Pont, hogy nem jön le a vászonról, hanem a mozgalmiságról kialakult popkulturális képet reprezentálja vissza.
0: Abszolút, igen.
1: Ilyen szimulákrum problémában vagyunk, hogy ez soha nem volt dolog, de van kialakulva róla egy kép már 1000 millió másik film meg diskurzus által, és azt visszadobja elénk, hogy aztán arra elmondja, hogy azért egy rossz mozgalmiság, és hát valóban, de hogy mi értelme ennek, ez eleve egy képzeletbeli mozgalom, tehát hogy ez valóban rosszul működik így.
0: Kimondottan. Tehát tényleg ez a problematika érvényesül itt, hogy ami mondjuk az amerikai közgondolkodásban azok, akik nem ismerik ezt a mezőt, mondjuk akiknek vannak ilyen, mondjuk konzervatívak, és vannak valamiféle félelmei az antifával kapcsolatban, teszem azt, ami nyilván tudjuk, hogy nem is egy ilyen olyan értelemben
1: nem
0: konkrét
1: szervezet,
0: mint ahogy ezt manapság a szélső jobb oldal beállítja, de hogy azok képzelnek el valami ilyesmit, vagy hogy valahogy így néz ki ez az egész dolog, és itt viszont tényleg arról van szó, hogy ebből a filmből, noha úgy tűnik, hogy mintha lenne egy ilyen politikai vállalása, gyakorlatilag nincsen politikai vállalása, gyakorlatilag tényleg csak ezekkel az amerikai közéletben nagyon virulánsan jelenlévő képeket veszíti egymásnak.
1: Hát, hogy a csalódásainkat folytassuk, azt hiszem, hogy ideje áttérnünk a mai második aktuális filmünkre, amit megegyeztünk benne, hogy beszélgetni fogunk róla. Ugye az Árvára, ahogy már a felvezetőben is említettem. Nemesi Lessi László új filmjére. Ez a film igen-igen sokat vállal, Budapesten játszódik 1957-ben, tehát 56-os forradalom után, és Andort követjük nyomon, akinek az apja hát eltűnt, valószínűleg megölték, nem tudjuk pontosan, de hát Amerikán menekült, ez nem egyértelmű a filmből. És nyilván a film egy magyar rendezőtől ennyire egy ilyen még igazából generációsan is az emlékeinkben élő, hiszen még a nagyszüleink generációja átélte 56-ot, az én nagyszüleim átélték 56-ot. De még velünk élő magyar társadalmi traumáról kíván mondani valamit a film, és egyben megpróbálja megmutatni azt, hogy működik a kiépülő magyar szocializmus életmód alkúja, hogyan megyünk bele, hogy hajlom ember a magyar társadalom ebben a szituációban, az a 6-os forradalom után kiépült a Kádár rendszer. Ezek nagyon-nagyon durva és nagy vállalások. Ilyen szempontból megint az a szituáció, az ember úgy ül be, hogy úgy ülhet be esetleg, nem mondom, hogy én pont így ültem be, de úgy ülhet be esetleg, hogy reményei vannak, hogy itt most valami komoly, nagyszabású, a saját életünkben, a saját társadalmunkban tényezővel bíró dolgokról lesz szó. Most szerintem nem így volt, röviden is tömören, de nagyon izgalmas, hogy miért nem így volt. Először megkérdezett téged, hogy neked mi volt a véleményed, most én felfedtem a sajátomat. Hogy láttad ezt a filmet, így első élményeid mik voltak vele?
0: Hát ugye itt egy olyan rendezőről van szó, akinek az első filme, Saul fia, az borzasztó nagy sikert adott, rengeteg nemzetközi díjat kapott, és tényleg egy ilyen általánosan elismert műről van szó, amire igazán komoly szerzők is reagáltak, és tényleg aminek nagyon komoly jelentősége van. Én nekem azzal a filmmel is van olyan szempontból problémám, hogy nagyon erősen egy ilyen etikai perspektívát tükröz, és nagyon ajánlom a hallgatóinknak, Ellen Bagyúnak, a már említett filozófusnak az Etika című könyvét, ami nagyon jól rávilágít arra, és nagyon izgalmas érveléseket tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy ez az etikai megközelítésnek hol vannak a határai. És a napszálltában a formáját erre az arcra koncentráló perspektívával dolgozó
1: hosszú filmjelvet.
0: Igen. Ezt megismételte. Én szerintem ott az már nem igazán működött. Valahogy úgy éreztem, hogy nem igazán tud mit kezdeni azzal a korral, amit ábrázol. Valahogy ilyen nagyon nagy általánosságok sültek ki belőle. Volt egy karakter, aki úgy általában képviselte talán a radikalizmus, de nem voltak lekötve valahogy azok a történelmi erők, mint hogyha nem a történelmi szituációról akarna mondani a film valamit, hanem valahogy így elszállna valamiféle ilyen furcsa metafizikus irányba, ami nem igazán kibogozható. Kíváncsi voltam, hogy mi fog történni itt ennél a harmadik filmnél, az Árvánál, és hát itt elszakad egy kicsit ugye ettől a nagyon szűk kameratekintettől, de alapvetően az ábrázolási séma megmaradt, hiszen itt is egyetlen egy fiúra fokalizál.
1: Az ő szempontját viszük végig.
0: És igazából én folyamatosan azt akartam ezzel a filmmel csinálni, hogy ahogy néztem, valahogy azt akartam végig gondolni, hogy mit gondol akkor ez az 57 utáni időszakról ez a film. Mit mond erről az időszakról, van-e valamiféle koncepció erről. És egyébként fel is lehet építeni egy ilyen allegorikus olvasatot, hogy a kisfiú családjához megérkezik egy férfi, aki az anyját bújtatta, és aki itt kvázi behajt valamiféle ilyen adósságot ezzel, és bejelenti, hogy innentől ő lesz az apa, és a fiúnak meg kell, hogy változzon a neve.
1: Sőt, azt is lebetett, hogy ő az igazi apja, ugye ez valószínűleg hazugság, de nem derül ki, vagy nincs.
0: Nem egyértelmű, igen, de nagyon úgy tűnik egy ponton már, mint hogyha az igazi apja is
1: igen.
0: És akkor ezt próbáltam valahogy allegorikusan olvasni, és nem is lenne ez elképzelhetetlen az 56 utáni időszakra. A nemzet új apja, aki megköt velünk egy ilyen jóléti kompromisszumot, hogy jól fogjuk érezni magunkat, lesz
1: hentes,
0: óriás kerék, minden lesz hús, és akkor alapvetően csak annyit kér, hogy a múltat felejtsük el, vagy tagadjuk meg a
1: saját identitásunkat.
0: Így van. És alapvetően ez nem lenne túl sok, de még az is nagyon érdekes, hogy még csak nem is ez tűnik kibontakozni belőle tulajdonképpen. Vagy ha az ember meghallgatja például a rendezőnek a nyilatkozatait, persze nem kell feltétlenül egy filmet a rendező álláspontja szerint olvasni, nyilván más is lehet érteni, de folyamatosan arról beszél a Nemes Jeles, hogy ez a kisfiú magára maradt, az az én történetem is, hogy ez egy személyes történet, ennek nem kell politikai történetnek lenni, ezek idézetek a megnyilatkozásaiból. És nekem az volt igazából a moziban főleg a tapasztalatom tulajdonképpen, hogy ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Szóval, hogy engem az érdekelne, hogy mit mond az 57-es évről, mit mond erről a korszakról, mit mond a közös történetünkről, vagy akár nem kell feltétlenül pont a nemzetről, vagy Magyarország történetéről beszélnie, de hogy valamit állítson erről, hogyha ez egy teljesen személyes dolog, akkor viszont ezt én úgy tudom csak kezelni nagyjából, hogy oké, akkor sok sikert ennek a feldolgozásához, és ezzel nekem nincs sok gondom.
1: Igen, mi a nyilvánossági funkcióit?
0: Igen.
1: Mégis csak az a filmet nyilvánosan bemutatják a mozikban, ez elvileg a nyilvánosság érdeklődésére számot tart valamilyen szempontból.
0: Igen, és nekem az volt az érzésem tulajdonképpen, azt hiszem először is nagy valakban, hogy így beleveszik ebbe a típusú személyességbe, ami tényleg nagyon jól látszik, hogy itt valamiféle családi történetet dolgoz föl a rendező, ez tényleg nagyon sokszor kiteszi az erre vonatkozó indexet különböző beszélgetésekben, elmondja, hogy gyakorlatilag valami nagyon hasonló történt az ő nagymamájával, és hogy a különböző ilyen névváltoztatás ez a családjában is felmerült, és így tovább, és amikor egyre inkább úgy éreztem, hogy itt valamiféle ilyen személyes traumafeldolgozás történik, akkor ebben én egyre inkább úgy éreztem, hogy ebben nekem nem nagyon értem, hogy miért kell ebbe tulajdonképpen részt vennem. Szóval egy picit elidegenített.
1: Ez érdekes, amit mondasz, mert én már végig próbáltam már csak azért is politikai filmként olvasni, és közben a film a díszletei által, meg a jelenetezése által folyamatosan, mint hogyha mégiscsak politikai allegóriát próbálna mondani, de mégiscsak be akarnám mutatni ezt a korszakot. Tehát, hogy igen, a fókusz a kisfilm, a kisfilm identitás válságán, de közben, hogy jár kell a világban, folyamatosan a kamera rácsaklizik ezekre a dolgokra, hogy mi történik 57-ben Magyarországon, és ilyen szempontból én is azt érzem, hogy a rendező valahogy ugyanabban maradt, de nem csak kamerakezelésileg, vagy ilyen film esztetikai szempontból, ez is persze esztetikai szempont, de más, hanem narratív szempontból is ugyanabban maradt. Azt éreztem ezt a filmet nézve, egy lágerfilmet nézek. De azt éreztem, amikor a kisfiú járkált a világban, és közben történt egy dolgok, hogy ez ugyanaz az esztétikai keret, mint a Saul filmben, hogy vagyunk egy ilyen kiélezetten erőszakos helyzetben, ahol folyamatos nyomás alá vagyunk helyezve, bármikor a rendőr elvihet, bármikor megerőszakolhatnak, embereket baszhatnak a katonák, emberek egy nyílt utcán lelőnek, és nem azt akarom állítani, hogy lehet, ez ténylegesen megtörtént, hogy ez nem tudom, nem vagyok történész, nem akarok történeti állításokat tenni, de ahogy a film ezt ábrázolja és megmutatja, az azt állítja implicitan az ábrázolás módjával, hogy az a szocialista Magyarország 1957-ben az egy nemzetméretű láger volt, hogy, hogy nincs vége a Auschwitzban a lágernek, hanem tovább ment, hogy a kelet-európai rendszerek tovább vitték a lágert. Ami egyrészt nagyon-nagyon közel van a Fidesz szocializmus értelmezéshez. Ez Schmidt Mária, ez a terrorháza. A terrorházában az ember ezt a történelmi filozófiát látja. Egyébként nagyon hasonlót mond, és ez az összevetés, be akarom dobni, egy irodalmi összevetés lesz. Ott van Kertész Imre Sorstalansága, és utána a Kudarc című könyve. A Sorstalanság az egy lágerkönyv, ráadásul egy nagyon nem konvencionális lágerkönyv, mert egy tört nyelven megírt, kicsit autisztikus gyerek, hogy mondjuk el így, persze nem erről van szó, igazából kamui nyelven használva. És a Sorstalanság Pepitában, vagy egyik vonulatában, vagy egyik nagyon fontos állítása az az, hogy ezt mondja Köves Gyuri ki, ez kimondható, pont ezért kell az ilyen tört nyelv. Ezt mondja ki a fiatal főszereplő, hogy a láger olyan, mint az iskola, a láger olyan, mint az élet, amit ismerek. Ez nem konkrét idézet, de újra és újra visszatér a Sorstalanság, hogy valahogy a haláltábor és a modernitás többi intézmények között van folytonosság. Ennek az állításnak azt hiszem, hogy nagyon-nagyon komoly tétje van. A Sorstalanság nem lehet Nobel-díjas könyv, nem egy tipikus lágerregény, hanem az egész nyugati modernitásnak egy nagyon mély kritikáját adja. Na, és akkor utána a Kudarcban folytatja ezt a kritikát. A Kudarc arról szól, hogy a fiatal Köves Gyuri felnőve már a szocializmusban hogyan válik ugyanolyan elkövetővé, hiszen börtönszolgálatosként dolgozik, és börtönszolgálatosként ugyanazt a hatalmi viszonyt alakítja ki, amit vele kialakítottak a börtönőrök a lágerben. És itt mutatja meg azt, hogy egyrészt itt maga a főszereplő is megbukik, de maga a főszereplő is valamiképpen ugyanannak a sorsnak, a modernitás sorsának az áldozata lesz, meg a folytonosság itt, ebben a Kertész Imrei Kudarc, ebben a kontextusban, ez mint a modernitás kritikája. Így értjük a folytonosságot, hogy az iskolától, a lágern át, a szocialista börtönökig, ez ugyanaz a hatalmi rendszer, ugyanazok a formák, attitűdök, habitusok, ugyanaz az emberkép, ugyanaz munkál a mélyén. Hát ehhez képest azt hiszem, hogy a Nemesi lesz is valami ilyesmit, vagy nem tudom, mit akar, nem az ő intenciót akarom elemezni, hanem a film mit állít. Hát, hogy valahogy a film is megpróbálja ezt mondani valójában, hogy a szocializmus folytatta azt, amit a nácik elkezdtek. És ezt nem azt akarom, hogy ezt nem lehet állítani, de ebben a formájában, ha így állítjuk a hívnál, itt a történelemhamisítás, mert a lényeget azt, hogy milyen, ahogy a Kertész Imrei regényekben úgy van megcsinálva, hogy olyan kritikával van ágyazva, amely kontextusban ez egy állítható mondat szerintem. Igen, a létező szocializmus, vagy a nyugati rendszerek, a keleti rendszered, de a nyugatiak is, hogyha már itt kezdjük, tehát a kertészi kritika nem áll meg a vasfüggönynél egyébként, de mindegy, ezt most tegyük félre, és maradjunk Kelet-Európában. Valóban van összefüggés, de az összefüggés nem az, és ebben a filmben tényleg ilyen nevetséges jelenetek voltak. Tehát, hogy a főszereplőnk természetesen zsidó származás, az apukája zsidó, és ez nagyon fontos is, hogy a zsidóság lesz itt az identitásképző elem, ami őt különlegessé, vagy ami az autonómiáját nyújtja, a zsidó elmegy egy zsidó találkozóra, találkozik a Héber Bibliával, stb. Tehát, hogy valamiképpen ezek az ilyen kis szabadság, meg az saját autonóm lényeinek a elemei, és újra és újra jelenetet kapunk, mint hogyha ezen az implicit állítás, hogy az 57 szocializmusa ugyanúgy üldözi a zsidókat, már megint megtörténik ugyanaz, mint ahogy annó a nácik vagy a nyilasok Magyarországon üldözték. A rendőrkapitánya rendőrőrsön nyilván, amint kiderül, hogy zsidó származások elkezd nyilasként viselkedni, ami megint valóban el tudom képzelni, hogy volt nyilasok, voltak aztán bürokratikus pozícióban. Nem az állítás, hogy történetek hazug, hanem történelem filozófiájában hazug, hogy nem ez az egy per egyes megfeleltés van a két rendszer között. A film folyamatosan utalgat erre az ilyen folyamatos sorscsapást, meg a sorscsapások ismétlődésére. Valahogy ott maradtunk a lágerben, és a szocializmus sajátosságait megértenénk, és tényleg megértenénk, hogy milyen alakút köt a magyar társadalom, és mik az összefüggések e között, meg a fasizmus között, vagy e között, meg általában a modernitás hatalom formái között, ehhez semmit nem tudunk meg, semmi specifikus. Tehát vagy ki akarjuk adni, ez az, hogy szerintem, ha egy filmnek komoly történelmi filozófiájtásai vannak, akkor kötelessége alázatosnak maradni a korszakhoz, amit ábrázol. Itt érzem maga, hát igazából sértve magyarként, úgyhogy ennek a társadalomnak a tagja vagyok, nyilván megoszolnak a vélemények arról, milyen volt a létező szocializmus, nekem nincs jó véleményem róla egyébként, megoszolnak a vélemények arról, mi történt 56-ban, 57-ben, politikai vita tárgya, hogy a 56-os forradalom egy jobboldali forradalom volt, egy baloldali forradalom volt, ahogy Tamás Gáspár Miklós mondja. és nem fogok én ebben igazságot tenni, de az biztos, hogy ez az értelmezés senkinek nem ad igazságot. Nem tudom, te mennyire érezted ezt, hogy mennyire érezted, mert lehet, hogy túlságosan ráfokuszálok a díszletre.
0: Nem, nem nagyon, nagyon meggyőző, amit mondasz, és alapvetően illik is a képbe, amit a nemes-jeles munkásságáról jobbára gondolok. Ő egyébként is most ugye a kortárs nyilvánosságban főleg azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy állást foglalt az izraeli háborúval kapcsolatban, Izrael palesztinán elviselt háborújával kapcsolatban, és ugye azt nyilatkozta, hogy Európában ma a zsidóság legnagyobb része megint fenyegetve érzi magát, és ez nem sok embercsoportról mondható el. Azért nekem lennek még ötleteim embercsoportokra egyébként, de hogy alapvetően ebbe is valami ilyesmit tükröződik szerintem, hogy itt egy perspektíva van, ami valahogy azért így leárnyékolja alapvetően egy adott szituációnak a komplexitását, és ez nem jelenti azt, hogy egy film ne fejezhetne ki egy perspektívát, csak tényleg alapvetően, hogyha valamiféle történelmi korszakról kívánunk beszélni, és hogyha ráadásul ekkora hiány van arról a korszakról való beszédben, akkor egészen egyszerűen minden erre vonatkozó jel és megoldás felerősödik, megkapja azt a típusú jelentőséget, hogy felmerülnek kérdéseink, hogy akkor hogyan is gondolkodunk tényleg erről a korról, és itt azt hiszem, hogy végeredményben aztán már nem a korról gondolok.
1: De és nem is tudom, hogy miről, mert és nyilván itt 2025-ben nagy szükségünk lenne újra értelmezésekre arról, mi történt ebben a történelmi periódusban, és ilyen szempontból nagyon hiánypótló is lehetne ez a film, hogy társadalmi diskurzust indít, csak hogy innen indítani, azt hiszem, hogy nem jó. Hogy innen, ha innen indítunk, onnan nem nagyon fogunk eljutni sehová.
0: Igen, és fontos, amit mondasz, tehát, hogy nem az a kérdés, hogy történhetette pont ilyesmi valaha, vagy akkor történt. Nyilván. Hanem a kérdés tényleg az, hogy amikor egy film szerkezetébe kerül, akkor ez egy más típusú jelentőségre tesz szert.
1: Vagy szimbolikus
0: más állítással valami, válik, igen. Egy ilyen olyan típusú figuratív jelentésre tesz szert, ha nem valamiféle olyan típusú realista kódok alapján fog megjelenni, ami alapján tudjuk ennek a helyzetnek a partikularitását értelmezni. Tehát, hogyha egy olyan film születik, mint amilyen ez a film, akkor ezeknek a jeleknek az a kézenfekvő értelmezése, amit te állítasz szerintem.
1: Hát, szóval köszi Csabi, ezt kibeszéltük ezt a két filmet. Direkt az adás elére tettük a kritikáinkat, és most átérnénk a mai adásunknak a pozitívabb vagy örömteli oldalára. Először is, mert a következő két műre, amit még kijelöltünk Csabival a beszélgetésre rátérnénk, előtte egy új adáselem, ezt nemrég találtuk ki, Kult tippek a mércéről, különböző barátaink, ismerőseinket fogunk megkérni arra, és ez már most történik, hogy mondjanak 2-3 jó dolgot, amivel találkoztak. Múzeum, film, zene, bármicsoda, ez egy szabad forma. Ezúttal hamarosan a bejátszóban Réz Anna fogja megosztani a tippjeit velünk, hallgassuk tehát Réz Annát.
2: Hello!
3: Szia Anna, itt vagyok az Optimistáktól. Azért kereslek, hogy megbeszéltük, hogy elmeséld nekünk, hogy miket ajánlasz a hallgatóinknak.
2: Igazából egy sorozattal meg egy könyvvel készültem nektek ma. Melyikkel kezdjem?
3: Legyen mondjuk a könyv akkor.
2: Jó, de nagyon, nagyon csalódott leszel szerintem, ez egy bölcsészekhez méltatlan beszélgetés lesz, mert igazából az a helyzet, hogy valami az elmúlt egy-két évben magam is meglepődtem rajta, de egyre több non-fiction-t olvasok. És most éppen Keszthelyi Gabriella olvastam el a Milyen színű a valószínű című könyvét, ami a véletlen matematikájáról szól, meg valószínűségszámításról, meg statisztikáról.
3: Wow.
2: És csodálatos élmény volt, és azt gondoltam, hogy hát ha sokan vannak vele úgy, mint te, meg én, szóval, hogy olyanok, akik már mióta felnőttek, így ritkán látnak képleteket, meg formalizálásokat, meg úgy egyáltalán számokat, legalábbis, ha nem muszáj nekik. Tehát nekem nagyon-nagyon-nagyon jól esett.
3: És mi volt benne, ami teljesen megfogott, azon kívül, hogy a matematikát újra felfedeztette veled ezek szerint?
2: Egyrészt maga a véletlen iszonyú izgi téma, meg azért nyilván ez a filozófusok, mondjuk főleg azért a tudományfilozófusok, meg metafizikusok foglalkoznak, akiktől én valamennyire messze állok, de hogy nyilván vannak a véletlennel kapcsolatos nagyon izgalmas filozófiai kérdések is, amik egyébként nagyon viccesen köszönnek vissza ebben a könyvben, ami egyszerre prezentál egy csomó ilyen nagyon izgalmas a véletlennel kapcsolatos paradoxont, meg hát az alapvető ilyen számítási logikáját a valószínűség számításnak, meg a statisztikának, de közben egyébként felrajzol egy tudománytörténeti sztorit is, amiben ilyen egymással vetélkedő csapatok próbálják értelmezni azt, hogy mi is egyáltalán a valószínűség, és ez a része, ez filozófusként volt nekem nagyon érdekes, és maguk a paradoxonok megrettetesen szórakoztatóak.
3: Na jó, szerintem a bennem élő bölcsész érdeklődést is felkeltetted. És akkor rátérve a sorozatra?
2: Ott még az történt, hogy egy nagyon megbízható és nagyon jó ízlésű ismerősöm már 1000 éve mondta, hogy nézem meg a Nathan Fielder-nek a Dirigyors című sorozatát. Te ezt már láttad?
3: Én a Nathan For You-t láttam, azt mondtam, kapcsolódik-e ide, vagy nem?
2: Igen, abszolút abból nőtt ki a Nathan For You-ból. Nekem az se volt meg egyáltalán.
3: Az nagyon jó szerintem, nagyon szórakoztató.
2: Nagyon. Most abban is, tehát azt is letöltöttem, és így próbálom magam eldolgozni rajta. És akkor az volt, hogy elkezdtem nézni, és mármint a próbát, és annyira durván cringe-eltem az első részem, hogy állandóan abba hagytam. Mert hogy annyira, tehát hogy szerintem, ha az ember nem látta a Nathan For You-t, akkor azért beledobni magát a próbába, az azért nagy megpróbáltatás, mert hogy egyáltalán nem érted, hogy ez a csávó miért ennyire retteltesen kínos, amit csinál.
3: Röviden el tudod mondani a hallgatóinak, akik nem ismerik, hogy képzeljék ezt el, hogy mit csinál ez a csávó?
2: Igen, tehát a Nathan Fielder az egy kanadai komikus, és ugye a Nathan For You-nak annak az volt a koncepciója, hogy Nathan, mint friss diplomás, bekopogtat mindenféle amerikai kisvállalkozóknak az ajtaján, hogy üzleti tanácsokat adjon nekik. És hát ezek borzasztó üzleti tanácsok, amik aztán viszont elkezdek pörgetni egy történetet, ami nagyon vicces lesz.
3: És hogy általában, csak általában ezek ugye valós gazdasági tevékenységet végző, tehát ilyen fair reality, vagy ilyen áldokumentarista jelleggel van megcsinálva.
2: Igen, pontosan. Szóval a próbának ugye az az alapkoncepciója, hogy ugye ez a Nathan, csak már egy kicsit őszesebb halántékkal, segít embereknek abban, hogy életük fontos vagy kevésbé fontos eseményeit elpróbálhassák. És akkor ilyen elképesztően groteszk és grandiózus gesztusok, miközben ugye a dolognak a, hát hogy is mondjam, a mélyén ugye, hát nagyon mélyen a kontrollal kapcsolatos kérdések állnak, meg az azzal kapcsolatos kérdések, hogy mered-e csinálni a dolgokat. És végső soron a nagyon-nagyon sok réteg alatt ilyen nagyon mély egzisztenciális kérdések rajzolódnak ki.
3: Nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, meg a Nathan For You abszolút fannyaként. Én mindenképp tenni fogok ezzel egy próbát. Nagyon szépen köszi, Anna, hogy megosztottad ezeket. És akkor elköszönök, remélem hamarosan találkozunk egyszer majd a stúdióban is.
2: Én is nagyon remélem, és a legjobbakat.

0: Na hát, Anna szuper dolgokat ajánlott. Nagyon szépen köszi neki, hogy vállalta ezt a szerepet. Nem könnyű elsőre egy új formátumban szerepelni. És mi most a problémáink, kritikáink mellett most kicsit rátérünk olyan dolgokra, amelyeket lehet szintén funkrizálni is, de hogy alapvetően Csabival úgy beszéltük meg, ezek a dolgok tetszettek nekünk. Legelőször az Andorról fogunk beszélgetni, ami nekem egy nagyon-nagyon kedves sorozatom, és a Csabi is azt mondta, hogy ő is nagyon szereti. Tony Gilroy rendezte ezt a sorozatot, ő a Zsivány 1-es nevű Star Wars prequelt, vagy előzményfilmet forgatta, és utána kapta meg, hogy csinálj meg ennek az előzményfilmnek az előzményfilmjét. Nyilván az ember ettől a legnagyobb hülyeséget várná, ami történt, hiszen elképesztő rossz alaphelyzet, és mégis ebben, talán pont emiatt, hogy ilyen ennyire egy franchise másod, harmad, negyedik vonalában lévő történetről van szó, lett egy olyan szabad tér vagy terület, ahol a Gilroynak a saját érdeklődései kaptak teret, egyébként ő a Bourne filmeknek a rendezője, általában az ilyen spy filmes, összeesküvés elméletes dolgok érdeklik őt, és itt is gyakorlatilag egy olyan sorozat van, ahol ez elvez ilyen konspirációs, vagy ilyen nem is konspiráció itt a hangsúly, hanem tényleg ez a kém, ügynökök, folyamatos hatalmi játékon van a hangsúly, és ennek az etikai vonatkozásait is folyamatosan kérdőre vonja, nagyon izgalmasan. A főszereplő pedig ugye Cassian Andor, Diego Luna, akit én például a Dirty Dancing 2-ből szeretek és ismerek. De miről is van szó, miért is ilyen fontos ez? Ugye itt azt mutatja be a sorozat, hogy hogyan jön létre az ellenállás, a lázadás, a lázadók hogyan alakulnak meg Andor történetén keresztül, akkor az első évadban Andor lázadóvá válását mutatja meg, és ennek milyen belső, individuális és milyen külső struktúrális vagy társadalmi meghatározottságai vannak. És ami nem érdekes ebben, amikor az ember elkezdi, nyilván egy Star Wars sorozat, az ember nem feltétlen vár ettől. Kalandokat vár, könnyed dolgot vár a Star Warsnak, megvannak ezek az ilyen műfaji sajátosságok, hiszen önmaga műfaja a Star Wars valahol mostanra, vagy úgy kezelik nagyon sokan legalábbis. És nem ezt kapja, egy nagyon, nagyon komoly drámát a Star Wars üzletei között, szinte nevetséges, vagy valahol önparodisztikus módon, erre is kérdezni akarlak, nagyon komoly drámát kapunk, ami lassan folyik. Van benne persze lövedezés, mert nem tudom, de hogy nem úgy építkezik, ahogy egy Star Wars kaland szokott valóban. Én az Andort ilyen szempontból bátornak érzem. Avval együtt, hogy ennek a szituációnak, hogy egy Star Wars sorozatként próbálunk meg valami komoly drámát csinálni a lázadás etikai és politikai vonatkozásairól, ennek meg van nyilván, ez nem biztos, hogy a legjobb ötlet a világon, és vannak hátulütői, de nagyon izgalmas, és ami talán a mi beszélgetésünknek egy kulcs szempontja, erős is meg, vagy cáfolj meg, az az, hogy ilyen módon ez a történet sokkal-sokkal több emberhez eljutott, ez az etikai elmélkedés arról, hogy milyen mozgalmárnak lenni. Úgyhogy nagyon érdekes ennek a sorozatnak a pozíciója, és igen, erről akarlak talán első körben kérdezni, hogy mit gondolsz erről, hogy hova érkezett az Andor, és hogyan tud, miért fontos, hogy egy Star Wars sorozat a lázadásról, meg a mozgalmi munkáról, a mozgalmi, minden, ami mozgalmi munka ilyen szenvedéseiről szól.
1: Igen. Kontextus ugye az, hogy a Star Warsnak egy hatalmas reneszánsza volt a közelmúltban, és egy olyan szintű túltermelése volt a Star Wars contentnek, azt hiszem, hogy tényleg a content a legjobb szó erre, ami borzasztóan kimerítette a befogadókat, és rengetegen kritizálták a felületességét, azt az irányt, amiben ez az egész franchise tart. Ehhez képest, vagy ettől radikálisan eltért tényleg az Andor. Végülis valamilyen értelemben nem is volt nehéz dolga, persze bizonyos értelemben nehéz dolga volt, más értelemben meg nem volt nehéz dolga, mert egy olyan mezőbe érkezik, olyan Star Wars kontentek közé, amik annyira borzasztóan üresek, felületesek, egyszerűek, naivak, hogy ahhoz képest már tényleg még kevesebb is nagyon komplexnek tűnt volna. De ehhez képest megérkezett ez az Andor sorozat, egy borzasztó feszes dramaturgiával, nagyon jól megírt monológokkal, fantasztikusan feszes és tudatos szerkezettel, egy nagyon tudatos lassítással, ami ebbe az űrletes gyorsulás vezérelt korban tényleg egy ilyen külön élmény, hogy valami mer lassú lenni. És hogy tényleg egyfajta realista irányba vitt el valahogy a Star Wars világának az ábrázolását.
0: Ezt konkrétan is kell érteni, hogy AK-47-esek a lézerfegyverek, úgy néznek ki. Hát, hogy a Star Warsnak az ilyen külcséjével is elkezdi közelíteni a valósághoz ilyen abszolút finom módokon, ilyen átmenetekkel. Ilyen nevetséges néhol a Coruscant, vagy a nagy Star Wars bolygó több felvételen New Yorknak néz ki. Egyszer csak New York. Például kicsit skifisen, de hogy valahogy annyira közelíti a valóságunkhoz, hirtelen ez a távoli galaxis közel jött.
1: Igen, és az benne szerintem a nagyon üdítő, vagy hogyha most egy dologba kéne megfogalmaznom, hogy szerintem miért nagyon erőre mutató az Andor, amellett egyébként, hogy tehát, hogy az én felfogásomban ez a sorozat, ez nem állít kimondottan újat, viszont nagyon jól hozzáférhetővé tesz nagyon fontos kérdéseket, tartalmakat, sémákat, de hogy ami miatt szerintem különösen izgalmas, az az, hogy amikor egy ilyen realista fordulatot szokás bevezetni valamiféle ilyen típusú franchise-ba, vagy a kortárs popkultúrába, akkor általában az a realizmust egy ilyen nagyon sötét, ilyen dark and gritty, lerántjuk az mindenfajta idealizmust, nem tudom, az utca sarába, és hogy alapvetően nem tudom, mint a Christopher Nolan Batman filmje, stb. Igen, nézzünk igen. szembe, de ennek egyébként megvan a képregényes hagyománya, a Dark Knight Returns, stb. A Mark Fisher, a Kapitalista Realizmus című kötetének az első fejezetében ír erről, hogy ez a sötét, kiábrandult, ilyen edgy szembefordulás mindennel a világban, hogy ez is mennyire problematikus, de hogy az Andorban szerintem az a nagyon izgalmas, hogy nem ezt csinálja tulajdonképpen, hanem hogy képes emellett optimista maradni, vagy hogy képes emellett valamiféle ilyen utopikus impulzust felvillantani, képes valahogy a mozgalmiságnak valamiféle formát adni, meg képes valahogy egyébként a nézőjét is lelkesíteni egy csomó ponton. Tehát, hogy nem a realizmussal jelenzetesen hozzá csatort ilyen kiábrándultságot, azt nem teljes egészébe veszi át.
0: Igazából heroikus szinten megyek a karaktereket, tehát hogy azt mondja, hogy azok a karakterek, amit beáldoznak a mozgalomért, az heroikus, és önmagában tiszteletem miatt, a Lutannek ugye a nagy monológia arra, hogy mi mindent áldozottuk fel azért, hogy ez működjön.
1: Igen,
0: egyfelől, másfelől meg folyamatosan ezt az individuális szinten túlra mutató közösségellenállást mutatja föl.
1: Igen.
0: Az első évad nagyját, amikor eltemetik Andor édesanyját, és ott megindul a tömeg a zenére, egy gyászzenére, a rendőrséggel, akit úgy néznek, mint a rendőrök megint, tehát megint a közelítés a valósághoz. Az egy úgy van fölvéve rendek rendezve, mint egy ilyen, igazából olyan régi tömegfilmes jelenetek ugranak be, nagyon régi filmekben, amikor a tömeget ábrázolják a felszólítóként, az annak egy ilyen nyilván letisztultabb kortársi formája, igen. De ott a tömeg örömmel, tehát hogy nagyon nyíltan és egyértelműen az, hogy a tömeg együtt erőt mutat, és az van.
1: Igen, és ez egy fantasztikus jelenet, szóval igen. Alapvetően egy temetésen vagyunk, igen. Vagy egy olyan bolygón járunk tulajdonképpen, ahol miután a közösség tagjaként meghaltál, utána a hamvaidat gyakorlatilag, ha jól értem, téglába. Egy téglába helyezik, és azt beteszik az épülő városnak a falába, és hogy gyakorlatilag ennek a folyamatánál lehet hagyni egy utolsó üzenetet a többieknek, és ugye ebben hangzik el egy fantasztikusan jól felépített forradalmi beszéd, és nagyon jó egyébként ez a ilyen gyász indulóként is működő, de később de már egyfajta ilyen mozgalmi dalként működő zene, amire megérkeznek, és hogy tényleg annyira felemelő ez a jelenet, hogy például ezt és más monológokat is, amik előkerülnek az Andorban, azok már felkerültek a YouTube-ba.
0: És nagyon nagyot mennek, igen.
1: És tehát azt látom alatta a kommentekben, hogy már 20-szorra nézem, 51-szorra. Szóval, hogy az emberek egyszerűen vágynak valahogy erre, hogy arra, ami nagyon sokáig egy ilyen tiszta naivitásként volt beállítva, hogy mondjuk én lelkesedek valamiért, meg hogy így felemelődöm ezáltal, hogy így itt tényleg az nagyon fontos, amit mondasz, hogy itt végig áthelyezi egy ilyen közösségi szintre,
0: igen,
1: ezt a dolgot.
0: Igen,
1: tehát
0: igen.
1: Mindig a kollektivitásnak van valamiféle öröm.
0: Folyamatos, és a kollektivitásnak való, itt fogott meg engem nagyon eszenten, mert valamit nagyon ért a Tony Gilroy abból, hogy mi a mozgalmi etika, ez kérdezik a Lukácsi etika ráadásul szerintem, tehát hogy az, hogy és folyamatosan e körül mozog az Andor karakter az első évadban, hogy én csak szeretném megúszni, szeretnék jól élni, és szép lassan rájön arra, hogy a közösségért tenni, vagy egyrészt muszáj is, ugye az ő történetében ez jön ki, hogy nem lehet elmenekülni a buradalom elől, mindenhol ott vannak, muszáj küzdeni velük, nem lehet elbújni. Egy muszáj helyzet is, de pont ez érdekes a Lukács etikában, valami ilyesmi van ott, hogy Lukács azt mondja, hogy szemben az akaratszabadság, amik mostani hallgatók, én is ebben nevekedtünk föl, hogy az a szabadság, amikor azt tehetem, amit akarok. Ehhez képest Lukács ennek az ellenkezőjét mondja, az a szabadság, amikor azt teszed, amit tenned kell. Ez egy hihetetlen különbség. És hogy Andorban is ez történik, hogy amikor beleállok abba a szerepbe, ami lennem kell, elfogadom a sorsom, amikor elfogadom azt, hogy nekem most lázadnom kell, amikor elfogadom azt, hogy nekem a közösség kedvéért kell tennem, amikor túllépek a saját a vágyaimon, akkor vagyok igazán szabad. Ugye a konvenciós logika ugye azt gondolja, hogy nem vagy szabad ilyenkor, de Andor ilyenkor szabadul fel igazán?
1: Igen, igen, abszolút. És tényleg a filmnek a nagy monológiai is sokszor ehhez kapcsolódnak. Igen. Például ennek a Luthen nevezetű karakternek a monológia,
0: amit akkor az ilyen mester ennek az összeesküvésnek.
1: Igen, egy ilyen nagyon profi forradalmár, és van egy monológot arról, hogy ő tudja, hogy sose fogja látni ennek a pozitív végkifejletét, és mindent feláldoz érte, de hogy pont ezt az önmagán való, vagy a saját érdekeim való túllépést beszéli el. Én nyilván egy kicsit más fogalmi keretbe beszélném ezt el, mert az én elméleti keretemben az etika az egy problémásabb fogalom. Könnyen látnám úgy ezt a sorozatot, hogy a főhős az részesévé válik egy politikai mozgalomnak, felismeri ennek az igazságát, és utána ez hűségessé válik. Szóval, hogy ez azt hiszem, hogy egy más elbeszélése, de ugyanarra a dologra fut ki itt, ami mindkettőnk szempontjából fontos itt ennél a sorozatnál, hogy egy olyan sorozatról van szó, ami abban az elképesztően, borzasztóan individualista kortárs popkultúrába gyakorlatilag előirányozza, hogy képes legyél feladni önmagadat részben azért, hát hogy hordozója válhass valami többnek. És nagyon nagy erénye, hogy így átélhetővé tesz bizonyos élményeket, vagy valahogyan közvetít nekünk ilyen típusú a forradalmi kollektivitásnak különböző képzeteit, meg hogy magát ezt a forradalmi mozgalmiságot rendkívül komplexen ábrázolja tényleg, felvett egy csomó ilyen kérdést, hogy mit és hogyan áldozunk fel érte, és hogy mit jelent egy ilyen típusú elköteleződés, és ilyen értelemben egészen komikus, hogy mondjuk az egyik csata a másik utánhoz mérten mennyivel gazdagabb.
0: Igen, az, hogy mit gondol a mozgalmiságról, meg az elköteleződésekről, az... Igen. Összemérhetetlen a kettő. Azt hiszem egyébként, mint ahogy nem tudom, bakelitlemezek pár éve menők lettek, ez a fajta elköteleződés felé, van ebből egy hiány a világban valahogy. Még a régi filmekben is sokkal több van ebből. Nem feltétlen mozgalmi filmek, de hogy az elköteleződés, meg az, hogy embernek vannak eszméi, amiért kiáll, még egy ilyen 50-es, 60-as évben egy tök átlag hollywoodi polgári filmben ott van, hogy a nők és a férfiak abban a filmben, hogy a karakánon határozottan eszmék mellett, ilyen, de leírható, de látom a forgatókönyvírót, hogy leírja, hogy ez a karakter emellett áll ki. És ez ugye a kortárs filmben szerintem nem létezik, mert az emberek csak úgy vannak, akarnak dolgokat csinálni, de nincsenek eszméik.
1: Abszolút, és ugyanez van a közösségiséggel is, amit szintén emlegettünk. Tehát a Gilles Deleuze foglalkozik ezzel, francia filozófus, aki filmtörténeti, filmfilozófiai munkát is írt, hogy pont ezekben a például az 50-es évek amerikai filmében olyan erős közösségiség van, az emberek spontán elkezdenek közösen énekelni a buszon, ami ellen küzdenek, az, ami bomlasztani akarja a közösséget, és oké, nyilván itt is megfogalmazható kritikák, de hogy ez még akkor egy élő koncepció volt, vagy egy olyan koncepció, ami a mai kornak ebbe az egészen radikális individualizmusában, ebbe az új típusú individualizmusában egyre kevésbé elképzelhető, szóval ez egy komoly tett szerintem, aki valamilyen módokon megpróbálja ennek a képzeteit valahogy visszavezetni.
0: Komoly tett, és azt érzem, hogy az emberek épp azért, mert hiány van ebből, én azt hiszem, hogy ez nagyon mélyen része az emberek ilyen igényeinek, vagy vágyainak, hogy legyen erre példálottunk ezekre az ilyen komoly mély elköteleződésekre, és annak minden, tehát nem a gicsre vágynak, vagy a gicsre is vágynak emberek, nem tudom, mire vágynak az emberek, de hogy az Andornál ezt azért még alá akarom hozni, nem feltétlen valamikor gicses lehet, de hogy nem a gicsről van is szó, mert annak komolyan van véve egy, hogy egy ember gicsnek érez, vagy legalábbis én így éltem ezt meg, hogy itt komolyabb téteket mozgat annál, hogy ez is egyszerűen gicses legyen. Abszolút. Nem egy könnyed felszabadulásról van itt szó egyáltalán.
1: Igen.
0: Ami még zavart az Andorban, és eleve már át akarok kötni a következő témánkra. Az a legelején volt ez, gyorsan is dobta a sorozat, de éreztem az ilyen kötelező kör, ez a Hug motivációs szál, hogy a Andor eredetileg a Hugá után nyomoz, hanem egy ilyen, berakunk a sorozatba valami titkot, van itt valami rejtély, és te kíváncsi vagy, hogy hova, mikor derül meg ki a lényeg, a legelején eldobunk ilyen labdákat neked, földobunk, nagyon sokáig fenntartjuk őket, általában ennek az a vége, hogy kipukkatnak, tehát hogy semmi, sehová nem jutnak a rejtélyek.
1: Mondta azt egy oktató, akit most nem fogok megnevezni, de nálunk tanítottak az egyetemen annó ilyen sorozatokkal kapcsolatban, voltak kurzusaim is, és nem tudom, hogy hozzájárulna a megnevezéséhez, ezért nem nevezem meg, de ő mondta ezt, hogy amikor beszélgettünk a Lost végéről, hogy akkor át akartak fingani, hogy beszartak.
0: Hát igen, tényleg erről van szó, hogy így folyamatosan elhúzzák a mézes madzagot, ezt nagyon utálom, és majdnem minden kortárs sorozat ezt csinálja. Tehát, hogy ez valamilyen, valahol valaki kitalálta, hogy így lehet az embereket odaszögezni a képernyő elé, hogyha titok van.
1: Igen, és akkor szoktak a sorozatok elromlani, amikor az ember egyre inkább érzi rajtuk, hogy alapvetően ebbe a végtelen kitartottságba folyamatosan minden eszközt kihasználnak, és az eszközöket már nem az motiválja tulajdonképpen, hogy a kérdése tulajdonképpen a sorozatnak, hanem alapvetően csak a mi ott tartásunk, és egyébként tényleg ez történik a különbözéssel, szóval.
0: És igen, és most itt akarok én is ráfogni erre, hogy az Andorban ez eleinte egy kicsit probléma, amíg az első, nem tudom, nem volt olyan bizalmuk az első pár részben, és gyorsan is dobják valamikor az Andor anyja mondja, hogy Hugo, nem érted túl, ez nem fontos száll, ezért közlik a nézővel, hogy lehet, hogy erre figyeltél, ez egész nem érdekes, hagyjuk, nézzük végre a sorozatot, most már tudod, hogy jó, már nem viszél egy részt hozzá, élvezd, illetve kezdve nem fogunk hülyéskedni, nem fogjuk húzni az agyadat. Ez még korrekt, csak vicces, hogy ezt így a táncot el kellett játszaniuk. De a különválásnál ez, abszolút ez van, és sajnálom, annyira tetszett ez a sorozat, aztán meg annyira nem tetszik, tehát hogy igen. Nagyon szélsőséges dolgokat gondolok róla, kezdve már valahogy nem tetszik, mert így vezettem át, hogy újra és újra sűrni és csavarni akarják a rejtélyt, és ahogy minél többet csavarják, annál kevesebbet jelent. Uh-huh. És eleinte még élveztem is ezt, hogy azt éreztem, hogy ezt az ilyen kortársi hajlejtély esztétikát használja, kicsit akár parodisztikusan is, de jelentést ad neki, mert a rejtélyek kiderülgetnek, és van uh-huh. értelmük, és aztán egy ponton elkezdett nem túl sok értelmük lenni, az igazság.
1: Igen, teljesen egyetértek veled. Nagy vonakban, hogy itt arról van szó ennél a sorozatnál, uh-huh. hogy egy sci-fi-ről van szó, ami egy olyan világot ábrázol, amiben van valami, ugye egy olyan típusú technológiai újdonság, amikor az egész dolog forog.
0: Ez a különvállás, ugye?
1: Ez maga a különvállás, igen, ami a címbe szerepel, ami egy olyan eljárást jelöl, hogy egy ilyen agyba ültetett csíppel gyakorlatilag ketté bontják az embert két énre, és az egyik lesz a munkahelyi énje, a másik pedig a kinti tulajdonképpen, ezeket ilyen, hogy is nevezik,
0: inni meg inni outi. És outi. Igen.
1: És ezek ez az inni és az outiknak az életét követjük, akik egyáltalán nem tudnak ugye a másik változatukról, tehát akik a munkahelyükön vannak, azoknak abból áll az élete, hogy minden nap a liftben újraébrednek, és hogy gyakorlatilag nincsen szabadidejük, egy ilyen furcsa, időtlen világban, egy ilyen kafkai munkahelyen, egy ilyen teljesen irreális térben léteznek, ahol valami számukra egyébként nem teljesen érthető munkát végeznek, és van az outi, aki pedig odakint úgy élhet gyakorlatilag, hogy nem kell a munkaterheivel foglalkozni. És hát maga szerintem ez az érdekes benne, szóval teljesen egyetértek a kritikáddal, hogy mifelé tart ez a sorozat, de maga ez az alapszituáció érdekes. Gyakorlatilag ugye ez a törés, amit allegorizál, hogy amire ez az agyba építhető chip lehetőséget ad, hogy van egy dolgozó felünk, és van egy nem dolgozó felünk, uh-huh. és a dolgozó felünk az a nem dolgozó felünknek a rabszolgája kb. Vagy hogy gyakorlatilag így allegorizál valamiféle egy ilyen tudathasadást, ami minthogyha a kapitalizmusban a szubjektumnak a strukturális állapotának lenne valahogy a kifejeződése, hogy amikor folyamatosan, mit tudom én, értékeljük magunkat a teljesítményértékelő rendszerben, meg igyekszünk egy magunknak a még jobb menedzserévé válni, meg valahogyan, ahogy a szabadidőnket megéljük, azzal tényleg, mintha az lenne, hogy az egyik részünket tulajdonképpen a bérmunka rabigájába tartjuk, és közben van egy részünk, ami megéli ezeket az örömöket, és gyakorlatilag ezt fejezi ki valahogy magával ezzel az alap szituációval maga ez a sorozat. Frederick Jameson, aki egyébként nekem is egy nagyon-nagyon fontos szerző, és aki maga is egyébként nagyon nyitott a tömegkultúra irányába, már a Postmoderna vagy a késői kapitalizmus kultúra és logikája című könyvének az elején is azt javasolja, hogy Brechtet kellene ugye revidálni és újra gondolni. Hogy
0: akinek ez szintén nagyon fontos szerző.
1: Aki szintén, igen. Szóval, hogy a Jameson mondja azt, ugye, hogy a science fiction esetében az a célja, nem elsősorban az a célja a science fictionnek, hogy képeket nyújtson számunkra a jövőről, hanem inkább az, hogy átstruktúrálja a saját jelenünk tapasztalatát. És szerintem erre alkalmas nagyon jól ez a sorozat, hogy tulajdonképpen ezzel az in-out-outi felosztással, ezzel a novumnak a beiktatásával valahogy elkezdjük, igen, úgy máshogy érzékelni a hétköznapjainkat.
0: Adjon egy metaforát, vagy egy keretet arra, hogy mi történik velünk a valóságban.
1: Igen, végzed a bérmunkádat, és hirtelen elkezdesz magadra iniként gondolni, és elkezded azonosítani magadban ezt az inni-outi törést.
0: Igen, nagyon hasonlót akartam én is mondani, csak nem Jamesonnal, hanem Veres Attilával, de véletlenszerű, tehát, hogy a valóság helyreállítása, ugye egy horror novella sorozat, ahol a horror műfaji kódjaival tud allegórikusan, politikai allegóriát létrehozni Magyarországról. És nekem ez nagyon nagy releváció volt, amikor ezt a könyvet elolvastam, mai napig egy kedvenc kortárs novella füzérem, vagy regényem, vagy nem tudom, hogy nevezzem, novella füzér talán a legpontosabb. Mert arra mutat rá, hogy az új realizmus, az a fajta dolog, hogy a valósághoz hogyan férünk hozzá, az nagyon gyakran műfaji kódokon működik a legjobban, a fikció különböző kódjain. Például az, hogy Magyarországon milyen a társadalom, azt a horror kódjaival nagyon jó volt, hogy könnyű elmondani. Nagyon kézenfekvő, pontos, és mégsem érzi az ember magában azt, mert ez sok kortársregény próbálkozik realizmussal, vagy új realizmussal, és általában nagyon szájbarágós. Ezzel szemben a műfaji kódok képesek olyan metaforákat, vagy egyszerűen csak trópusokat használni, ahol pont, hogy te fogalmaztál, a keretadást érezzük, és nem az, hogy száma van ránk az igazság. És azt gondolom, hogy ez egy a kortárs magyar kultúrának éppen egy útja, hogy egyre több szépirodalmi szerző fedezi föl, hogy a műfaji kódokon való írás nagyon nagy segítség. Egyébként utolsókodom történeti szekciónk, ígérem, de hogy ez hosszan nézve ez mindig is így volt, a Arany János balladák, a ballada műfaj, ez nem egy szépirodalmi műfaj volt, Arany János tette azzá, tehát hogy valójában a szépirodalom az mindig is inspirálódott a különböző népi, populáris és mindenféle egyéb irodalom használatból, ez a teljesen normális módja annak az irodalom, hogyan működik, és itt is ezt érzem, hogy itt a science fictionnek egy ilyen tök jó visszatérését látjuk, ami egyedi saját ötlete dolgozik, és nagyon jól működik. Mondjuk ott van nekem Nem, ez nem kritika, ez csak állítás. Hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy igen, a kapitalizmus helyzetéről beszél, de a kapitalizmust patologizálja. Tehát, hogy nem arról beszél, mint mondjuk egy marxista kritika beszélne, hogy ki vagyunk zsákmányal, vagy a kizsákmányolásról is van szó, de a problémát inkább ott azonosítja, hogy a tudathasadásban azonosítja, hogy mint egy két különbözetet élnénk. Ugye a marxista kritika, vagy az elidegedés nem tudathasadás, azt hiszem. Uh-huh. Hát, hogy ott nincs. Uh-huh. Épp az a probléma, hogy ugyanaz ember vagyunk benne is, és emlékszünk, és pazaroljuk az időnket, és nem tudunk fejlődni a munkánk által, mert elveszik tőlünk a munkák gyümölcsét, és pénzt adnak helyette. Hát nem tudunk, és nem vagyunk kontrolljában a munkánknak. Ugye ez a fő probléma, hogy valamiképpen kizáródunk a saját tevékenységeinkből, de a kizáródás nem azt jelenti, hogy nem is emlékszünk rá, pont talán az, hogy emlékszünk arra, hogy 8 órát elvesztegettünk egy marxista keretben, de nem azt akarom mondani, hogy a nem marxista, akkor nem jó, csak azt akarom mondani, hogy a kortársi kapitalizmusra nézve nem egy marxista, hanem egzisztencialista vagy szionalitikus problémát rögzít, az identitás problémáját rögzíti, hogy valamiképpen meghasadunk, mint emberek kétfelé.
1: De várja, szerintem bármint értem, hogy mire gondolsz, de hogy tulajdonképpen a sorozatban nagyon kevesen vállalják fel ugye ezt a meghasítást.
0: Igen, igen, igen.
1: És nem úgy használja ezt a sorozat, hogy láthatóvá tesz ez a technológiai innováció valamit, ami egyébként működik bennünk? Mert én lehet, hogy jó indulatú olvasója vagyok tulajdonképpen, de én úgy fogtam föl, hogy ez nem azt akarja állítani, hogy maga a meghasadás a válság, hanem hogy a meghasadás teszi láthatóvá magát a problémát.
0: Igen, de aztán én is eleinte voltam, az első pár rész azt hiszem, hogy így működik, de aztán egyre inkább még mielőtt nagyon a rejti esztetik, amiatt úgyis minden mindegy lesz, ami nem minden mindegy, ott egyre inkább az emlékek, az agyműködés, az, hogy azon gondolkodik a sorozat, hogy hogyan viszünk magunkkal a traumákat, akkor is, hogyha nem emlékszünk rájuk. Tehát, hogy valahogy nekem nem a kizsákmányolás, a profit logika és a dolgokodottak be, hanem ugyanannyira fontos, de szinonitikus keretek az ember identitásról, hogyan identifikálódunk, lehetek-e, ha én vagyok-e én, hogyha nincsenek emlékeim magamról. Szóval azt akarom mondani, hogy a sorozat figyelme nem egy marxi elidegenés allegória körül forog, mert lehet túlolvasom.
1: Nem, ez szerintem, ugye ez volt a cím, ez egy kritika, ami megjelent erről a sorozatról, hogy tetszik vagy nem, a különvállás egy marxista sorozat. Ezt a cikk címet ugye az ember a mércén képzelni el, mondjuk legmagát értetődőben, de egyébként ez a kritika a Telexen jelent meg, Sarkadi Zsolt írta, és hogy én szerintem megkötésekkel igaz ez szerintem. Tehát olyan értelemben, okay, hogy nyilvánvalóan nem az van, hogy egyfajta ilyen marxista módon dekódolható, vagy egy marxista mesterkód által szervezett sorozat,
0: nem,
1: hanem arról van szó,

0: A problémáról mindenképp szerintem, csak azt érzem, hogy maga a sorozat készítői nem afelé terelgetik a kérdésfelvetésüket. De ez önmagában van, baj, meg hát arra nagyon is hasznos, hogy erre az alapszituáció, hogy mennyire abszurd a kortárs munkavégzés egy irodában. És maga azt hiszem, hogy Dan Erickson, a készítő is pont ezt szokta nyilatkozni interjúkban, hogy amikor írta ezt, akkor egy irodában dolgozott, és elképesztően mérges volt. Ebből jön.
1: De igen, hogy... ezek a munkatapasztalatok, ezek nagyon fontosak. Például a Sorry to Bother You.
0: Igen,
1: ott is az a helyzet, hogy a rendező, a Woods Riley-nek is ilyen telemarketingesnek kellett lenni, és ez a telemarketingnek talán az egyik legemlékezetesebb filmes.
0: Igen, abszolút. Ott is ez a harag jön ki, mert az egyébként marxista, mint ezt
1: szerintem. Abszolút egyetértek.
0: Szóval még egy elem van, hogy miért nem marxista egyébként, és ami pont a miértek, hogy miért vagyunk kizsákmányolva. Ez a sorozatban egy rejtély. Nem tudjuk, hogy mit csinálnak benne a dolgozók, mi a rákért csinálják. Ő egyre abszurdabbá válik a munkájuk idővel, és egyre értelmetlenebbé. A főszereplőink pedig, ez nagyjából a történet, a főszereplőink itt a tudásért küzdenek. Ők meg akarják érteni, mi történik benne, és folyamatosan nyilván ennek a rejtély esztetikának, vagy rejtély sorozatának a része, hogy a főszereplők is meg akarják olyan rejtélyt, meg én nézőként is tudni akarom már marhára, és akkor szurkolnék, hogy megoldják végre. Tehát a tudásért küzdenek a szereplők, na most ehhez képest a valóság nem ilyen. A kapitalizmus nem egy rejtély. Tudjuk, hogy miért működik úgy, ahogy. Nem rejtély, hogy miért zsákmányolnak minket a munkahelyen. Itt ebben a sorozatban, mint hogyha valami alternatív szekta épülne ebből a cégből, valami nagyon furcsa, és egyre furcsább dolog, és nem a profit logika működeti. Az unalmas is lenne, szóval nem azt akarom mondani, hogy miért nem vonalasabb marxista ez a mű, valószínűleg marha unalmas lenne, mert ez egy, mert a valóság ember a szempontból unalmas, a kapitalizmus ember a szempontból unalmas. Azt, hogy miért nyomnak el minket, hogy miért távolítanak el minket a munkánktól, ez valahol a világ legbanálisabb, unalmasabb dolga, hogy miért, mert emberek ezen profitot keresnek. Ez egy sajnos nincs nagyobb rejtélye, nincs nagyobb összeesküvés.
1: Jó, ebben egyetértek. És tényleg nyilván ez történik a sorozattal. De azért nyilván a kapitalizmus logikájában, vagy a tőke logikájában is vannak azért izgalmas dolgok. És nem tudom, tényleg, hogyha az ember megnézi ezt a munkakörnyezetet, és mondjuk hozzágondolja ezeket a kortárs munkakritikai szövegeket, az ilyen bullshit jobs,
0: meg
1: ezzel kapcsolatos dolgokat, akkor azért ezt fel lehet fogni egy olyan szatírának, ami igen bizonyos aspektusokra koncentrál, de közben egyébként tényleg egyetértek veled is. Tényleg alapvetően úgy elkezdik fölülírni mellékes dolgok, tényleg ilyen rejtélyek, olyan dolgok, amik jóformán csak kvázi ilyen a sorozat világának valamiféle ilyen design elemei voltak, valahogy egyre nagyobb jelentőséget kapnak, valahogy nem tudom, tényleg ez a szekta logika, meg egy csomó olyan logika viszi el a sorozatot. Gyakorlatilag az történik szerintem, hogy a központi koncepció alapján másodlagos dolgok elulalkodnak. És teljesen egyetértek abban, hogy ez nem ilyen értelme nem marxista sorozat, de mondjuk olyan kérdéseket tesz föl, vagy olyan szituációt létrehoz egy csomó ponton, meg olyan vonásain abszolút vannak, amikre nagyon fontos, izgalmas marxista válaszokat.
0: Nagyon. Például nekem eleinte, amit nem bokrosodott nagyon el, ami ez izgalmas volt olyan szempontból, hogy ezek az emberek, akiknek csak innen van emlékük, csak itt élnek, kultúrával és csak az irodai kultúrával találkoznak, annak az elemeivel, van egy bibliaszerűen tördelt ilyen kézikönyvük, ami az alapító által írt ilyen tanácsok, hogyan kell dolgozni, mert nem tudom. Igen. Van egy külön department, ami csak, vagy, nem tudom, részleg, ami csak ezzel foglalkozik, hogy olyan képeket rakjon ki, ami ennek a cégnek az önmítoszát erősíti, amiként a valóságban is látjuk, hogy vannak ezek az önmítoszok céget, én csak itt nyilván megint a fikcióval meg van emelve. És ez önmagában szerintem, amíg nem kezdett el elképesztően mindent felülírni, nem csak erről szólni minden, addig nagyon izgalmas volt, mert ez a gondolat, hogy bele vagy vetve egy kultúrás szituációba, engem most bezárnak egy dobozba, és minden emlékemet elfelejtem, és az a kultúra adott, amit elém tárnak, akkor nyilván az fog tetszeni, vagy az abban kezdek el mozogni, az ízlésem abban alakul ki, hogy nagyon könnyű indoktrinálni, és amíg a valóság is ilyen, be vagyunk dobva egy kultúrális szituációba, tudjuk, hogy voltak más kultúrák is körülöttünk, és nagyon könnyű normálnak elfogadni azt, ami felháborítóan elnyomó egyébként. És ez szerintem egy nagyon érdekes gondolatkísérlet, hogy mi van akkor, hogyha valakinek nincsenek emléke, és kultúrával találkozik, és kultúrával manipulálják, mert hogy a valóságban is tényleg ez történik velünk, csak az egész életünk során, és ez akkor ez igazán éles és nagyon szórakoztató, amikor véletlen becsempésznek a főszereplő fugának, a férjének az ilyen bűnrossz motivációs könyvét. Szórakoztatóan nevetséges.
1: Igen.
0: De bent, ebben a kontextusban, hogy annyira más szöveg, mint a többi, egy forradalmi kiáltványjá változik ebben a kulturális hegemón állapotban, hogy az ellenhegemónia, ez nekem egy annyira érdekes ilyen, ennek a gramsciánus hegemónia, ellenhegemónia dolognak egy ilyen nagyon izgalmas felázata volt egy-két részen keresztül, aztán ezt is elengedt,

0: tük is elmentünk az hülyeségekig, de hogy és ez akkor ez egy konkrét marxista gondolkodó, a Gramsci-nak a hegemónia fogalma körül, véletlenül vagy direkt, igazából mindegy, nem tudom a szerző intenciói mi, azt tippelném, hogy nem azért csinálta ezt, mert Gramsci nem volt egy jó ötlete, de hát így működik az alkotás. De mégiscsak egy nagyon szépen illusztrálja azt, hogy mit jelent az, hogy emberek intézményes eszközökkel termelni dolgokat, amely dolgok aztán kitermelnek tudatokat.
1: Abszolút.
0: És ezt látjuk itt, ott főleg az idős karakter, akit aztán egyébként egy szerelmi intim viszony húz ebből ki, de alapvetően ő teljesen elhiszi ezt a céges kultúrát, és ebben él, és ráadásul pont, hogy egy ilyen érzékeny, kultúrára érzékeny emberként van ábrázolva. Mm-hmm. És egyébként ezt, ha még tovább hajtom, akkor ez akár még a polgári ízlés kritikája is, hogy lehetsz-e nagyon érzékeny, kultúra és befogadó, továbbra is lehet, hogy egy hazugságon érzékenykedsz.
1: Abszolút.
0: Hogyha nem tudsz kilépni abból az kultúrális körben, amit kaptál.
1: Abszolút, abszolút. És nagyon jó, hogy behoztad egyébként a hegemónia kérdését is, meg hogy itt említsük is meg Éber Márknak az ellenhegemónia építés című kiskötetét, ami nagyon jó áttekintést nyújt az említett Gramsci-nak a munkásságáról, annak a magyarországi hatásáról, és arról, hogy milyen típusú mozgalmi munkát lehetne erre építeni. És azért akartam erre egyébként is utalni, mert ennek a könyvnek is, az ellenhegemónia építésnek is egyébként az egyik fontos állítása, hogy dolgozóként kéne magunkra gondolni. Hogy például maga ez a középosztályi perspektíva, ami ennyire borzasztóan uralkodó a mai korunkban, ez mennyire lehatárolja, és mennyire ellene hat annak, hogy felismerjük a dolgozó voltunkat.
0: A világot alakítjuk tevékenyen.
1: Így van, és hogy mi, mint dolgozók, ami nem egy identitás, hanem hogy hogyan lehetne valahogy arra az öntudatra ébredni tulajdonképpen, hogy hogy köt össze minket egészen más típusú munkákat végzőkkel az, hogy mindannyian dolgozók vagyunk. És ezért szerintem, hogy ez is egy nagyon fontos aspektus itt a különvállás esetében, hogy egy olyan sorozatról van szó, ami a dolgozóként való létünkkel kezd el foglalkozni. Tehát, hogy egészen egyszerűen ez az aspektus, hogy mindannyian munkát végzünk, és hogy dolgozók vagyunk, ez szinte sose tematizálódik, vagy alig tematizálódik, és hogy ehhez képest ez mennyire üdítő, hogy valahogy ez az ekként való működésünk egyáltalán kérdéstárgyává válik.
0: És amit ott találunk, az ugye abszurd és ijesztő, sajnos sok esetben. Abszolút, igen, ezzel egyetértek. Ami még nekem itt megragadott, talán utolsó gondolatként, visszakötve kicsit az Andorra, hogy furcsa módon, megint ameddig működik a sorozat, addig itt is a gyász lesz egy ilyen nagyon fontos elem, ami a lázadásnak ad valami fajta töltetet, ahogy a Andor első évadának végén egy temetés. Itt is a főszereplő gyásza az, ami valahogy ezt a különvállást képes áthidalni. Van egy nagyon fontos jelenet szerintem, ahol mondja egy barátja, aki bentről is ismeri, és emlékszik valamiért, de mondja neki, hogy benn is láttuk, hogy te hozol magaddal valami fájdalmat, ha nem is emlékeztél rá, hogy valahogy ez a halál, mint ilyen tapasztalás, meg a halotthoz való hűség, és az a többi emberhez való hűség metaforája nyilván, vagy annak egy ilyen modellje, az képes itt is ez üti át valahogy az egész hazugság hálót, magát a különvállást, és az Andorban is egy közösség gyásza az, ami aztán valahogy ellenállást szül.
1: Hogy rácsatlakozok arra, amit mondasz, azzal egészítenem ki, hogy mind a két sorozatban egészen meghatározó az a tendencia, hogy valahogy ezt a mai korunknak ezt az individuális szemléletét valahogy megbontsák. Hogy itt is az együttműködéseken keresztül, de nem csak azon keresztül, hanem például azon, hogy olyan karaktereket látunk odabent, akik téblábolnak egymás között, néha úgy viselkednek, mint a gyerekek.
0: Igen.
1: És hogy azzal, hogy nincsen valamiféle olyan magától értetődő identitásuk, és nem csak azzal vannak elfoglalva, hogy őróluk mit gondolnak mások, és hogy hogyan építsék fel magunkat, és hogy áll a közösségi média profiljuk, érted? Szóval, hogy egészen egyszerűen felvillant a sorozat bizonyos együttműködésekben, meg bizonyos kooperációkban, meg bizonyos szituációkban olyan a szubjektivitásnak olyan lehetőségeit, ami nem pont az, ami ma uralkodik. És azt hiszem, hogy már ez is abszolút számot tartott az érdeklődésünkre.
0: Meg úgy tűnik, hogy a többiek érdeklődésére is, hiszen ezek nagyon sikeres dolgok, amikről az Andor is, meg a különvállás is kifejezetten sikeres sorozatnak számít, néző szám szempontból is, mennyire én tudom. Azért az mindig kicsit visszaadja az ember reményét, hogy rengeteg más ember ott van kint, akiket ilyen történetek is esetleg érik, vagy számukra is inspirálóak, úgyhogy optimista. Hogy optimisták lehetünk néha egy kicsit, ahogy ebben az adásban is voltunk. És ezzel le is zárom ezt a mostani beszélgetésünket. Nagyon szépen köszi, Csabi.
1: Köszi, hogy itt lehettem, köszi a beszélgetést.
0: Neked hallgató pedig hozzád fordulva, ha tetszett az adás, és szeretnéd, hogy folytassuk, támogasd a Mércét egyszeri vagy havi adománnyal. Havi támogatást állítasz be, lehetővé teszed, hogy ilyen terünk, energiánk arra, hogy új és értékes tartalmakat hozzunk létre veletek együtt, pont azt, mint ami ez, amit éppen hallgattok. A linket megtaláltok a leírásban, vagy a Mérce oldalán, a jobb felső sarokban, a támogatom gombra kattintva, és persze köszönjük. Valamint ne felejtsetek el feliratkozni a Mérce Podcast csatornájára, illetve ha vannak észrevételeitek, javaslataitok, kommentjeitek, várjuk őket a kult@mérce.hu címen. Végezetül pedig köszönöm a kollégái munkáját is, szerkesztő Dobsi Viktória, technikus Bíró Márton, zene F9, én Kőszegi Ferenc vagyok, sziasztok!

0: Lachmacun Rádió. Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsun.hu per donate oldalon.
1: Lachmacun.
2: Igen!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Hallod, Bettina, légy, segíts már!
2: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakukat lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Lamacsó Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. Italműhely.hu

0: Lamacsó Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

A 98. fülbevaló május 11-én. Itt Andi, és a délutáni műsort Nick Cave and Warren Ellis-szel kezdtük Lavender Fields-szel, ami a Carnage lemezen került elő 2021-ben. Erről a tavaszi utak Balatonfüred felé jutnak eszembe, amikor minden lila. Menjünk tovább egy Pierce Terrell számmal. Caroline.

0: She Talks to Rainbow Ceremonies-tal. A számot nagyon szépen dolgozta fel Ronnie Spector, ami 1999-ben lett kiadva Kill Rock Stars-nál, keressétek meg. Ramones előtt de Mas dolgozta fel a Beat Your Heart Out számot The Zeros-tal, és előttük Pierce Terrors-tal Caroline ment. Nagyon érdekes, hogy ezeket még nem játszottam a fülbevalóban, szintén nagy slágerek. Maradunk még a Ramones mindenségben The Legend-del és a Rockaway Beach verziójával.
1: Cső!

Emlékeztek, előző héten raktam be a Remonds verziót, szerették feldolgozni a Johnny Thunders számokat. Úgyhogy ez az eredeti, I Love You, Johnny Thunders and the Heartbreakers-től. Előttük Toby Vail bandája Morgan and the Organdonners-től So Dark ment. Ezt is előző héten kellett volna rakjam be. A Beat Happening TV Girl számban szintén Toby Vail-ről van szó, aki Calvin Johnson-nal szerkesztette a Go-tímet, és The Legend is volt velük vendégként. Majd ezt lejátszom nektek jövő héten. Morgan and the Organdonners előtt Calvin Johnson Rabbit Blood számát hallottuk, Johnson előtt pedig The Legend-től a Ramones szám Rockaway Beach ment, és igen, Everett True Ramones életrajzot is írt. Maradjunk a Ramones logikában. Sheena's in a Goth Gang, The Cramps-től lesz most.

Alice Cooper White Rusty-val ment a Trash lemezről, azelőtt Rocky Erickson kedvencem a Night of the Vampire számmal, előttük The Head Coatees-től You're Right, I'm Wrong, amit a Cramps Sheena Isaiah Goth Gang-re kellett tegyem. Jövő héten jelen meg Lisa Oberreder kazettája a Gute Gedanken, arról kompenzációt szeretném megosztani veletek.

Psycho, The Sonics-tól, hogy csak most dobom felétek a Sonics számokat és egy kis rejtvény. Remek banda kétszer voltak Bécsben az utolsó években. Ájulós volt. The Sonics előtt Toys That Kill-től Dump and Elated a 2026-os Triple Sabotage lemezről ment, azelőtt Ask Storm-től Müde, ez is ebben az évben jelent meg, Ask Storm előtt Willy Warma, Stahlstadtkinderrel ment, Stahlstadtkinder előtt Post Empire Kim Gordon-tól a 2026-os Playme albumról, és Kim Gordon előtt Kompenzáción ment Lisa Oberedertől. A mai fülbevaló vége Mészáros Márta örökség filmjének zenéjéből részlet lesz. További szép délutánt!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
4: Hátfájás.
5: Aktív életmódot folytat.
6: Mosogatógépben is mosható.
3: 1993-ban te voltál az első
7: zongőr.
6: Élvezze hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
8: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
6: Semmi sem bíz kárba.
8: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsó Rádión?
8: Ön a legfontosabb a világon.
3: Már is benne van.
8: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
6: Ne feledje!
1: Lamacsun.hu/donate

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.

now.

0: ahead and inject you.
1: Put me low on the...

0: as an action. It is people talk.
1: Bust pass.

0: It's one closer.
1: Now, once
2: on the train,
3: Hey man, he's...

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió. Hallod, Bettina, légy, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségem lenne még egy önkéntesre.
1: Hát én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi!

0: L'Amacium Radio.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Amazon!
1: Ez a Lamacsó hangja. Lamacsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
3: Most pedig következik egy wiki szócikk.
4: Viktor Vladimirovics Jerofejev. Élete. A Moszkvai Állami Egyetemen végzett 1970-ben, ahol filológiát tanult. Innen a Világirodalmi Intézetbe jutott, ahol 1973-ban elkészítette posztgraduális munkáját Dosztojevszkijről és a francia egzisztencializmusról írt tézisével 1975-ben kandidátusi fokozatot szerzett.
1: Lakmacsón Rádió. Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Sziasztok! Ez itt az MMN Rádió. Nemerov Gáborral, Pokor Péterrel és a vendégeinkkel, Pálffy György rendezővel és Grillus Ábrés zeneszerzővel. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Hello! Hello!
0: A Tyúk című filmről fogunk beszélni. Ez Pálffy György új filmje, ami tavaly jelent meg a világban, vagy a világnak hivatalosan a tavaly év végén a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, ha jól tudom, és a magyar mozikban, ha jól tudom, én legalábbis pár hete láttam, szóval olyan pár hete van kint.
2: Április elején.
3: Április 2.
0: Igen, a pár hete az úgy pár, hogy
2: egy hónap is még.
0: Hogy egy hónap plusz, de hogy 25-höz képest azért kicsit csúszással. És ma erről a filmről fogunk beszélni, meg lehet, hogy más filmekről is, például már most beszélünk is más filmekről, mert az intro zene, amit hallottatok, az egy korábbi közös projektetek, korábbi Pálffy filmnek az egyik zenéje volt, amit nem Grillus Ábrés egyedül csinált, hanem egyébként látni fogjátok, hogy itt is lesznek a Tyúk kapcsán szó olyan zenékről, amit nem egyedül csináltál, Ábrés. Szóval ezt a Four duóval szerezted, és az Úr hangjában ez egy 18-as film?
3: Azt hiszem,
0: körül.
3: 16-os. 16-ban forgattuk, szerintem 18-as. Igen.
0: Szóval ez onnan szólt ez a zene, abból a filmből, de hogy ez az interjú, és ez az óra körülbelül, főleg a Tyúkról fog szólni. A hallgatóknak mondom, és egyébként nektek is, ezt nem egyeztettük előre, remélem ez így rendben van, pláne hogyha most már ez egy másfél hónapos film, legalábbis itt Magyarországon, hogy legalábbis semi-spoilerezést azt nem zárok ki, ha ez így oké. Okay. Szóval ez így a meta része a műsorhoz, és egy másik mondjuk, hogy hát claimer vagy disclaimer, ahogy tetszik, hogy ez egy zenei, tehát ez egy zenei műsor az MMN, és ez a zenéjére fog koncentrálni a filmnek, meg nem csak a filmnek, hanem mondjuk a rendezői megközelítésnek általában a filmművészetben. Úgyhogy próbáljuk ezt a aspektust megvilágítani, azért is egy kicsit, mert ennek a sajtója háttérbe szorul a film zene aspektusának a sajtója. Például a Fidelion volt veled egy interjú, ott egy szó sem esik a zenéről, annál több a tyúknak az idomításáról, ami egyébként egy tökéletes.
3: Mindig a kérdező múlik.
0: Igen.
3: Beszélek a zenéről.
0: Igen. Szóval most egy picit nyomnánk a zenét, de nyilván a zenei szemüvegen keresztül a filmről is szó lesz, és nem fogunk tudni magunkba tartani egy-két ilyen rajongói kérdést, hogy a filmben ez meg az miért úgy van, meg tényleg úgy van, meg ilyesmi. De kezdjük a filmmel, és még talán, igen, szóval, hogy az én, tehát, hogy aki a Tyúkot nem látta esetleg még, vagy mondjuk nem is hallott róla, egymondatos mondjuk pitche, vagy leírása az, hogy egy koprodukció, német, görög, magyar, a sorrend az most itt random sorrend volt. Igen? Na, hoppá. És ezen túl igen, egy tyúkról szól, ilyen nagyon, nagyon banálisan nézve, és elképesztően aktuális, szóval itt nem is azért nem spoilerezek, mert nem akarok spoilerezni, hanem komplexenek kibontani, de ahogy az egész film, amiben megy, az szerintem egy nagyon nagyon ütős, és igazából az lesz igaz, hogy ez nagyon nem egy tyúkról szól nekem, de szóval ez az ilyen.
3: Na,
0: ilyen.
3: Akkor jól csináltuk.
0: Na hoppá. És akkor az első kérdés az, hogy kicsit provokatív is, mert nem egy musicalről van szó, vagy ilyesmi, de hogy szerintetek, és akkor Gyuri először talán hozzád fordulok, szerinted egy zenei filme, vagy egy zenés filme, vagy egy zenefilme a Tyúk?
3: Hát én azt is remélem, hogy nem. Tehát, hogy azért ez egy összművészet a filmművészet, én ezt is szeretem benne, hogy különböző művészeti ágaknak kell valahogy közösen egy esztétikai rendet teremteni. Az biztos, hogy a filmnek egy nagyon erős zenei szövete van, de ez nem érne semmit, hogyha elmögött nem lenne kép, dramaturgia, történetmesélés, vágás, és még egyéb olyan eszközök, amiket itt föl lehet használni a filmkészítésre. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon át van benne gondolva a zene, de ennek együtt kell működnie a történettel és a képpel. És ezt próbáltuk megvalósítani. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, majdnem egy évet, csak a vágás közben a zenei struktúrán.
0: Igen, ez a, szerintem ez a legjobb létező hír a film, nem tudom, egy bármilyen film ambíciója kapcsán, hogy ez egy összművészeti alkotás, és ott és az összművészetben az hangsáv is beletartozik. Van egy ilyen hír, nem tudom, hogy ezt így visszatudjátok-e igazolni, hogy a hangsáv, mondjuk filmzene keresése, ha mondjuk nem szerzett zenéről van szó, hanem mondjuk licenszelt, az egy ilyen, ilyen utómunkás, posztprodukciós dolog, tehát kicsit az az ember érzése, hogy ez egy ilyen futottak még feladat, amit aztán majd megcsinálunk, ha megvan a lényeg. Ez egy ilyen rossz, nem igaz reputáció, vagy ebben lehet is valami? Vagy ezt rendezője válogatja, vagy krúja válogatja?
1: Hát szerintem én úgy látom, hogy rendezője is válogatja, meg filmje is válogatja. Szóval azt semmiképp nem mondanám, hogy futottak még, mert mondjuk erről Gyuri, te többet tudsz, én azért a Sound Departmentnél úgy megállok, de azért belelátok, szóval a vágás is egy utómunka, és hát mennyire fontos. Szóval a filmnél születik egyfajta matéria, ami utána nagyon sok ilyen gyúráson keresztül megy, és annak ott már mindenképp része szokott lenni a hang is, de én már írtam forgatókönyvre is zenét, a Gyurival is, ráadásul, ami meg akkor kicsit, ha úgy tetszik, ezt a klasszikus sorrendet megborítja, de az biztos, hogy, hogy zeneileg fantáziálni valamiről, amit tudod, hogy képhez kerül, de még nem látod. Szóval ezek így tudják ilyen módon egymást is segíteni, és hát a végében meg szerintem érzékszervileg is, oké, hogy a látás az a legprimérebb érzékszervünk, de mégis egy teljes összhatásban működik, és kell, hogy működjön.
3: De hát ahány film, én azt vallom, annyi munkamódszer. Természetesen van egy standard munkamódszer, de az ember olyan filmet fog csinálni, amilyen munkamódszert választ. És hát ezért nagyon film, nagyon rendezőfüggő, hogy ki mennyire tartja fontosnak a zenét. Én például nagyon vágyom rá már régóta, hogy meglegyen a fejembe a zene, és már úgy menjek be a forgatásra. Sergio Leone például a Volt egyszer egy Amerikát úgy forgatta, hogy bejátszotta a zenét, és inkább azt mondta, hogy a színészeket szinkronizálják le, de ő úgy akarja már látni a jelenetet, hogy szól a zene, miközben történik a jelenet. És ilyenre én nem vágyom, nekem fontos, hogy a színész hangja az a hallatszon, de az, hogy én mondjuk meghallgassak egy felvétel, egy forgatás, egy felvétel előtt, hogy na ilyen hangulatba akarom, és mondjuk ugye a Jancsó Miklós szerint a legnehezebb döntés az, amikor az elején azt mondja az ember, hogy na milyen ritmusba induljon a film, hogy a fált hogyan induljon meg, a jelenet hogyan induljon meg, hogy milyen tempót vesz fel egy film. Az például már akár indulhat zenéből. Vagy indulhat abból, hogy az ember érez valamit, és csinálja. Én általában sajnos úgy szoktam csinálni, hogy nem találom meg a zenét előtte, és pont az Ábris említette, hogy a Sömmi című filmeknél, a előkészítésnél, a forgatókönyv alapján, én pont ezért kértem már tőle zenéket, hogy már azzal a hangulattal lehessen neki kezdeni a forgatásnak.
0: Ezt a filmográfiában még ne keressétek, legalábbis a múlt filmográfiájában nem, mert ez a film még nem jelent meg. Erről a filmről még fogunk szólni a műsorban. Szóval, amit mondtatok, meg amit mondtál most Gyuri, amikor a tyúkok flörtölnek, például annál jelenetnél a Bolero nem szólt a háttérben. Ez azt is jelenti.
3: Sőt, küzdöttünk ezzel a fránya Boleróval nagyon.
0: A Boleróról még fogunk beszélni.
3: Igen. Tehát az tulajdonképpen ilyen mumusként telepedett rá a filmre, és ott nagyon sokat kellett vele dolgozni. Mert például a tyúknál, hogy elmeséljem, hát mi nagyon nehezen ültünk ott a vágóasztalon, mert nem volt zenénk. Viszont már a vágóasztalon zenére kell vágni. Sőt, az nagyon sokat segít a vágónak. Úgyhogy nem is tudom, hogy hány féle zenét rápróbáltunk a tyúkra, és mindig leesett róla minden. Egyszerűen nem találtuk meg. Pedig próbáltunk amerikai filmzenét, próbáltunk klasszikus zenét, még titokban, most már nem titokban, most már nyílt titok, hogy az Ábri zenét is rápróbáltuk, a Mindörökkéből átvettük, hogy hát, ha majd az működik, azt is ledobta a film. Egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon sokat szenvedtünk, és hát a
0: Bocs, ezt a szlenget elmondaná? Tehát nem a tyúk mondta azt, hogy ő, vagy üzente, hogy ez nem lesz jó, hanem a ti néztétek, és nem működött.
3: Ja persze, ez az ember nézi a jelenetet, és akkor azt érzed, hogy például a Bolerót ezt egy idő után ráraktuk, de azt éreztük, hogy ez sokkal nagyobb, mint a tyúk. Tehát, hogy itt inkább abból az animációs filmből is ismerős, hogy ebbe dinoszauruszok jönnek, meg a láva fortyog, és a vulkán tör ki, ez meg egy tyúkol. Ott sétálnak benne a tyúkok, és egyszerűen dobta le magáról a Bolerót egészen addig, amíg az az ötlet meg nem született, hogy ez az a cappella Bolerót rakjuk rá, ahol pont ez a nagysága, ez elcsendesedett, és egész jól kezdett el működni. De akkor meg ott ültünk azzal a zenével, hogy jó van a Bolero, de mi lesz a többivel? Hát máshova nem működik a Bolero, úgyhogy mi nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkodtunk a filmzenén.
1: Igen, ez mindig egy nagy keresés, és egyébként mi így is dolgoztunk együtt először, hogy ti a meg kell említsem a Márkos Bercit, akivel együtt kerestétek az Úrhangjának a zenéjét. Igen. És ő akkor hallott valamiért tőlünk demókat.
3: Igen.
1: És aztán kért tőlem még több demót, én akkor még nem tudtam, hogy neked, és aztán te hívtál föl, hogy figyelj, ezek valami arra felé mennek, ami, és akkor onnantól kezdtünk el az Úrhangján dolgozni. A Mindörökkénél, bocs, ott megint tök más volt, mert ott nagyon rátaláltunk valamilyen zajos ilyen masszára az elején, amit aztán tulajdonképpen nagyon sokszor ott van a filmben. És itt pedig az volt, hogyha ezt elmesélhetem, hogy te megkerestél, aminek én baromira örültem, és le is ültünk megnézni a filmet, és én ezen két hétig kotlottam, hogy stílszerű legyek, és nem találtam hozzá kulcsot. És én ezt ilyen nagyon felelősen azt mondtam, hogy én ezt nem tudom megírni a filmnek a zenéjét.
3: Most képzeljétek el azt a helyzetet, hogy már két filmen is dolgoztunk. Igen, együtt. Igen. Már a végén futok az Ábrishoz, hogy már tényleg nem tudjuk, hogy mi legyen a zenével. Már mindent rápróbáltunk, amit értettünk. Hát, ha ő, és két hét után közli, hogy ő ezt nem érzi.
1: De én tisztességgel megpróbáltam, ültem rajta két hetet, és azt éreztem, hogy minden, amit csinálok, az vagy bugyuta irányba tekeri el, ami nem működik, vagy egész máshova.
0: De visszaigazoltad, hogy tényleg nehéz ügy.
1: Hogy ez egy marha nehéz ügy.
3: Sajnos, de én ugyanúgy maradtam, hogy...
0: Igen.
3: De aztán jött a mentő ötlet, akkor ezt most már ide kapcsolom,
1: igen.
3: Hogy rájöttem arra, hogy nekem nem zenét kell keresnem, hanem egy karaktert, egy olyan létező zenészt, akit személy szerint, a személyiségét, a munkásságát választom ki. És aki azt érzem, hogy közel áll ez a filmhez. Tehát tulajdonképpen úgy választottam zeneszerzőt, mint színészt. Vagy mint ahogy az ember érzi, hogy melyik operatőrnek állna jól az a film. Ezek mind-mind castingok, ezek mind-mind válogatások, hogy ki lenne a legalkalmasabb ember. És akkor nem tudtam semmit, azt sem, hogy milyen zenét akarok, csak egyszerűen rábögtem a Szőke Szabolcsra, de szerintem egyeztettem veled is.
1: Beszéltünk róla,
3: igen. Hogy ő a Hólyag Cirkusz zenésze, aki fűrészhegedűn, meg ilyen nagyon furcsa hangszereken, ilyen szögeket ver be az asztalba, és azokon penget, és meg tök zeneszerszámokon. Tehát ilyen igazi kísérletező ember, drámai, mert színházban ő nagyon sokat dolgozott, és ezért tudja, hogy mi a dramaturgia, mi a dráma. Tehát, hogy őt vontuk be, és azt mondtam, hogy szabad keze van olyannyira, hogy a producer velem kiabált a telefonba, hogy az nem lehet, hogy le kell bérelni egy stúdiót, miközben még nem is hallott egy hangot se. De mondtam, hogy addig nem fogunk tudni hallani egy hangot se, amíg nem bérlünk stúdiót. Úgyhogy kockáztattunk kellett egy egész stúdió felvételt 6 zenésszel, hogy egyáltalán lesz-e jó zenénk. De aztán utána kiváló zenét írt, de én akkor azt éreztem, hogy végre megvan a zene, de még mindig nagyon autentikusan hangozott. Még mindig nem illeszkedett a filmhez, még mindig hallani lehetett a húrokat, egyedül a fűrészhegedű, aminek meg nem mondott, hogy az egy fűrésznek a hangja, az szólt úgy, hogy na ez izgalmas, úgyhogy akkor visszarohantam az Ámbrishoz, és kértem tőle, hogy ezt aztán torzítsuk el. Igen. Vegyük el ezt az autentikusságát, és legyen valahogyan ennek az autentikus zenének, ennek a már-már népzenei hagyományokból születő zenének egy ilyen elektromos jellege.
1: Igen.
3: És akkor átadom, mert nem. Akkor gondolom, rengeteget dolgoztunk.
1: Igen, mert ez nagyon szép is most, ahogy gondolkoztam, hogy itt fogunk erről dumálni, hogy tényleg valahogy az történt, hogy ehhez a tyúkhoz, ugye látod ezt a tyúkot, és körülötte meg zajlik az élet, és mindenféle történik, és azt is látod, és hogy így a zenének is lett valahogy kettőség, hogy benne van ez az ilyen egészen ilyen primordiális dolog, az a mert hogy a Szabolcs gyönyörű gadulka szólamokat is fölvette ehhez, de hogyha úgy tetszik, ami ehhez a fajta zenéhez illik is, hogy ezek teljesen szárazok voltak, és kellett e köré fölpakolni valami olyan zenei szenográfiát, és ezeket a hangokat, meg hangzásokat elhelyezni abba, amitől ez a filmmel, és nem csak a tyúkkal kerül, hanem ezzel a környezettel is párbeszédbe, és akkor így lett tulajdonképpen minden, amit ők fölvettek, ha nem is átszervezve nem lett, de egy-két helyen olyan módon is belenyúlva, meg hát teljesen ilyen extrém módon újra mixelve, szóval itt például a fűrészhegedő ilyen nagyon durva, csöves, torzítós channel strippeken keresztül küldve, ugyanúgy a gadulka is, és aztán emellé oda lett rakva még analóg vasakról egyéb réteg, amitől ezt a fajta ilyen kettőség a zenében is kijön, vagy nekem ez lett egy ilyen fantáziám, hogy atyúk és körülötte az egyéb minden, amit látunk megtörténni ezzel kapcsolatban.
0: És ez tetszett egyébként a végeredmény, meg a folyamat, meg az ötlet Szőke Szabolcsnak? Mert úgy tudom elképzelni, nem tudom, hogy mennyire kollaborál, mennyire használja a zenét ilyen, nem is tudom, avantgárdabb, vagy ilyen modernebb konfigurációkban, hogy ez neki nem volt, mert április jól is merem én is, meg ez a közeg is, meg ez a műsor is, Szőke Szabolcs munkát annyira nem, meg őt személyesen sem ismerem, hogy volt ilyen konfliktus, mert nem tudom kézdeni, hogy valaki, aki jobban így a, nem tudom, az ilyen tradicionálisabb, meg ilyen folkosabb, meg ilyesmi zenei közegből jön, akkor ott van valami clash.
3: Én nagyon féltem, hogy attól a beszélgetéstől, amit a Szabolcsal ezek után le kellett folytatni, ráraktuk a filmre az Ábris által megtekert zenéket, és akkor mondtam neki, hogy ne csodálkozzon, de nézze meg, legyen nyitott. És utána fölhívott, és azt mondta, hogy ezt érti. Tehát, hogy ez, és ebből is én kaptam egy visszaigazolást, hogy azért egy partnert választottam, aki nyitott ezekre a változásokra, és azt mondta, hogy szerintem nagyszerűen működik a filmmel, tehát, hogy ez egy nagyon könnyű menet lett, bár féltem tőle, de egy nagyon könnyű menet lett, amiért ő panaszkodott, hogy miért nem használtunk még több zenét tőle, mert igazából ebből ő följátszott 13 vagy 14 különböző tracket, tulajdonképpen egy egész lemezre valót, és akkor abból mi kettőt vagy maximum hármat használtunk, vagy azoknak a motivumait.
1: Mondjuk az is hozzátartozik, hogy azért Szóval ő tényleg egy mester, és azért tiszteletbe volt tartva ebbe az átgyúrásba az, amit ő nagyon is direkt is, meg így működött is, tehát hogy nem is volt az, hogy szóval ez nem volt rommá csopolva az, amit ő csinált, vagy szétgranulálva, vagy
0: álmembrék sem ment rá.
1: Nem ment rá álmembrék, bár egyébként vannak ilyen extrémebb mellé rakott dolgok, de hogy azért ő ott felrakott egy olyan világot, amivel nagyon jól lehetett dolgozni, és nem igényelte azt, hogy ez most így nagyon, nagyon át legyen ilyen módon is tekerve valami egész másba.
0: Ja, hát igen, gondolom.
2: Izen instrukciókat a Szőke Szabolcs nem is kapott, hanem milyen instrukciót kapott igazából?
3: Nem nagyon volt benne lehetőség instrukciót adni, tehát a film azért már állt olyan úgy, hogy meg lehetett nézni.
2: Értem,
3: még ugye nem volt kész, voltak rajta zenék néhol, vagy csak mutattuk, hogy hova szeretnénk. Például a Bolero rajta volt, meg a Hacsatúrján, meg ilyen, meg ott voltak a görög zenék, ugye, ezek a, van benne két nagyon kommerciális szerelmes dal, a nem tudom, a Golden időszakából a görög zenének, tehát azért így már meg volt határozva valami, és végülis amit mi el akartunk mondani, az ott volt a vászon, vagy még akkor a monitoron, tehát azt gondoltam, hogy ő egy értő ember, érti, hogy mi van. Még leültünk kétszer beszélgetni, de az tulajdonképpen mindenféle irodalmi élményeink és színházi élményeinkről beszélgettünk, de szerintem ennél jobb instrukciót nem is lehet adni, mint hogy az ember behozza ezeket, hogy mi jut eszébe miről, és hogy merre menjen, és ő azt mondta, hogy akkor ő most elmegy és megcsinálja.
2: Ez elég gördülékenynek hangzik.
3: Az volt.
0: Nekem az jutott eszembe még, hogy, és ez lehet, hogy remélem, hogy nem tudom, nem megy félre a kérdés, mert hogy mondtad ezt a kettőséget, amire én nem is gondoltam, hogy ez, tehát ez az elektromos átirata, vagy nem tudom, remixe, ha úgy tetszik, ezeknek az eredeti vonós dolgoknak, az jól leképzi, vagy jól így tükrözi a film tyúk és embervilágnak a kettőséget. Ha jól értettem valami, és ez lehet, hogy ez ilyen nagyon ilyen banális hangzik, de valami ilyesmit hallottam ki abból, amit mondtál, hogy ez az elektromos versus tradicionális kettőség, ez a filmnek a tyúk és ember kettősége. Ez nem tudom, mennyire...
1: Valami ilyesmi, de ez nekem inkább egy ilyen fantáziám volt, de inkább az, hogy valami nagyon ősi lény, állat van a középpontjában, ennek a filmnek, és a háttérbe történnek meg olyan általunk emberileg és társadalmilag értelmezhető, és nagyon is súlyos dolgok, amik nem vesznek tudomást erről a tyúkról, és a tyúk se vesz tudomást ezekről. Tehát, hogy így értem ezt a kettősséget.
3: Meg igazából ott lehet szerintem ezt megtalálni, amit egyébként az elején te is mondtál, hogy te egy tyúkról nézel filmet, de talán nem is a tyúkról szól. És hát pont igen. Ez, hogy az első léjeren, az első rétegen a tyúkkal találkozol, de a film egy társadalmi problémáról, egy görög sorstragédiáról, a morálról, és magáról, az emberről és az emberi társadalomról, meg és az univerzum, azaz a mindent összefüggésbe tevő, minket környező világról szól, és ezért kellett valamilyen zenét találni, ami a tyúkot is eltalálja, hogy arról szól, meg ezt az egész környező világot is behozza, hogy ez a tyúkon túl is szól valamiről.
0: És én azon gondolkoztam, és ez az a kérdés, amiért már szkuzáltam magam előre, hogy ezt a, én amikor néztem a filmet, és hallgattam a zenéket, akkor végig megvolt ez a fura érzés, hogy itt valamilyen ott. És egyébként, ezt csak így mondjuk nektek, hogyha jól láttuk, akkor így a film metadatában a Ábris, a te kredited az így vagy nincs meg, nem tudom, hogy ez tudatos-e vagy sem, de nagyon...
1: Az IMDb-n?
0: Hát például.
2: IMDb-n nincs, de a Kaszton stáblistán nyilván rajta vagy, de ha nagyon ott a végén, benne... és ilyen kisebb betűvel.
0: És egyébként, amikor én ott ültem, végig szoktam nézni a Kasztot, pláne most, amikor azt ezért diggelem, hogy itt akkor miért lehetett ez az Oditi, és nekem így abszolút nem volt meglepő az, hogy ja, oké, persze, ez Grillus, azok voltak rajta, ezek az ilyen Grilluszos, ilyen izé valami. És na, és amire ki akarok lyukadni, az az, hogy hogy most a más filmjeid, Gyuri, ahhoz képest ez, vagy a korábbi filmjeid, nekem egy picit ilyen, elsőre az volt az érzésem, hogy ez egy ilyen realistább dolog, sokkal nem, nincs benne, nem tudom, a, így előtól mondjuk egy ilyen sci-fi vonal, vagy egy ilyen fantasy vonal, vagy ilyesmi, és aztán aludtam rá egyet, és úgy voltam vele, hogy ez lehet, hogy mégis egy fantasy, és egyébként a zene is ezt tök jól szupportálta nekem, mert például, és erre mondtam, hogy nem, lehet, hogy nem semi-spoiler, hanem giant spoiler, de nekem ugye a pivot pontja, vagy legalábbis nekem ez volt a pivot pontja, az a bizonyos tojásrakás azon a bizonyos helyen. Tehát az szerintem egy álrealizmus történik itt, mert az, tehát az, nem tudom, annyi az esélye, mint a mondjuk a választások utáni lottó eseményeknek, tehát hogy valószínűleg egy ilyen nem történik azért meg, persze megtörténhet, csak nagyon-nagyon-nagyon kevés a valószínűsége, és hogy meg egyéb ilyen, nem tudom, ilyen flash-eim is voltak, hogy ez igazából miért lehet egy fantazinak is nézni, tehát egy mesének gyakorlatilag, hogy ez mennyire valid nektek, vagy mennyire látjátok ezt így?
3: Én még nem gondolkodtam a filmben, mint fantasy, de nem is akartunk realista filmet csinálni.
1: De a meseszerűségről viszont beszélgettünk.
3: A meseszerűsége szerintem van, tehát ugye sőt az egész eleje az olyan, hogy elmegy a legifjabb paraszlegény, és király lesz belőle, tehát ez a van ez a hős útja. Abszolút. És rá is játszunk rendesen. Aztán persze ott a közepén megfosztjuk a nézőt ettől a lehetőségtől, hogy tovább menjen a hőssel, de kíváncsiak vagyunk, hogy tovább megye. Persze ez valahol a reális és a fantasy között van, alapvetően mese. Nekem alapvetően egy görög sorstragédiának a nagyon groteszkesített változata, amikor a szentségeket egy picit kifordítjuk, de lényegében ugyanarról mesélünk egy kicsit más perspektívából. És még a kreditelésre kell nekem reagálnom, hogy azt valószínűleg utólag látom, hogy azt én basztam el. Kérdeztem a producereket, hogy ez lehet rajta változtatni, és ez miért van. És azért, de hát ott van a helyén, hát az utómunka, a zene, oda raktuk, hát végig mennek a ízek, és akkor mondtam, hogy nem lehet akkor ezt megváltoztatni, és akkor azt mondták, hogy már szétmentek a kópiák, és egyszerűen nem tudunk vele mit csinálni, de hát megígértem a Ábrisnak, a következő filmnél sokkal jobban oda fog figyelni. Mint hogy a korábbi filmjémnél odafigyelni.
0: Nekem az fel se tűnt, hogy a kaszban nincsen elég prominens helyen, ott korrektül van ott, nem? Tehát a kaszban.
2: Hát úgy van, hogy elég hamar szerepel az, hogy zene, meg zeneszerzés, és ott van a Szőke Szabolcs, aztán igen. Elég sok minden egyéb névtörténik, és akkor a végén van az Ábris.
3: Igen, nem ott, hogy jönnek a zenészek, ugye, igen, és ott van az Ábris, csak igen. Az addigra már lementek a helyszínelők, a...
1: De ez részletkérdés szerintem, meg az IMDb met én meg nem gondozom, úgyhogy ez ezért is van, hogy ilyen meta adatbázisban nincs ez, de azt nekem kéne.
2: Nem felelhető a neved, csak hogyha valaki elmegy a moziba és megnézi.
1: Akkor... Igen, de ez az én önmenedzsment béli hiányos, a teljes bukásom.
0: Sajnálom, hogy itt most felfedtünk téged.
1: Igen, de majd ezután megszerkeztem az IMDb oldalamat. Igen.
0: Mit szólnátok, ha most hallgatnánk a következő zenét, ami, annyit beszéltünk róla, a tyúkból lesz egy részlet, és akkor utána jövünk vissza.

0: Az MMN Rádió továbbra is vendégeink Pár Figyelj rendező és Grilus Ábrés zeneszerző. A Tyúk című filmről beszélünk, ami 2025 óta látható, és a zenei aspektusokról beszéltünk eddig főleg, és most van az a bizonyos fanblokk, ahol nem tudunk magunkba tartani egy-két. Ha már itt vagytok, kihasználjuk, hogy megkérdezhetünk titeket a direkt forrást. Szóval ez a helyszín, ez, hogyha erről mondanátok, ez a terasz, vagy micsoda. Tehát ez olyan epik, hogy én ennél epikebbet nem tudok elképzelni, hogy ez be lett ott gazosítva a filmre, és amúgy ez egy ilyen hadcsillagos rezort, ahova nem tudom, a görög neresek járnak élvezni az életet, vagy ez így, nem tudom, ez így van ott, kicsit ilyen elhagyva, vagy nagyon, és nem tudom, két óriás projekt között van, vagy erről mondjatok valamit, vagy CGI az egész.
1: Annyira, melyikkel kezdjem, mert annyira megtaláltuk azt a helyszínt, ami forgatókönyvben stimmel, tehát nekünk úgy kellett ugye megírni a forgatókönyvet, hogy csak elképzeltük, hogy milyen helyszín lesz. És egy ilyen tengerparti étterem, ami már bezár, terasszal a tengerre, de Tyúkol, mondjuk a Tyúkol volt ezen a helyszínen, ami sokkal epikebb volt, mint elképzeltük, mert
0: ugye, az ott volt, az a Tyúkol.
1: Mert a Tyúkolat, azt mindig elrakják

0: a ház mögé. Itt meg ugye a legközpontibb helyen, egy magaslatra építve, ilyet nem láttunk soha, és elképzelni se tudtam előtte.
1: Mondom, én azt hittem, hogy azt építettétek, viszont, de nem az ott
0: viszont
1: volt.
0: Azok a viszonyok, hogy a tyúkolhoz képest hol van a ház, és a tyúkolhoz képest hol van a terasz, és hol van a tenger, az annyira pontosan megtaláltuk, hogy nem is kellett változtatni a forgatókönyvbe, mert ilyenkor mindig át kell az ember agyába, hogy nem is az van éve a forgatókönyvbe, kifordult jobbra, de hát ott a helyszínre át kell, itt nem kellett. Tehát ez forgatókönyvszerű helyszínt találtunk, teljesen véletlenül. Ez a helyszín úgy néz ki, és olyan, amilyennek a filmben látod. Nem is tudtunk volna ekkora büdzséből is a görögöknél egy bármit felépíteni, tehát abból azt kellett használni, ami volt. Ezt úgy, ahogy van, ez egy lerobbant étterem, és még az is, hogy a tulaja az pont olyan történetben volt, mint amit mi megírtunk a forgatókönyvbe. Ez egy virágzó étterem volt, egy halétterem, az egyik legjobb volt Görögországban, tehát de külön kijöttek az emberek Athénból, hogy ott tegyenek. Nem látszik a filmben, de egy kompkikötő van alatta, tehát nagyon jó helyen van, aki Evia szigetéről éppen átjön a szárazföldre, az megállhatott itt ebbe az étterembe enni egy jó kis halat. De ennek az étterem tulajdonosnak a feleségét az egyik spanyol vendég elvitte magával. És ott megállt az élete. Föladta. Azt mondta, hogy ő ezt nem csinálja tovább, és szépen rárohadt ez az egész étterem, többet már nem nyitott ki, még ott van a grillezőhely, még ott voltak a székek, de már 5-6 éve minden rohadt, és hát ez a szerencsétlen tulaj, ez még mentális betegségekkel kórházba is került, annyira ráment az életére ez a szakítás. De hogy tulajdonképpen visszahatott a forgatókönyvre, mert a mi főszereplőnknek is valami ilyen múltat találtunk ki, de elkezdtük használni az ő múltját, mert az sokkal pontosabb volt, és a valóságból származott. Úgyhogy tulajdonképpen mi, amit hozzányúltunk a helyszínhez, az, amikor egy picit visszapofosztuk étterembe, amikor kinyílik a régi szép időket megidéztük, akkor egy kis festéssel felújítottuk neki az éttermet. Azt remélve, hogy ő is ott ígérgette, hogy ha már mi felújítjuk az éttermet, akkor ő majd kinyitja. Ja, most már voltak a kollégáim egy évvel később meglátogatni a helyszínt, továbbra is lepukkadt, úgyhogy nem tudta ezt a hullámot meglovagolni. De ezt a helyszínt találtuk. Nehezen, tehát egy fél évig mentünk, hogy keressük, míg egyszer csak ott volt, és használhattuk.
1: Ábis, te voltál ott egyébként?
2: Nem, sajnos nem én, mert itt a forgatás után kapcsolódtam be a folyamatba, úgyhogy nem voltam.
1: Egyébként nagyon köszönöm, hogy megvédted a szakma becsületét is, és én meg kicsit szégyellem is magam, hogy nem gondoltam erre az aspektusra, hogy hát miért ne lenne úgy, hogy amikor egy filmhez zenét írsz, akkor ahhoz azért sokszor jó látni a filmet, szóval.
2: Igen.
1: És ezért az, hogy ez a hátra csúszik, ennek van egy, nem tudom, egy alapvető szükségessége sokszor. Tehát igen,
2: sokszor,
1: visszautalok
2: de,
1: így
2: de,
1: egy
2: de
1: 20
2: mondom,
1: perccel előbb.
2: Tényleg nagyon sokféle megközelítés van, de nem akarok most oda visszatérni, ahonnan indultunk, de igen, én is próbálom a szem előtt tartani, azért az is van, hogy itt ha becsatlakozol egy ilyen projektbe, nagyon, nagyon sokan csinálnak egy ilyen filmet, nagyon sokféle gondolat van, és van egy rendezői gondolat is, ami ezt így, ami köré ezek szerveződnek, szóval erre neked rá kell tudnod csatlakozni, ami azt is hozza magával, hogy így a munkafolyamat, munkamódszer az szintén viszonylag, tehát minden filmnél más, hiszen minden ilyen dolog más. Nekem ez nagyon sokszor jól esik, azt én mindig leszoktam szögezni, hogy én nem, tehát hogy én olyan módon nem vagyok egy alkalmazott zenész, hogyha Gyuri azt mondaná, hogy akkor itt most jazz kvartettbe gondolkodjunk, akkor én azzal nem tudnék mit kezdeni, tehát hogy én tudom azt, amit tudok, vagy csinálom azt, ami érdekel, és akkor az meg egy ilyen szerencsés helyzet, hogy mi már több egyére ebbe így találkozunk, vagy akár másokkal is, hogy ez működik, de én is próbálok ebbe ilyen rugalmas lenni, csak ide akartam visszatérni, csatolni, hogy mert ez egy ilyen, ez egész egyszerűen egy ilyen műfaj. Vagy van az, hogy licenszerik a zenédet egy filmhez, és akkor aztán még olyan szerződést kötök, hogy bele se editálhatnak, és akkor azzal úgy nincs dolgod, mert azt te már megírtad. Az megint egy más helyzet, de ebbe pont egy ilyen közös munka, ami izgi, meg egy közös agyalás.
1: Más volt, igen.
3: Még egy olyan kérdésem lenne, hogy ugye említettétek, hogy több egyére dolgoztatok már együtt, hogy a korábbi munkamódszerek azok különbözőek voltak, vagy hasonlóak voltak, most gondolva itt a Mindörökkére, vagy az Úrhangjára.
0: Hát nem mind a három különböző volt.
2: Teljesen.
0: Igen.
1: Hát ugye azt a első zenénk ma az a Úrhangjából volt, ugye az egy szintiszta for dolog.
3: De akkor ezt értem, de hogy a szerzett zene akkor nem volt ott a tőletek.
0: De, aztán a filmre ráigazítottátok.
2: Abszolút.
0: Én csak egy hangulatot kaptam, tehát hogy én azért hívtam fel.
1: Én azt úgy értettem, hogy az a filmnek szerzett zene volt, ami aztán ki is lett adva, de akkor nem így volt, ez már
2: nem
1: kb. Megvoltak a trekkek.
2: Az is egy ilyen csavarosabb sztori. Ott az volt, hogy ugye a Gyuri meg a Berciük nagyon keresték a film zenei nyelvét, és aztán a Berci kért tőlem anyagokat, és én elküldtem az akkor éppen elkészült Primastered for nagy lemezt, ami akkor várta, hogy kiadásra kerüljön az Excise-nál, és azt hiszem, hogy az volt az, ami neked ami megfogott, és akkor abban maradtunk, hogy azok azért nagyon szeriőz, nagyon ilyen speciális, saját időben dolgozó zenék, 10 perces track, 7 perces track van, hogy nagyon kevés dolog történik, hogy ezeket mi úgy a film narratívájára, dramaturgiájára, jeleneteire ráfaragtuk tulajdonképpen, amikivel. Tehát újra visszamentünk a sávokhoz, ott is van sokszor, hogy csak egy sztereó veszünk föl egy mixerből, szóval visszamentünk a vasakig, meg a saját presetjeinkig, és volt olyan track, amit újra vettünk, akkor már több sávosan, hogy stemből lehessen mixelni a filmzenét, stb. Tehát ott volt egy ilyen tartalmi és technikai tekerés ebben.
1: Alkalmazás, igen.
2: És akkor már ott arról beszélgetünk, hogy az irdatlan durva klep, ami az egyik pont ebbe a trackbe, amit az elején hallgattunk, hogy akkor az akkor szólaljon meg a filmbe, amikor karamboloznak, vagy már amikor csak gurul a keréktárcsa. Tudod, van az a jelenet, amikor nem is karambol van ott, de ott van egy ilyen autóbalesetes jelenet.
0: Igen.
2: Nem?
0: Az óriás?
2: Igen. Nem az óriás. Vagy de, lehet, hogy az óriás. De már bennem is így összemosodik, de van egy jelenet, ahol például ezt így igazgattuk, hogy ez hogy történjen.
1: Aha. Ja, akkor végülis egy ilyen customizáció történt, igen. De nagyon erős, igen. Ilyen majdnem újraszerzés, de egy...
2: Újraszerzés az nem, mert témák maradtak.
1: Az alapok,
2: igen.
0: Nem, mert nagyon működött a zene a filmmel, és amikor én meghallgattam, akkor az sokkal sötétebb zene volt hangulatában, meg életérzésében, mint amire én valaha fel voltam készülve, de nagyon-nagyon jól esett, és jól mondtam a Lemhényi Rékának, a vágónak, hogy ezt azonnal próbáljuk rá a jelenetekre. És kiderült, hogy az, ami csak hallgatva bennem jelindította a legmélyebb zuhanást és sötétséget, az ezekkel a nagyon színes amerikai képekkel így kiegyenesedett, és közben fölhozta a képet, tehát így nagyon jól elkezdett a zene beszélgetni a képpel, és én csak arról a csodáról akarok beszámolni, ahogy a filmen ez a zene teljesen más, mintha csak úgy hallgatod képek nélkül, és ez a nagyon izgalmas szimbiózis, ami ott elkezdődött kép és hang között, akkor már biztosak voltunk. Én akkor emeltem fel a telefont, hogy ezt mi szeretnénk.
1: Jó. Ha megengeditek, még visszamennénk a kulissza részhez, egy kulissza titok részhez, még egy kérdés erejéig, hogy egy másik számomra epic rész az a nyilván olyan szomorú, a menekültek megérkezése hajóval a partra, és ott van egy ilyen kargó ship, így félredőlve, kb. Igen. Mint a, nem tudom, Star Wars-ba, a destroyerek, hogy az lehet, hogy az igazi, az ott volt úgy abban a
0: meg tudom neked mondani, hogy hol van. Ha mész Athénbe, akkor, akkor azt így meg lehet találni.
1: Jézusom, elképesztő.
0: És ennél még volt egyen jobb helyszín, ami szintén nagyon közel van Athénhoz, ahol egy egész hajó pont be van fordulva a vízbe, tehát 90 fokkal van elfordulva, és tulajdonképpen egy ilyen strand, akár meg is közelíthető, meg lehet úszni, körbe lehet úszni ezt a ipari
1: monstrumot.
0: Igen, igazából ipari szemét, ami ott maradt a tengerbe, oda lehet úszni, ki lehet rá mászni, tilos, meg veszélyes, de mindenki csinálja, de azt már én se hittem el. Tehát, hogy az már olyan volt, hogy azt már azt a helyszínt azt nem lehet használni, azt már csak tényleg a skifibe lehet használni. Ott lehet látni egyébként a Cronenberg a legutolsó filmjét Athénban forgatta, és ő használja ezt a helyszínt. De az egy skifi, abban tök jól illik. Nekünk ez maradt, ez a roncstemető, amit egyébként ilyen hajóroncsokból áll, és oda kiszoktak menni a fiatalok, és ezek között a hajók között a tábortüzet raknak, vannak ott zenei fesztiválok is. Ez egy ilyen brutál nagy plac, kivonszolt hajókkal a partra, amik így össze-vissza dölögetnek. Ez tökéletes helyszín volt.
2: Ez biztos, mert én a film előtt még ott itt voltam. Na. Még amikor a Mirkát, a kislányokat vártuk, akkor még ott gyorsan elutaztunk, és voltunk ezen a...
0: De akkor nem fesztiválon, vagy ilyen?
2: Nem.
0: Szoktak, ott kiszoktak települni, aha, ilyen elektromos zenészek, és igen, ott vannak bulik is.
2: Igen.
1: Ja, az tényleg olyan, hogy így gondoltam, hogy most nem lesz ez egy ilyen, nem tudom, beleanimált rész, mert teljesen nonsens lenne, csak annyira epik az a jelenet, tehát annyira még jobban így az ilyen a sorsnyomasztását így aláhúzza, hogy ott van egy ilyen katasztrófa, egy ilyen hajókatasztrófának a nyoma, meg jönnek ezek az emberek, akivel nem tudjuk akkor még, hogy mi lesz. Szóval, ja, oké, de akkor ez így létezik ott.
0: Igen.
1: Oksa, na most jön az unalmas része, és mindenkitől elnézést kérek a beszélgetésnek, a tőletek is, meg a hallgatóinktól is. Szóval egy kicsit arról kérdeznénk titeket, hogy kizumolva mondjuk a saját filmművészetetekből, picit ilyen trendanalízis, ha tetszik, hogy mit láttok a filmzenének a jelenében, és hogy az most egy ilyen, nem tudom, egy ilyen jó helyen látjátok, vagy egy tranzíció van, egy remélhetőleg jobb állapotba, és mondok egy kapaszkodót ehhez, hogy például, hogyha most a Bolero az ugye egy valamennyi, tehát mondjuk ez egy public domain-es dolog, mert Ravel azt hiszem 1928-as az a szerzemény, 30-valahányban meghalt, plusz 70 év, ugye van ez a híres 70, valami nagyon érdekes, hogy ez miért pont 70, utána a szabad rablás, legalábbis a szerzői rész, a kiadói rész, az a hangfelvételi rész, az persze ez a másik fel a licensznek, de hogy van-e esetleg mondjuk egy olyan dinamika, hogy szegényebb produkciók esetleg direkt azért szereztetnek zenét, mert mondjuk lelicenszelni még nehezebb, még drágább lenne. Tehát ez a dinamika a szerzett és a licenszelt között, de mondom, ez csak egy aspektus, úgy általában unblock miatti megélésetek, vagy impressziótok, hogy milyen állapotban van most a filmzene, úgy unblock a filmművészetben.
0: Én erre megint azt mondom, hogy filmje válogatja, tehát ez igazából a alkotók ízlésén múlik. Azt se tagadom, hogy a pénztárcájukon is múlik, de ezeknek vannak, ezeket ki lehet kerülni, akár úgy is, hogy szerződzene. De hogy megint csak visszamegyek a saját univerzumomba, és még egy szakmai titkot elmondjak, mielőtt felhívtam volna az Ábrist, hogy mi Kraftwerkkel dolgoztuk. Tehát mi a Radioactive, én tudtam, hogy az egy, hogy elektromos zenét akarok, és a csak
1: ez
0: azért...
1: A tyúk.
0: Nem, ez a Úrhangja.
1: Ja.
0: De még amikor először dolgoztunk együtt. És akkor az úgy valahogy úgy működött néhol. Én most már sokkal jobban szeretem azt, ami van. Tehát örülök neki, hogy nem Kraftwerk lett, de nem találtunk jobbat, tehát azt megtaláltuk. És azt is el kell mondanom, hogy a producerek fölkeresték a Kraftwerk kiadóját, megkérdezik, ha a rendező ennyire szeretné, akkor ez mennyibe került. És annyi pénzt mondtak, mint a teljes film költségvetése. Pedig ez az egyik legdrágább film, amit valahogy csináltam. Tehát, hogy hihetetlen árat mondtak, és valóban akkor jött a pánik, hogyha ez a Kraftwerk, ami amúgy sem működött annyira jól, de azért legalább működött, ha ez ekkora költség, akkor keressünk valami menekülő utat, és akkor kezdtünk a mindenféle elektromos zenéket nézni. Egyébként nem csak Magyarországon, hanem a szerte világon, csak akartam megtalálni a jót, és akkor legfeljebb valahogy majd lejogosítjuk. És hát az volt a legeslegjobb, hogy a legjobb az Áprilisé volt. Tehát, hogy ez például egy ilyen döntés sor. Például, ha most megnézel egy filmet, és megszólal benne a Rolling Stones, ugye, ami a legdrágább zene a világon, akkor tudod, hogy egy Netflix filmet nézel. Tehát, hogy most ebből lett egy ilyen ronyrázás, hogy mi ezt is meg tudjuk venni, és ettől egy csomó Netflix film el is kurvult, hogy így szakmányba használják ezt a... Tudod, így megnézed a film elejét, és az első 10 percben megszól a három olyan zene, amiből tudod, hogy nincs olyan stúdió, aki ezt más meg tudná venni egy filmhez. És akkor megy ez a ronyrázás. Szerintem ez is nagyon rosszat tesz a filmek. Főleg egyébként ilyen Marvel filmek, meg Netflix nagy költségvetésű filmekben lehet ezt látni. De szerintem én látok olyan filmeket mostanában, ahol nagyon jól ki van találva, nagyon, nagyon ízlésesen látszik a tudatosság, akár szerzett zene, akár pedig összeválogatott, abszolút az alkotókon múlik.
2: Igen, ezzel én is tök egyetértek, tehát én megint csak alkotója, filmje válogatja. Azt talán én látom valahogy, hogy így, de ez lehet, hogy nem most történik, vagy ez biztos, hogy egy sokkal nagyobb tendencia, de hogy még jobban válik szét szerzői film, és ez a kereskedelmi forgalomba szánt, termékesített film dolog, ilyen módon is, nyilván költségvetésbe is sokszor, meg ilyen megközelítésekbe. De ezt se lehet úgy szétválasztani, hogy a szerzői film akkor szerzett zene, mert ott is egy csomószor az teszi igazibbá az egész történetet, hogy valamilyen beemelt dolog van benne. Igen.
1: Ja, szóval akkor ilyen trendet nem látunk, vagy így ez tényleg az, hogy van az alkotók,
2: én talán egy olyan trendet látok, vagy egy olyan tendenciát, hogy zenében egyre többször én legalábbis találkozom ezzel, hogy ez a nagyon erős, nem csak a történetet segítő zene, hanem az atmoszféra teremtő zene, az nagyon most ennek van egyfajta ilyen felívelése, hogy ez használva van, mint eszköz. És akkor akár jeleneteken átívelő hosszabb kompozíciók, amik csak ott lappanganak. Egy ilyen dolgot látok, mondom, abból a kevésből, amire én rálátok, meg amennyit megnézek, mert hát az...
4: Szabadsó Rádió.
5: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
6: És hogyan tudnak támogatni titeket?
5: A lamacsun.hu/donate oldalon.
6: Lamacsun.
7: Igen!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Sziasztok, ez itt a Graveyard Slot rádió műsor, péntek este 6-kor Alavacsó rádió. Én Bettina vagyok, és nagy öröm év első műsorára, hogy visszatér a kvótás gótika. Szóval, visszatér a kortárs gótika, most már szerintem nevezhetjük ezt sorozatnak is. Ez a harmadik epizód lesz. Ajánljuk visszahallgatásra az előző évek epizódjait. Ez most nem a karácsony falá érkezik. Ezt most januárra tervezzük, vagy terveztük, én meg így jött ki a lépés, de ez egyáltalán nem probléma, mert most az elmúlt egy évben, illetve 2025 második felében azért voltak elég izgi dolgok. Ugyanígy Máté Zsófival.
1: Sziasztok!
0: Előző rész folytatva a különböző fogalmak szerintem felmerülnek majd ebben az epizódban is, de most... A már említett ilyen izgalmas dolgok, ez konkrétan három kiállítás, amire ez a műsor fog most épülni. Az egyik itt Budapesten január
1: 11-én
0: zárt, egy héttel ezelőtt a Szép Művészeti Múzeumban, William Blake Menny és Pokol házassága című kiállítása. Emellett szintén január 11-én zárt Bécsben, az Albertinában a Gothic Modern című kiállítás, és még nyitva tart február közepéig, valameddig, úgyhogy még ezután a rádió műsor után el lehet menni megtekinteni a Kitaposott Ösvényen túl című kiállítás február 15-ig van nyitva a HAB-ban, Hungarian Art and Business. Igen, úgyhogy azt fundáltuk ki, hogy így a kiállítások mentén azért elég sok izgalmas, gótikus téma felmerül, illetve konkrét művekről is tudunk most beszélgetni, ami szerintem most már így tök jó, hogy ez így megérkezik.
1: Két éve dolgozunk az elméleti előkészítésen, hogy végre kiállításokról és művekről beszélhessünk.
0: Igen, és egyébként szerintem az nem feltétlenül baj, hogy nem kortárs művészet. Az utolsó említett kiállítás az teljes mértékben kortárs művekkel foglalkozik, de hogy tök jó így visszatekinteni az időben, meg azokból a művekből, ahogy következnek majd ezek a gótikus ügyek, ezeket tök jó megfigyelni. És akkor időben hogy tudnánk elhelyezni akkor az első kiállítás, William Blake, így ugye van. Ezt már ma így gyorsan átfutottuk itt az idővonalát ennek. Tehát a klasszicizmus kora gótika 17-18. Századból indulunk.
1: Hát a 18. század végéről ez a klasszicizmus és a romantika közti váltás időszaka. A Blake-re szerintem egyszerre lehet tekinteni egy ilyen pre-romantikus és protogótikus figuraként egyszerűen, igen. Most mielőtt ebbe belemennénk, csak egy nagyon rövidet hadd szóljak hozzá a felvezetésedhez, hogy ez szerintem elég izgalmas fejlemény, a mi kis sorozatunk tekintetében meg minden, hogy amikor tényleg már két évvel ezelőtt elkezdtünk erről beszélgetni, akkor és szakirodalmakat néztünk, gótika elméletek, akkor ugye itt Magyarországon már volt az a bizonyos Helikon lapszám, amit a Nemes Z. Márióék szerkesztettek, a posztmodern kortárs gótika elméletek, vagy posztmodern gótika, bocsánat. Meg hát felismertünk egy ilyen mintázatot, hogy ezek a gótikus elem, meg a motívumok, meg ábrázolásmód, meg ilyesmi, az úgy szaporodik a kortárs magyar képzőművészetben. Alkotókat tudtunk ehhez kötni, meg ilyesmi. Ugye a Márióéknál is ott volt egy ilyen bevezető tanulmány, amiben ezt olvastuk, hogy a kultúra és a kultúra elmélet rendszer szintű góticizálódása, és szerintem az elmúlt két évben, pláne így, hogy volt erre egy ilyen érzékenységünk, ami persze amúgy is van, nem véletlenül foglalkozunk ezzel, de hogy tényleg mennyi minden történt, akár csak a tömegkultúrában, mennyi vámpíros, wednesdayes, frankensteines, mindenféle film jött ki. Szóval, hogy ez úgy nem apadt, ez a neogótikus hullám, viszont azt mindig problematizáltuk, hogy ilyen nagyobb volumenű képzőművészeti kutatások, kiállítások, ennek az eredetét, a gyökereit, meg a mai ilyen neogótikus áramlatoknak a kapcsolatát, azt milyen nehéz tulajdonképpen képzőművészetben felfejteni. Próbálkoztunk vele mi is, ilyen nyomokban, meg nem tudom, Na de hát beérett annyira ez az egész így a közhangulatban, hogy most itt ülünk, és két nagy intézményi kiállításról tudunk úgy beszélgetni, hogy mind a kettő tulajdonképpen, igen, ez a középkori gótikus, vallási, szimbolikus gótikának az ikonográfiájának a továbbélését, meg újjáélesztését vizsgálgatja a romantikán át, a modernség művészetéig egészen. Szóval szerintem ez azért, igen, gótika.
0: Igen, nem gondoltuk volna mi sem, de igen, ez...
1: Biztos meghallgatták az előző részeket, nem?
0: Amúgy ezt nem is gondolkoztam. Hát az AI is sokat fejlődött azóta, úgyhogy igen. Lehet, hogy az is.
1: Na, csak ennyit akartam, de akkor igen, tehát menjünk rá ezekre a konkrét kiállításokra, meg hogy ezek pontosan mit vállalnak, meg mit mutatnak be, és akkor a végén majd megemlíthetjük ezt a még látható Kitaposott ösvényen túl címűt is, ami meg nemzetközi és magyar kortárs művészek, és nekem volt szerencsém ezt társkurálni, úgyhogy ez külön közel áll nekem.
0: Igen, és tök jól kapcsolódik még az előző epizódban is, amiről beszéltünk, a weird, íri fogalmak.
1: Igen, igen, ezek az esztétikai kategóriák, amik a gótikával kapcsolatban hozhatók. Ez tulajdonképpen tök jól kapcsolatban hozható, valójában abból inspirálódott, csak hogy
0: mármint a kiállítás.
1: A kiállítás, igen, az a közös kutatási munkánkból inspirálódott, csak hogy itt ne tévesszük szem elől a te érdemeidet sem.
0: Ebből szóval igen, de köszi a kiegészítést is, mert ezért ez fontos. Meg majd így, igen, ezek az újratermelődő dolgok, amikről meséltél, meg ezek az ilyen felbukkanó elemek, azok is majd szerintem még így szóba kerülhetnek, főleg majd a bécsi kiállítás mentén. De igen, William Blake...
1: És kortársai
0: és egyébként. Kortársai
1: ez, is. Ez egy ilyen nagyobb romantikus művészeti horizont, és nem csak, vagy nem kifejezetten, vagy csak ez a brit vonal. Nem teljesen, de azért itt fontosak azok az alkotók, akik közvetlenül hatottak a Blake-re. Tehát,
0: igen, vagy ismerettségben voltak vele, és igen, akkor így az igen, egymás igen, munkái, igen, meg igen, a közös
1: így
0: munka.
1: Így aztán van egy ilyen erős fókusz a meg brit romantikán. Talán még az, tehát, tudom, minden alkalommal ezzel kezdjük, de most itt emiatt, hogy a kiállítások pontosan mit tűznek ki célul, meg milyen gótika fogalommal dolgoznak, talán ebből a szempontból nem felesleges, megint egy kicsit egy ilyen nagyon röviden elhadarnék egy ilyen definíciós kísérletet. Tehát, hogy ha már három kiállításról beszélünk, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon egységes vagy közös elméleti keretet tételezhetünk-e ezek mögött, a kiállítások mögött. És szerintem tehát a különböző gótika fogalmak, amiket már mi is szöszöltünk az ilyen típusú terminológiával, de itt is érdemes elkülöníteni, mert utaltam, hogy van ez a középkori gótika, tehát 15-16. Századi vallási szimbolikus gótika maga ikonográfiájával és a jellemző témákkal, amik például a William Blake és kortársai kiállításán gyakran feltűntek, vagy több mű dolgozta fel őket, apokalipszis, is, bűn, megváltás, test és lélek kettőssége, ilyesmi, tehát hogy ez a gondolati kör, akkor második szintű gótika, csak mit érthetünk még ez alatt a szó alatt, ez ugye ez a 18-19. Századi alapvetően az irodalmi hagyományba jobban beágyazódott, és egyébként az angol szász irodalmi hagyományban erősen ahhoz tartozó későbbi értelme ennek a szónak, itt a gótikus, horrorisztikus rémregényekre kell gondolni, amik valahogy a felvilágosodás sötét másikját önti különböző alakokba, mindenféle szörnyek alakjába, természetfeletti figurákba, az elfolytás, kísértő múlt toposza munkál ezekben a művekben, ahol nagyon gyakran itt már ugye a mai popkultúrába is áthagyományozódott motivumok és toposzok még erősebben ismerősek lehetnek, klausztrofób terek és horrorisztikus helyszínek, úgy unblock meg tematikailag ugye a racionalitás totális összeomlása tulajdonképpen. És akkor ez erre ágyazódik még egy harmadik, mi ezzel nagyon sokat, vagy előszeretettel foglalkoztunk ezzel a 20. századi értelmével, a posztmodern, vagy neogótikának, ahogy hívni akarjuk, kultúraelméletben, művészetelméletben ezek vannak, ami a gótikát egy ilyen nem mint egységes zsánert, hanem egy ilyen diszkurzív elméleti mezőként tételezi, ami azért foglalkozik ezzel a műfajjal, mert hogy komoly kritikai és ilyen szubverzív potenciált lát benne, kritika elméleti, identitáspolitikai, testpolitikai, trauma feldolgozás kérdései kapcsán. És valahogy, ahogy a középkori és a modern gótika között is megfigyelhető egy ilyen, ez a bizonyos varástalanodás, a weberi varástalanodás, hogy egyre közelebb, egyre inkább az életnek a szekuláris terepein, helyszínein bukkan fel a felforgató gótikus elem. Úgy a 20. századra ez már az egészen a banális hétköznapiság gig a testben, a tudatban, a leghétköznapibb helyszíneken áll elő. Na csak ennyi, hogy akkor így ez a három. És nagyjából ez a három, tehát hogyha így időben különítjük el őket, ami lehet, hogy nem egészen pontos, de tulajdonképpen a három kiállítás,
0: igen, az
1: ez a három szint, vagy ez a három értelmezése a gótikának az, ami az egyes kiállítások mentén így egymásra épül, vagy egymásra csúszik.
0: Igen, ez jó, hogy így alakult, vagy nem tudom, igen. Így most azt érzem én is, hogy így körbeért elég sok minden azzal kapcsolatban, amivel foglalkoztunk.
1: Mert amit
0: az elmúlt időszakban.
1: Igen, tényleg arra emlékeztet ez, amit végigmondtunk, vagy ami körül végigjártunk ezekben a beszélgetéseink során, meg ezekben az adásokban, hogy azért izgalmas ez az egész gótika cucc, mert hogy ez nem egy ilyen sötét és poros múlt, és nem egy zárvány, ami véget ér a középkori katedrálisoknak, meg a romos váraknak a falainál, meg a vámpírok és a régi regények világában, hanem valami mindig más alakban tud visszatérni. És hogy ez a gótikus képzeletvilág, ez formálódik művészettörténeti korszakonként. Jó, na, bocsánat, és most már tényleg beszéljünk a Blake-ről.
0: Hát ott ez a kiállítás, meg a kortársak, meg a Blake-nek szerintem mind a művészeti, de úgy az irodalmi hagyománya is azért így tök jól így betámasztja ezt a időszakot, ezt a középkori gótikára vonatkozó különböző jellemzőket, például csak az, hogy visszanyúl a különböző testábrázolás, de ugyanúgy ő az építészeti dolgokkal is azért tisztában volt, mert ott pont volt is a kiállításban egy ilyen kiemelt rész, ahol az egyik katedrálisnál dolgozgatott, talán metszeteket készített, vagy ilyesmi.
1: Igen.
0: Szóval, hogy nála így azért ezek így felbukkantak, és hogy az időszak is fontos, mondtad ezt a klasszicizmus időszaka, hogy az attól való elfordulás. Meg
1: igen, a klasszikus testábrázolás például.
0: Igen, azért az nála szerintem az egyik legjellemzőbb, vagy igen. A ilyen...
1: Igen. Igen, tehát hogy a középkori gótika nem csak egy ilyen szimbolikus szinten éleszti újjá, de hogy ezért fontos neki visszanyúlni, vagy ezért érdekes számára visszanyúlni a középkori művészeti hagyományba, hogy ne ez a nagyon merev, szabálykövető nyomás legyen rajta, hogy ő járt, most nem akarok annyira ilyen életrajzi ízébe menni, de járt nem, ő nem. Az akadémiára, és ott másolni kellett a régieknek a műveit, és teljesen rosszul volt, mert ugye ő egy ilyen közben a zseni esztétikának szintén egy ilyen korai és nagyon eklatáns példája ő, hogy nem tudom, őt ilyen angyalok látogatták, meg mindenféle igen. Víziói voltak, meg látomásai voltak, meg nem tudom, és odaültették másolni, persze, hogy az úgy nem ment. Szóval például, amikor a testábrázolásról van szó, ugye nála nagyon sokszor az ilyen vallási tárgyú, vagy ilyen profetikus, látomásos festményei nagyon sokszor ilyen transformálódó alakok, mindenféle különböző létmódentitást keverő alakok, démoni testek jelennek meg, groteszk testek sokszor, tehát ahogy ezek a testek hajlanak, tekerednek, kanyarognak, tudom én, ez egész helyzetük meg minden. Maga a groteszk test, hát ez egy milyen a későbbiekben, egész tágértelemben milyen fontos gótikus alapfigura lesz a torz fragmentált, idegenszerű test, igen. Tehát, és közben meg ehhez az egész látomásokra, meg jóslatokra, proféciákra építő, ilyen nagy kozmikus, drámaszerű világképéhez, meg neki ez az egész apokaliptikus ikonográfia.
0: Dante, nyomulások, igen.
1: Milton, a szörny alakok, ezek a démoni testek, mint ilyen erkölcsi allegóriák, tehát hogy neki ez nagyon...
0: És hogy az is kicsit leképzi talán így a kor hangulatát, vagy hogy így az embereknek is így ott így abban az időszakban az újítások, az bizonytalanság, ez a szorongás, meg minden ilyesmi, ezek a kis szörny.
1: Igen, bár itt a gótika az még nem egy ilyen pszichológiai horror, hanem tényleg inkább egy ilyen kozmikus dráma, de abban határozottan igazad van, igen, hogy itt elkezd megrendülni tehát ez a bizonyos szekularizálódás, varástalanodás, tehát egyáltalán a világkép elkezd megrendülni, az ipari forradalom, gondoljunk, a Turner képek is vannak például, voltak a kiállításon, igen. Tehát ahogyan azt az elképesztő ilyen felkavaró moraj, meg zaj, meg átláthatatlan ilyen sűrű köd, meg kosz az egész világ, most nem valami, nem elég érzéklet, nem tudok annyira érzékletesen fogalmazni, mint amilyenek a Turnernek a tájképei. Amik nagyon sokszor mindenféle, tudod, ilyen járművel reflektálnak az ipari forradalomra, ilyesmi.
0: Mozgásban levés, de
1: a sinéria ilyen... mechanisztikus. Tehát, hogy ezek, igen, tehát mind valami, itt van egy nagyon erőteljes kibillenés, ami nem csoda szerintem, mert világképileg. És ez szerintem a mai napig igaz, most is valami ilyesmiben is vagyunk, vagy ez egy szimptomája szerintem a mostani világunknak is, hogy ez a mindenféle ilyen mitológikus gyökerek, meg spirituális utakra, meg világmagyarázatokra való nyitottság, az valahogy így felébred az emberekben, meg a művészetekben, a társadalomban egyáltalán, amikor ilyen krízis helyzet ellelő. Most is ez van, csak most...
0: Igen, meg akár majd a végén kifuttathatjuk erre is, hogy a krízis helyzetben majd a gótika hogyan csatlakozik be, vagy igen, hogy termelődik újra. Meg aki még szintén helyet kap a kiállításban, az a Füszli.
1: Akiről meg mindenképpen muszáj volt beszélnünk, mert neki van az a lidérces...
0: A
1: rémálom, igen, ami az alvás paralízis egyik korai látomásos ábrázolása. És van, nem az a kép, de van. Én pont felírtam, mindegyik kiállításból írtam egy kedvenc művet magamnak, és pont a Füszlinek ezt a...
0: Pásztoráló.
1: Nem a pásztoros, az
0: nekem
1: is
0: az
1: nagyon
0: volt
1: jó. Neked az volt? Na, nekem meg az a Lady Macbeth elveszi a tőröket, ahol a Macbethet látjuk közvetlenül a királygyilkosság után, ott ilyen véres tőrökkel a kezében, és akkor jön Lady Macbeth, és így a szája elé tartja a mutatóját, csendre inti, és mind a kettő egy nagyon sötét háttér előtt ez a két figura, ez ilyen szellemekként vannak ábrázolva tulajdonképpen. Tehát így,
0: igen, meg kicsit így az elme,
1: igen, téboly, igen. Igen, tehát a tépboly őrület ilyen látomásos, spektrális alakok, baromi jó szerintem az a kép.
0: Igen.
1: Is.
0: Meg igen. A pásztorálomnál pedig ott az egy ilyen kicsit ilyen idealisztikus, de hogy ez a kavargás, azok a fura lények így kitekintenek, meg így egy ilyen, a pásztor is megjelenik a képen, annak egy ilyen nyugalmas ilyen álomkép, de hogy közben ott is jelen vannak ezek az ilyen zavargások.
1: Igen. Is. Szóval így, ha valami összefoglalót kéne mondanom, akkor én azt gondolom, hogy ebben az volt nagyon klassz ebben a válogatásban, meg ebben az egész kiállítási koncepcióban, hogy egy ilyen azért a Blake az egy nagyon egyedi, nagyon egy egyedi életmű, már csak emiatt is, mert ő nagyon sok mindent csinált, ő ugyanannyira az irodalmi kánonnak a meghatározó része, mint amennyire a festészete, főleg szerintem így utólag, mert hogy nem annyira az ő életében, hanem inkább utólag, amikor már úgy kikerekedett, hogy pontosan mi is volt ez a korstílus, a romantika, akkor derült ki, hogy ő mennyire meghatározó figurája, alapozója volt ennek. Tehát, hogy egy ilyen egyedi életművön, meg gondolatvilágon keresztül ennyire általános kérdéseket tud megközelíteni, és végül is tök nagy ívű következtetésekre jut a feltárja a gótikának a spirituális, mitológikus gyökereit és a vallási mítikus eredetét tulajdonképpen, miközben a romantika a képzőművészetében való megjelenési formáira is rávilágít, és tök jól érez rá olyan tematikus gócpontokra, aminek eszmetörténeti jelentőségei vannak, és később utána a gótika és a képzőművészet viszonyában tényleg releváns ügyek maradnak mindmáig szerintem, mint például a fenséges, a tájfestészet kapcsán, a romábrázolok és az embernek a fokozatos kontrollvesztése, meg a megbomló viszonya a saját valóságával, akár a természettel. Tehát olyan problémák, amik elvezetnek igazából így a mai értelmezéséhez a gótikus elemnek, meg ennek a problémakörnek.
0: Most így próbálom így az átkötést is valahogy megoldani, meg ez tök jó lezárása volt ennek a kiállításnak, hogy szintén itt már ugye egy másik időszakban vagyunk, ez azért a 20. század fordulója.
1: Az Albertina.
0: Az Albertinában rendezett gotik modern kiállítás, ami egyébként pont megnéztem, hogy 2017-ben kezdték el így ezt a... Azt hiszem, hogy először egy ilyen konferenciából indult, és hogy azóta...
1: Azt hiszem Helsinki-ben volt ez Bécs előtt, ami megmagyarázza azt, hogy...
0: Igen, hogy
1: ugye vannak kutatás. Itt olyan északi finn festőművészek, akik nekem például nem... Ez mondjuk lehet, hogy az én felkészületlenségem, de nekem nem voltak meg ezek a nevek feltétlenül. De igen, hogy ez a európai... Tehát érdekes, hogy itt meg ez az angol vonal nem igazán van. Itt sokkal inkább a kontinentális Európa, és azon belül is inkább a német ajkú művészek, és az észak-európai művészeknek a találkozása a múlt századfordulón a középkori gótikus képzeletvilággal, motívumaival, meg technikáival. Igen, hogy átvezetni... Ezek a különbségek tulajdonképpen.
0: Igen, de hogy közben így azért elég sok témakörre bontható ez a Vécsi kiállítás, meg bontották is így a különböző tereket, de hogy azért tök sok átfedés van, még ha az időszak már más, meg más irányzatok bontakoztak ki akkor, de hogy például, ahogy így most zártad, a fenségesnek a fogalma, a természetnek a helye az, hogy a természet hogy jelenik meg, mint egy ilyen belső tudatállapotnak a kivetülése, vagy hogy lehet akár ennek mentén, ugye ilyen szimbolizmus mentén ezeket.
1: Ez a kulcs, amit mondasz szerintem, ez a belső, vagy tudatállapottá válása ennek az egész gótikus világnak, vagy gótikus elemnek. Tehát az összes ilyen, nem tudom, a tébolytól, a bűnbeesésen át, a halálig, minden valahogy egy ilyen, minden a tudati tartalmak szintjén egy ilyen belső tájon, belső horizonton zajlik, ami következik egy kicsit abból, amit említettünk már itt a romantika kapcsán, tehát ez a megingott világkép, az önmaga felé fordulása az embernek, a önértelmezésnek a problematikussága. De azért igen, tehát hogy én valami olyasmit tudnék, vagy lehet erre szerintem mondani, hogy ami ott még azért ilyen ez kozmikus szinteken történik ez a látomásos gótikus elemeknek a mozgása, és ott így a világrendje és a káosz ilyen allegorikus képi megnyilvánulásait látjuk ennek a feszültségnek, hogy akkor most rend vagy káosz, jó vagy rossz, élet vagy halál, tudom. Tényleg a tudati szintje a szubjektumnak, a belső szorongásai.
0: Igen, ez a modernizáció, megterhelő, akár városi lét. Itt van amúgy egy rész, ahol egy ilyen vidék-város párhuzam van, ami szerintem tök érdekes. Igen. Szintén azért ott benn van a természet, de hogy a társadalmi csoportok, vidék-város, kicsit ez az élet, halál, hogy a jobb életfeltételek, de ez nem mindenkinek van meg, vallásosság, Hogy ezzel is van már egy ilyen belső feszültség, hogy most már az emberek azért elfordulnak ettől akár az ilyen vallási világtól, az ilyen elnyomott érzések, szexualitás, mentális állapot, ami nem felvállalt.
1: A Munknak a műveire gondoljunk, a melankólia, igen, tehát ezek az ilyen, hogy is hívta ő ezeket, nyilván nem használta még a pszichoanalízis, pont használhatta volna akár, de szerintem nem használta így a pszichoanalízis, hanem lélekfestmények, vagy valami ilyesminek hívta ő így a saját praxisát, igen. Igen, tehát pontosan én is ezekre gondoltam, tehát hogy ez a túlnanból, a túlvilágiságból a gótika megérkezik a modern tudatba, a múlt század forduló iparosodása, városiasodása, általános egzisztenciális bizonytalansága nyomán, és egyre inkább az emberi kontrollba, az emberi felfogókészségbe, a racionalitásba vetett hit, az úgy megrogyni látszik egy kicsit, és a felvilágosodásnak az árnyoldala domborodik ki a gótikus motívumok, meg toposzok mentén. Tehát a gótika itt van az szerintem az a váltás, ez baromi izgalmas nekünk különben, ahol már nem egyszerűen díszlet, nem ikonográfia, hanem gondolkodásmód, vagy diagnosztikai eszköz, vagy valami ilyesmi lesz a gótika, meg a gótikus elem.
0: Hát meg itt is már így, amit mondtál ebben a hármas leosztásban, hogy itt is elkezd megjelenni, hogy a hétköznapok szintjére is így lekerül.
1: Igen.
0: Akár csak a halálról beszélünk, vagy van az a rész is, hogy ez az ilyen groteszk humor, meg a halálhoz való viszony,
1: igen,
0: az élet, a mindennapok, hogy ezek is így konkrétan kicsit ez az ilyen univerzális események, vagy tapasztalatok, ami mindenkinél aztán így megjelenik. Egy zárójeles gondolat még így az ilyen vallásos témák kapcsán, hogy egyébként pont így kb. Paralel Bécsben volt a Leopold Múzeumban ez a Hidden Modernism című kiállítás, ami pedig szintén ez a 19. század első felével foglalkozott, és hogy ott így az ilyen okkulthoz való viszonya így az embereknek, a felvilágosodás után az ilyen spirituális ilyen revival, meg életreform mozgalmak, meg ilyesmikkel foglalkozott a kiállítás, és ott is például Munk is helyet kapott, Schiele, de hogy igen, ott is ez a spiritualitás felé fordulás, vagy váltás.
1: Ez érdekes, hogy mindig ebben, hogy Bécsben valahogy mindig vannak egyébként ilyen kiállítások. Itt is volt, én csak eszembe jutott még egy tavalyi, vagy tavaly előtti, amit láttam, ami a két világháború közötti ilyen osztrák-német, nagyon súlyosan rossz állapotban lévő társadalomnak a különböző ábrázolásai. Egyébként itt is volt, a gotik modernben is volt, már egy ilyen egész kései 20-as évek. Ki volt az? Meg fogom nézni.
0: Most... A utolsó terem fele?
1: Ott igen, most de nem akarok hülyeséget mondani, hogy ki volt a művész, de itt is volt tényleg ilyen egész kései, ami kifejezetten ez a 20-as évek elképesztő szegénysége és kilátástalanság. Egy ilyen tömegjelenetek vannak rajta. Nagyon gyakori, tudod, ilyen nagyon gyakori akkoriban szerintem az ilyen valahogy az egész, főleg német társadalmat lefedő ilyen allegórikus művek. Nem, azt hiszem, ilyen grafikusabb volt egy kicsit, nem annyira festményes. Csak közben itt az albumot nézegetjük, nem? Csak hogy arra akartam csak kiukadni, hogy a bécsieknek, és ez egy mindig ez az ilyen csillogó, aranyló, mézes, mázas szecesszió ellenében mindig kell valami mást is állítaniuk, hogy annak a korszaknak az árnyoldala is létezett, és az mennyivel közelebb volt a társadalmi valósághoz, mint a szecessziónak ez a túlzó, bocsánat, de szerintem gicsbehajló aranyozott világa. Igen, na igen, zárójel bezárva.
0: Kitérés vége, de igen.
1: Csak ez
0: jó, kellett egy kis ilyen.
1: Csak ez eszembe jutott ott.
0: Nem,
1: és,
0: én is nem, mondtam itt a
1: nem is
0: a
1: mondtam neked, pedig el akartam ezt mesélni. Na, mellékvágányokról visszatérve, szerintem még...
0: Sötét oldala, igen, a modernizmusnak, a hétköznapok, meg minden, de hogy a kiállítás, amivel nyit, az szerintem azért egy tök jó bevezetés volt mind a gótikába, mind így elővezetni ezt a 20. 19. 20. század, hogy ott tényleg olyan művek kaptak helyet, amik konkrétan így a inkább a középkori gótikának az ilyen stilisztikai, meg technikában lévő ilyen jellemzőivel foglalkoztak, akár ilyen
1: fametszetek. Középkori művek, nem?
0: Az is volt egy-kettő, igen, de hogy igen. Például ezek a színes üvegablakokra, meg katedrálisban látható ilyen rózsaablakokra hasonlító művek, hogy ez tök jó, egy ilyen előkészítése volt akár egy olyan látogatónak, aki annyira nem ismerős így a korszakban, de közben meg ilyen tök jó rámutatások voltak itt is. Hogy mik voltak. Meg ja, konkrét művek
1: igen,
0: is.
1: Igen. Ahol tényleg ilyen bibliai illusztrációk,
0: abból elég sok,
1: vallási igen. Ábrázolások, és akkor ez szépen lassan, egyre inkább néha azért előfordultak a kiállítás egészében ilyen elszórtan. Igen, tehát hogy ilyen mihez képest mozdult el ezeknek a motivumoknak, meg a témáknak az ábrázolása a 20. század, miben tér el. És igen, tehát tulajdonképpen ezeken keresztül, ahogy egyre inkább a múlt századfordulós alkotások uralják a tereket. Valahogy egyre erőteljesebben érezzük azt, hogy igen, itt arról van szó, hogy így esnek szét a testek, meg torzulnak az alakok, és ilyen a szekulari

0: ezeknek a különböző ábrázolás módjai, és...
1: Igen, de kicsit azok meg ezekre a talán úgy tudnám feloldani ezeket a termeket vagy részeket, amik annyira nem nyerték el a tetszésemet feltétlenül, meg ott a művek is ilyen kicsit nekem annyira nem, uh-huh. nem jöttek át, de hogy ott az ilyen univerzális téma szintén, amivel talán így foglalkoznak, ez a szenvedés, fájdalom, test, mesztelenség, a morális részek, Szűz Mária,
0: és hogy ebből hogy lesz egyre inkább tényleg ilyen pszichés teher, nem? Tehát, hogy nem egy...
1: Hát
0: nem
1: igen. Egy...
0: Mármint, hogy ezek, hogy ezek nem vallási témák, amik így kivannak, hanem a belvilágban zajló, szorongató folyamatok, bénító, szorongató folyamatok.
1: Igen, és ott is az ilyen kicsavart test, meg a Jézus ábrázolások, uh-huh. hogy szintén így a Blake-hez is visszautalva ezek az ilyen fura ilyen igen. testpózok, meg gesztusok, meg megkínzott test, meg Szent Sebestyén is volt, ő is azért így egy ilyen... Igen.
0: Nem, jó,
1: stíló.
0: Jó.
1: Nagyon. De igen, hogy így csak, igen, ezek az Ádám és Éva, hogy a szerelem, a Szűz Máriánál az odaadás, meg akár még a szexualitásról is lehet beszélni, ott is van Munknak is az egy jó kép, azért az tök jó, hogy ott helyet kapott. Mármint a Madonna a...
0: Ja, igen, kép. Igen. Meg az édenkertes, születés,
1: halál,
0: az édenkert
1: igen.
0: Pettet újraértelmező Munk is egészen csodás, szerintem azt nagyon igen. boldog vagyok, hogy azt láttam.
1: Ott. Igen, és az meg már inkább ez a szerelem téma, ugye igen. ott is volt ez az Ádám és Éva, igen. hogy legyen ez a vallás, igen. és aztán meg az így egy tök jó ütköztetése annak, hogy az ilyen modernizmus, és akkor a szerelem, és akkor ez a Munk édenkertje, aztán, hogy...
0: Az baromi nyomasztó az a kép, igen. ott a pár, a fa, a háttérben valami ház.
1: És ott így telibe három igen. Munk is volt, igen. és ott
0: ezek
1: így
0: szerint
1: lehozott
0: itt fogunk élni. Így az embereknek a az egymásra utaltságnak ez az ilyen nagyon hétköznapi, iszonyú feszítő,
1: meg
0: nyomasztó ilyen, drámája.
1: Igen, a nem túl optimista jövőkép, meg...
0: Igen, az...
1: Igen, szóval, hogy így is. Ezek a... Ja, talán valahogy így lehetne feloldani így ezeknek a tereknek a...
0: Nem, nekem,
1: témáid, igen, én... létjogosultságát, de egyébként meg úgy így tök jól visszajöttek.
0: Nem tudom, miért fáradtam el egy picit a végére.
1: Nekem
0: abban,
1: se
0: hogy
1: tetszett
0: így...
1: ott az a telibe egy tér, csak Jézus ábrázolásokkal, hogy így. Jó, de ne, azért na. Igen.
0: Egyébként az is érdekes talán, hogy igen, itt tett ez a 15-16. Századi párhuzamok vannak, izgalmas, jó, nagy formátumú művek, meg a korszakra jellemző ilyen kisebb dolgok, mint ahogy mondtad, a metszetek, ilyesmik. Ez a romantika korszaka, az viszont egy kicsit úgy kimarad, ugye, ebből, tehát hogy az, hogy ott ez már előjött, az maximum ilyen a falszövegek utalásai szintjén, például felbukkan a természetábrázolás kapcsán felbukkan a fenséges, ami azért alapvetően egy ilyen a romantika számára volt egy fontos fogalom, vagy megközelítés, vagy találmány az túlzás, mert az is már volt korábban, de érted, szóval... hogy ez a kettő ilyen értelemben, most szerencsések vagyunk, hogy időben ennyire közel láttuk egymáshoz, mert tulajdonképpen most érzem igazán, hogy így beszélünk róla, hogy milyen klasszul kiegészítették egymást, és hogy ami az egyikből hiányzik, az a másikban megvan, és egy ilyen érzetre teljesen szépen követhető, meg teljes lineáris ívet rajzol ki a középkortól a modernizmusig.
1: Uh-huh. Hát igen, meg tök... Igen. Igen.
0: Tudom, hogy te vagy a házigazda, de kedvenc műved.
1: Ezt akartam kérdezni.
0: Albertina gotik modern. Jó, de megelőztelek. Volt kedvenced? Neked azért sok kedvenced volt itt. Újra elővette az albumot. Sose lépünk tovább. Akkor elmondom
1: én. Jó kérdés,
0: én.
1: De talán a tiédre rá tudok kapcsolni.

0: Mert azt
1: jó, nekem én egy olyat választottam, amit volt. Nem... Az is jó volt. Egy olyat választottam, amit nem ismertem. Nagyon vártam a munkokat, és borzasztóan jó volt így ilyen kaliberű, meg ekkora mennyiségű munkművet látni. De nem az, hanem ez a bizonyos finn szimbolista festő, akit én nem ismertem korábban, Magnus Enkelnek a képe kapott meg a leginkább, ami a halál sétája, vagy a sétáló halál, így lehet fordítani a címét, és egy havas téli táj, ilyen viszonylag rurális környezet, valami ilyen szántóföld, mező, semmi különös, amiben egy ilyen környet hátú, rongyos, fekete ruhában, a semmi közepén, a hóban csoszog a halál. De tényleg, mint valami rongyos vénasszony, vagy háborús menekült, vagy én nem is tudom, ilyen megfosztva valahogy minden ilyen transzcendens hatalmától, meg létmódjától, meg ilyesmi, csak ott baktat görnyed háttal. És itt nagyon éreztem ezt a, igen, tehát ez a varástalanodás, meg a szekuralizálódása ezeknek a vallási ikonográfiai motívumoknak, ez ott nagyon élesen szembe kerül vele az ember, hogy miről van szó ez alatt.
0: Igen, és ott azt hiszem, az pont abban a térben is kapott helyet, ahol inkább ez a vidék, meg természet, hát és meg közben ez a meg így a halál, igen.
1: Ugye? Így valahogy ezek folytak így össze.
0: Igen, és hogy ott így a vidékkel kapcsolatban ezek az ilyen életkörülmények, mm-hmm. és hogy a, igen. nem tudom, spanyol nátha időszaka, és hogy a halál az így ugye ott van így igen. mindenhol, igen, és igen, hogy igen. így, ja, igen. De hogy nekem még a haláltánc részek is azért úgy eléggé bejöttek, meg hogy így azt éreztem, hogy így mindent nagyon meg akarok nézni, de így előre is akarok rohanni, hogy lássam, hogy még mi van így a kiállításban, mert ilyen tök izgatott.
1: A te cukorka voltad.
0: Tett így az egész. De talán amit kiemelnék, az a Munknak a Ashes Hamvak uh-huh. című képe. Meg ez pont abban az ilyen hármasban kapott helyet, amikor ott már a kiállítás vége fele, ahol így a szerelem, meg az ilyen fájdalom, meg amit te is mondtál az édenkert mellett, ez a mű, ez eléggé tetszett, és hogy ez elvileg benne is van a Freeze of Life, vagyis ugye ez egy sketch,
1: igen,
0: és
1: igen,
0: hogy
1: igen,
0: helyet
1: igen.
0: kapott ugye ez a...
1: Igen, ez ilyen nagy...
0: triptihon.
1: Igen.
0: Szerkezetben, úgyhogy de szerintem ez kicsit olyan ez a kiállítás, mint egy ilyen jó album, hogy így mindig más az, amit éppen a legjobban tudsz rezonálni, vagy ha így van egy kedvenc előadód, akkor mindig így másra vibe-ol szépen. És akkor még tovább kötve, vagy most már csak egy kiállításunk maradt hátra, ami pedig ez a most és a mostani művészet és a gótika és a minden, amiről eddig beszéltünk, azt egy kicsit így mind akár így az ilyen stilisztikailag, de inkább az ilyen minket foglalkoztató meg fel vissza újra termelődött gótika így a mi korszakunkban. És már említetted, hogy te voltál a kurátor, illetve arról is az egyik kurátor. Másik kurátornak majd lesz még fontos szerepe ebben a műsorban, és az előző rádióműsor fogalmai mentén inspirálódtál a kurátori szövegben, ez a Weird meg Eerie.
1: Így van, igen.
0: És igen. hogy mit is jelent pontosan itt a kitaposott és végén túli.
1: Igen, mert hogy az előző adásban ugye esztétikai kategóriákat hoztunk összefüggésbe a gótikával és a különböző gótikus ábrázolásmódokkal, és négyet vizsgálgattunk. Ugye a fenségest, arról már sok szó esett, hogy az talált süllyedt, az valóban releváns ebben a témakörben. a kísérteties, és a freudi kísérteties, és két olyan fogalom, ami a kísérteties nyomán inspirálódott, és a Mark Fisherhez köthető, aki ugye egészen új, friss. Ez a könyv, ugye 17-ben halt meg, ez a könyv már posztumusz jelent meg, tehát ez egy nagyon friss cucc, ez a Weird and Eerie című könyve. És ezt vettük alapul a kurátor társammal, a Patrick Steinhauserrel, aki egy Pozsonyban van galériája, és ennek köszönhetően, hogy neki elég erősen nemzetközi a képviselt művészköre, így aztán a kiállítás is egy nagyon vegyesen nemzetközi anyag tud lenni, tehát van nyugat-európai, ez a kelet-közép-európai blokkba tartozó művész egyaránt, és a kétharmad részt nemzetközi művészek vannak, és egyharmad részt meg magyar művészeket invitáltunk ebbe a dialógusba. Igen, tehát ezt mi is ez az egész? Egy ilyen, nehéz kicsit megfogni, egy ilyen általános, vagy azzal akartam igazából kezdeni valamit, azzal az érzéssel, ami sokkal inkább a hétköznapi életünkből van, mint a művészeti tendenciák figyelgetéséből, meg azoknak az alakulásából. Tehát ez az általános ilyen kulturális, de annál tágabb értelemben vett dezorientáció, ez a folyamatos kimozgás a talajnak a lábunk alatt, az állandó talajvesztettség, a valóság értelmezésének az állandó problematikussága, olyan krízisek hatására, mint az ökológiai válság és a természettel való kapcsolatunk, vagy a folyamatos, a geopolitikai átrendeződések az utóbbi években, a háborús konfliktusokból adódó létbizonytalanság, ami most már szinte az egész világon állandó, Európában is állandó, a technológiai fejlődések, a mesterséges intelligenciának a betörése és az ezen való parázás, az ismeretlennel való szembesülés, mintha ilyen tényleg általános, mindennapos létélményünk lenne, az ezeken való szorongás is mindennapos létélményünk, és közben nem működnek a gondolkodásnak a megszokott sémái, a fogalmaink, mintha megint cserben hagynának, persze ez nem újdonság a szellemtörténetben, de hát most és hogy kimozognak állandóan a határai az emberi meg a nem emberi létmódoknak, a fiktívnek és a valóságosnak, a természetesnek és a mesterségesnek, szóval, hogy mi ez? A Fisher az egész életművét arra tette fel, hogy ezt az ilyen jövővesztett, folytonos, kizökkent, a kései kapitalista kultúrában állandó szorongásban, meg rendszer szintű depresszióban élő társadalomnak a lelki világával kezdjen valamit egy ilyen, sokszor tényleg egy ilyen kultúraelméleti szempontból. Úgyhogy a Weird meg az Eerie, ami ilyen az ismeretlennel, a furcsával, a bajossal, a hátborzongatóval való szembe találkozásnak a különböző módozatait vizsgálgatja ezzel, azt is természetesen irodalmi meg filmes példákon keresztül teszi. Szóval ilyesmi, valahogy ezt az érzést, vagy ezt az élményt, meg az ezekből a szorongásokból adódó megküzdési stratégiákat, a víziókat próbáltuk a műveken keresztül átélhetővé, meg megközelíthetővé tenni, ami, hát, igen, tehát ez, nem tudom, remélem, hogy ez most nem teljesen, vagy nem tényleg nem az én elvontnak hangzik, de közben meg szerintem értjük, hogy érthető, hogy miről van itt szó, és nem véletlen, hogy ennyi mű. Tehát közben meg igen, tehát az meg ilyen tendenciózusan jól látszik, hogy milyen sok művész foglalkozik azzal, hogy jövőkép hiányában például ilyen disztópikus víziókat alkosson meg, vagy a természet hozzáférhetetlensége okán ilyen öko-horror motívumokkal tűzdelt, nem tudom, természetábrázolások milyen gyakorivá válnak a kiállításban. Szerintem talán a leghatásosabb része az a térnek, ahol így egymással szembe kerül két nagyobb méretű installáció, a horvát...
0: Magyar szekcióban.
1: Magyar szekcióban, igen. A Klájó Adrián és a Horvát Ádámnak a művei vannak ott viszonylag közel egymással jó párbeszédben, és mind a kettő ilyen, hát a természetnek a bomlása, a kísértetiessége, hogy egyszerre pusztul és fenyeget, és valami ilyesmi érzeteket kelt szerintem ott a két installáció. Szóval például... Igen.
0: Igen, és hogy igen, ott is ez a... Nem tudjuk elgondolni, hogy ez valami múltbeli szituáció, vagy a jövő, vagy hogy egy ilyen idilli környezet. Az Ádámnál van egy ilyen izgalmas... kettőség, hogy talán a szobrai főleg inkább ez az ilyen kicsit pusztulóbb természet, és a képei pedig kicsit egy ilyen feloldozás, meg egy kicsit ez a még inkább meghatározhatatlan természet, de hogy közben meg ott úgy jobban él, vagy jobban
1: igen,
0: van annak egy ilyen pulzálása azoknak a műveknek.
1: Nyálkás csillogó hibrid állati, növényi lények ilyen szuper aprólékosan és nagyon már esztetizálónak mondható megfestettségben. Igen. Igen.
0: És a külföldiek közül kit emelnél még ki, aki szerinted így jól megfogja ezt a... Jól kapcsolódik mondjuk a ma felfestett ívünkhöz még.
1: Hát igen, hogyha a ma felfestett ívünkre gondolok, akkor mindenképpen egy cseh művészt, Richard Stipelt emelném ki, akinek festőként, meg szobrászként is van praxisa. Ez amúgy, itt, ezek inkább szobrászati alkotások, ugye ott a lenti kiállító térben vannak azok a fa metszett dombor művei, ja. És a föntiben pedig ez a kis plasztika, az ilyen kezek, amik görcsösen, mint egy ilyen kristálygömböt fognak közre egy fejet, aminek több arca van, és a kézen meg ilyen mindenféle okkultizmusra, sátánizmusra utaló tetoválások vannak. Na, szóval azért őt emelném ki, mert nála nagyon érezhető ez, hogy igen, ezzel a kortárs tapasztalattal akar, azzal tud azért elsősorban foglalkozni, lévén, hogy ma élő és alkotó művész, tehát az emberi testnek az ábrázolásában ő alapvetően a test egységének a megbomlása, a testnek a fragmentációja, az emberi test egészlegességének a hozzáférhetetlensége, ilyesmik érdeklik őt szerintem. De amikor ezzel foglalkozik, akkor nála például érezhető az igény arra, hogy ezt akár ilyen ikonográfiai utalásokon keresztül, vagy technikai utalásokon keresztül, mint amilyen a fa metszet, valahogy hogy egészen így a gótika tekintetében a középkori művészetig vissza.
0: Igen, de nem is csak vezesse. Technikában, hanem így ábrázolás igen. módban is így igen. teljesen az az irány.
1: Igen, az, hogyha az Albertines kiállításnak, hogyha...
0: Még oda is kifért volna egyébként.
1: Igen, hogyha teljesen. Annak lett volna ilyen kortárs iránya, akkor ő abszolút ezt az ikonográfia újjáélesztése, és egy ilyen a kortárs kondícióra való alkalmazhatóságában szerintem ő kifejezetten érdekelt, meg releváns. Szóval ez izgalmas. Szóval igen, de összességében ez a kiállítás, ez a csoportos kiállítás, az tulajdonképpen azért ennél tehát a középkori gondolatvilágnál, vagy a középkori gótika képzeletvilágánál sokkal inkább mai nézőpontból, meg mai fogalmak mentén vizsgálja ezt a művészeti jelenséget, és itt is azt mondanám, hogy igen, tehát hogyha így a gótika felől nézzük, akkor arra mutat rá, amivel kezdtük, hogy ez mindig úgy alakul, és különböző alakváltozásai vannak ennek a zsánernek, vagy motivumkészletnek, vagy ilyesmi, hogy a katedrális, a kastély, a labirintus, a kínzókamra helyeit a klasszikus gótikus panoptikumból bármilyen hétköznapi helyszín átveheti. És igen, tehát a táj, maga az emberi, test, annak a felbomlása, hibridizációja, nem emberi entitásokkal való összekapcsolódása, ilyesmi, tehát hogy ahova ez a kiállítás próbál eljutni.
0: Igen, vagy a természet is azért, igen. Szerintem az is
1: igen.
0: Hangsúlyos lehet, meg az ahhoz való kapcsolat. Meg hát igen, hogy mondtad, hogy így mennyire nehezen lehet így értelmezni a koncepciót, amit elmondtál, de hogy ott is tényleg ezek az ilyen emberi tapasztalások, a krízis helyzet, amiket soroltál, hogy az elmúlt időszakban mik azok az ilyen válságpontok, amik így érnek bennünket, és hogy ja, így mindig ezek hatására jönnek elő így a kísértetek, most nyilván más formában, hogy nem a szellemek ábrázolása jelenik meg, hanem mondjuk akár ezek az ilyen testmutációk, a mentális állapot, meg ezeknek a kivetülése valamilyen.
1: Igen. Igen, igen, abszolút.
0: Formában.
1: És most...
0: És ez így az mind a három
1: pontosan
0: blokra.
1: Ezt akartam. Igen, mondani, hogy lehet, hogy nincs egységes elmélet, vagy nem biztos, hogy egységes elméleti keretet a három kiállítás mögé oda lehet rakni, nem. Ami mindegyikre működik. Azért ezt látjuk, most a beszélgetés közben is láttuk, hogy így finom hangolni kell egy kicsit, hogy itt pontosan mit értünk gótika alatt, meg egyáltalán, de a három kiállítás együtt szerintem arra azért rá tud mutatni, igen, hogy hogy krízis helyzetekben tér valahogy mindig vissza ez a gótikus képzeletvilág, vagy akkor erősödik meg, transformálódik az adott korszaknak a kihívásai mentén, és akkor bukkan fel, amikor valamilyen destabilizáció, dezorientáció jellemzi a társadalmat, a kultúrát, és az kénytelen szembenézni a saját árnyékával, meg a saját sötét oldalával, és ezekben a gótikus, az örökösen transformálódó, kihantolt és újra eltemetett, és élő halottként visszatérő gótikus elem formájában tudnak ezek az elfolytott feszültségek
0: igen,
1: távozni.
0: Igen, a szorongás érzése,
1: igen,
0: az
1: igen.
0: Válság állapotban, ettől való félelem, vagy ja, bizonytalanság.
1: Igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt most ezeknek a kiállításoknak a segítségével egy egész ilyen széles időbeli spektrumon látjuk, hogy itt, hogy az alakváltozások azok hogyan alakultak.
0: Hát majd bízom benne, hogy a következő epizódra akár még majd ezen is túlmegyünk, vagy akár lesznek olyan kiállítások, amelyek valamilyen formában még jobban valamelyik ilyen elemét kiemelik, vagy még jobban beépítik ebbe a diskurzusba. És egy dolog maradt hátra, hogy a következő órát keretezzük ebben a rádió műsorban, és akkor itt jön be már az említett társkurátor, a Patriknak a hozzájárulása az epizódhoz.
1: Aki, Patrik Steinhauser, ő készített egy playlistet, a kitaposott, egy megamixet, egy gótikus megamixet a kitaposott ösvényen túl kiállításhoz. Ennek a részleteit, mert azt hiszem, hogy itt bizonyos számokat konkrét alkotókhoz és művekhez rendelt, úgyhogy ezt majd esetleg a
0: leírásban megtaláljátok.
1: Ahol most nem lesz olvasmánylista, úgyhogy ezt kell böngészni.
0: Esetleg majd linkelve lesznek a kiállítások, meg a hozzájuk kapcsolódó valamilyen formában megjelent vizuális tartalmak, hogy így nem tök jól tudunk művekről beszélni, de azért így nem biztos, hogy mindenki el tudja már képzelni, úgyhogy még ezt megtaláljátok, de igen, ez egy dolog, hogy most ez nem lesz, de érdemes
1: van helye.
0: A katalógust olvasgatni, zenét hallgatni, illetve ajánljuk szeretettel az előző két epizódot, aztán találkozunk jövőre, azt hiszem, vagy ha lesz valami hot topic, akkor majd valószínű, hogy arról is fogunk beszélni. Úgyhogy ez lett volna talán ehhez az epizódhoz. Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Köszi Zsófi, hogy megint jöttél, meg a kiállításhoz is gratulálunk. Február 15-ig megtekinthető, és akkor érkezik a playlist.
1: Sziasztok!

0: La Macsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ez a dalmatok.

0: tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
3: Félsz, Potter?

0: Nem a rádió.
1: Na mi van még?
2: Szereted
3: a
2: kísérletező
3: zenéket?
2: Válogatásokat?
3: Az.
2: Experimentál.
3: Teg.
2: Experimentál.
3: Teg.
2: Alatt.
3: Több.
2: Alatt.
3: Műsort.
2: Alatt.
3: Is.
2: Találsz.
3: Ebben.
2: A.
3: Műfajban.
2: Például.
3: Donát Kacsa.
2: Klub.
3: Kacsa Klub.
2: Paikka.
3: Vagy.
2: Havi.
3: Zaj.
2: Műsoraink.
3: Na, a Csúrádió.

0: Lamacsó Rádió.
1: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmű tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közfényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
0: Lamacsun Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli. Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

ごめん、ちょっと遅れる。大丈夫？よかったね。知らなかった。疲れた。めっちゃ暑い。わからない。

0: Lamacsun Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a hallgató.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
3: Hátfájás.
2: Aktív életmódot folytatunk.
4: Mosogatógépben is moshatunk.
2: 1993-ban te voltál az első
5: zongor.
4: Élvezd hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
6: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
7: Semmi sem víz kárba.
6: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
8: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
6: Ön a legfontosabb a világon.
2: Már is benne van.
6: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
4: Ne feledje.
8: Lamacsú.hu/donate.
9: Most pedig következik egy wikiszócikk.
10: Anton Szemjonovics Makarenko. A hirtelen ráhatás pedagógiája. Makarenko több tanulmányában leírja, hogy a testi fenyítést mélyen elítéli. A fent leírt két esetet pedagógusi pályájának mélypontjaként jellemzi. A hirtelen ráhatás pedagógiája a pedagógus részéről olyan váratlan mondatot, gesztust jelent, melynek hatására a növendék körül megfordul a világ, kicsúszik a lába alól a talaj, lehetetlenné teszi a meglévő viselkedési formák folytatását.
1: Lamacsun Rádió.
10: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: consent and safer spaces in nightlife.
1: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
2: Lamacsún.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún rádió.
3: Na mi van még?
2: Tech felhő ajánló.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen, mutat ki a nyikorgós ajtó.

I'm gonna go.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.
0: Kortár.

0: mic.
1: Ez itt a lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Sződliget. Sport élete. Futballklubjának alapítási időpontja ismeretlen, 2018 májusában megszűnt. Kézilabda csapata soha nem is volt.

0: Na vacsorádió.
1: Na mi van még?
0: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag.
2: Most pedig következik egy wiki szócikk.
3: Házigalamb. A házigalamb, vagy röviden galamb, a galambfélék családjába tartozó szirti galamb háziasított változata. A szirti galamb hazánkban nem őshonos, de a házigalamb elvadult alakja, az úgynevezett pallagi galamb elterjedt madár a nagyvárosokban és az agrárterületeken egyaránt.
0: Lamacsunk Rádió.
4: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
5: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
6: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

Oh.

5, 4, 6, 5, 2, 3, 9, 5, 9, 5, 3.

9, 8, 5, 8, 9, 6, 7, 5, 7, 7, 2, 7, 5, 8, 5, 1, 6, 3.

Analog.

I'm going to go to the next one.